Pálomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és

0: sláger, tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, mert tudtam az elején, de megbosszulja magát, nekem az a cél,

Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jó kedvűen. Tíztől jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután kettőtől a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a

házba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még egy órán át. Legyen tánc! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

Special. A lemezjátszóknál

volt a buli? Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Hangolódj nálunk a bulira. Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Kereki Judit lesz a kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár. Spanyol katonák érkeznek Magyarországra gyakorlatra. A mohácsi csatáról tartanak előadást Komáromban. Hippeler Andrát hallják a mikrofon mögött, jönnek a részleták. Négy szakmai államtitkárság jön létre az oktatási tárcánál. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit lesz. A döntést az oktatási és gyermekügyi miniszter jelentette be a közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, minden nap bemutat egy-egy szakembert, akikkel közösen dolgoznak majd a magyar oktatás és gyermekügy megújításán. Kereki Judit közgazdász, gyógypedagógus, több mint 20 éve foglalkozik a kora gyermekkori intervenció kérdéskörével, valamint a korai ellátórendszer fejlesztési lehetőségeivel. Hozzátette, Kereki Judit négy felnőtt gyermek édesanyjaként személyesen is pontosan érti a családok mindennapi kihívásait és felelősségét. Spanyol katonák érkeztek Magyarországra gyakorlatra szerdán és a mai napon, közölte a Honvédelmi Minisztérium az MTI-vel. A Magyar Honvédség Bakonyi lőtere ad otthont a Strong Lineage 2026 gyakorlatnak, amely a NATO több nemzeti dandárharc csoport felkészülését biztosítja. A spanyol alegység konvojai a tegnapi napon és ma lépnek be Magyarország területére a Tornyi-Szentmiklósi határátkelőn, ahonnan az újmajori Campcroft bázisra indulnak tovább magyar katonai kísérettel. A harccsoport május végétől június közepéig tart harcászati kiképzést Magyarországon, erősítve a Magyarországon és Szlovákiában települt harccsoportok közötti együttműködést is. A mohácsi csatáról tartanak előadást Komáromban május 26-án. 17 órától a Brigéció öröksége látogató központban várja az érdeklődőket dr. Négyesi Lajos ezredes hadtörténész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. A program ingyenes. Május 31-én ismét a családoké és a közös élményeké lesz a főszerep Esztergomban. Egész nap ingyenes programokkal várják a kicsiket és nagyokat az Erzsébet Parkban. A rendezvényen színpadi műsorok, interaktív foglalkozások, látványos bemutatók és szabadtéri élményprogramok gondoskodnak a felhőtlen kikapcsolódásról. A részletes programot a visitesztergom.hu oldalon találják.
0: Időjárás.
1: Ma is napos időben lesz részünk, amit csak néha takarnak majd el kisebb felhők. Csapadékot Vármegyénkben nem jósolnak, 21 és 24 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rossz Morgan Best of és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Ma is kézi meccs lesz, ráadásul hát ugye mi is kvázi összecsapunk valamilyen szinten Ádival.
2: Kérdeztem, hogy a verességetek napján hogyan ébredtél, vagy mi van a szívedben, lelkedben. Ugye ma jönnek a Budai Farkasok révjátékosai, én is jövök velük, mert én ugye ott vagyok speaker, Roland meg itt, csak neki lesz ma mikrofonja. De én is ott leszek.
1: Bizony, de te majd elbújsz valahol.
2: Nem bújok el, mert egy ilyen dicső győzelem, ami ma jön. Jó, azt azért tegyük hozzá mindenképpen, hogy a Tigriseknek ez most nem a legfontosabb meccse, de hát ez már-már ilyen izének hangzik, ilyen kifogáskeresésnek, nem? Hogy hát ez most annyira nem lesz fontos. Hát akármi történt. Jó, tudom, én most ilyen izé basztat, bárki mondhassa, hogy Európa Kupa döntőt játszik.
1: Ja, igaz, az
2: tehát, hogy ez nehogy már számítson, de oké, értem, ettől még én ezt a meccset nagyon vártam, mert az éveleje óta, amikor tudtam, hogy az utolsó mérkőzésünk az itt lesz nálatok, én már rákészültem, hogy jövök.
1: Igen, szép a csarnok, jó lesz a bevonulás, jó lesz a meccs is szerintem, jó lesz a speaker is, ennyi, úgyhogy mindenféleképpen majd tanulhatsz.
2: Jó, aki a hallgatók közül jön, az... Igen, hát a rossz példa is példa.
1: Szóval
2: a hallgatók közül, aki jön és szeretne velem találkozni, találkozhatunk, és jelentem Tigris meccsre, én farkas busszal jövök, tehát, hogy másfél sört megihatok.
1: Na, de várj, ez hogy jött ki? Tehát ezt kimatakoztad szigorúan? És mekkora sörből? Mert van a 0.33-as, a 0.5-ös.
2: Nem, a nagyból csak tudom, hogyha nyerünk, akkor már pedig győzelemre készülök, akkor az ügyvezetővel felezünk egy sört, és gondoltam, bevállalok egy sajátot is.
1: Ó, azt a demerész vagy! Tudsz élni, hogy
2: csinál. Drága büfé?
1: Nem tudom, jól, nem járok.
2: Nem jársz oda, jó.
1: Ja, de szoktam, de csak a gyerekeknek, ők meg nem isznak sört.
2: Gondolod?
1: Ja, nem tudok róla.
2: Egyébként tényleg, a fiad kóstolt már sörhabot, vagy bármilyen szinten engedted, hogy bele nyaljon?
1: Kóstolt sört.
2: És ízlett neki, vagy undorodott tőle?
1: Hát annyira nem rajong érte szerintem. Nem rajong. Nem, kólát azt szereti.
2: Hány évesen iszza meg egy gyerek az első sörét?
1: Figyelj, azért a mai fiatalokhoz képest mi is később kezdtük a bulizást, mert szerintem mi olyan 16 éves korunk után, tehát kb. annyi 16 éves kortól kezdtünk bulizgatni szerintem. Hát a maiak gyanítom, hogy már ilyen 14 éves kortól nyomják. De
2: teljesen elhatárolódunk, tehát nyilván csak nekem most az van, hogy én viszont ilyen 11-12 évesen rúgtam be először, de ez véletlen volt.
1: Na ezt
2: mesélj el, mesélnem, igen. Nyaraltunk a Balatonon, és edepapa, az én nagypapám, azt csinálta mindig, és ezt tökre szerettük, hogy akkor még nem voltak ilyen üveges ice tea-k, és ő mindig csinált nekünk ice tea-t, ami gyakorlatilag tea volt beleöntve egy ásványvizes üvegbe, lehűtve, nem cukrozva, nem ilyen édesítőszerezve, tehát úgy viszonylag úgy egészséges volt, a korabeli zéró tea volt ez. És a Balatonon voltunk, és tisztán megvan, hogy rohadt szomjas voltam, és mentem be a kis hűtőhöz a szocálláson, és kivettem a teát a hűtőből, és egy ilyen rohadt nagyot kortyoltam belőle, de tényleg egy bődületesen nagyot, és bor volt benne. És én teljesen megzakkantam utána. Tehát nem az volt, hogy hogy
1: de
2: akkor...
1: De ízlett?
2: Nagyon nem, de érezted a torkodon, hogy milyen élmény volt ez akkor nekem.
1: Igen.
2: Tudod, mi volt a kérdésem? Az első kérdésem? Hogy anya, nekem akkor most hány agysejtem pusztult el? Tehát, hogy én ilyen gyerek voltam.
1: Atya úristen! És akkor mondta, hogy az összes kisfiam.
2: Az összes, ennyi, nem volt sok, azt most kiírtuk.
1: Áll a külső kamionos sáv, ezt írja nekünk Zsolt, illetve azt írja még a meccsel kapcsolatban. Ott leszünk, Ádi, sok zsebkendőt hozzál.
2: De, hello, nem vagyok náthás, a másikat meg csarnokban nem illik. Minek?
1: Gondoltam, én is itt csapom le, csak nem ki, hanem meg.
2: Le. Ez nem fontos. Hagytam meg neked.
1: De hogy ezt így elviszed előlem. Jó, örülök neki. Jó van. Na, szóval, hogy ennyire azért csak nem izgatja majd fel a mérkőzés. Hogy...
2: Buenos Morgan.
1: Tigrisek, Farkasok, vannak jóképű játékosok, de...
2: Móni is. Na, térjünk vissza egy polkorrektebb témához. Fia, mi volt már pálinkát is?
1: De csak kicsit. Egyik polkorrektből, a másik polkorrektből megyünk.
2: De csak kicsit, és csak azért, mert hasmenése volt a haveroknál, ahol voltunk, és nem akartam, hogy elkapja. Aha, tehát, hogy ilyen egészségügyi pálinka.
1: Én akkor ismerek olyanokat, akik minden nap fosnak. Vagy legalábbis attól féljenek, hogy ez lesz, és megpróbálják megelőzni.
2: Úgy látom, Zsolt is látta jönni a zsebkendős poént. Gondoltam, hogy ez lesz. Hát, Jó van. Csak azt akartam kérdezni, Andi, itt kezdésként tőled, hogyha ránézel egy, és most nem leszek PC, ha ránézel egy kövér emberre, mit gondolsz róla, ő hogy végzi a munkáját? Jól, rosszul, mi az összefüggés? Mi az összefüggés a kövérség és a munkavégzés között?
3: Hát ha valaki nagyon el van hízva, ilyen nem tudom, 150 kilós, akkor nyilván nehezebben végzi a munkáját. De hogy így én ezen nem szoktam gondolkozni,
2: de nem, ki, ez nem egy ilyen
3: ki,
2: téma,
3: hogy meglátok egy túlsúlyos embert, nem ez fog eszembe jutni először.
1: De nem feltétlenül. Hát én tudok kivételt. Hát milyen sikeres filmeket rendezett már a Kovi?
3: Ugye, jaj, de hát lefogyott. Jó van.
1: Hát aztán
3: de
1: lefogyott. Jó, de előtte...
3: De neki csak ülnie kellett, aztán annyit mondani, hogy csapó.
1: Hát ő volt a rendező, hát ne haragudj, hogy bele kellett vinni a művészet.
2: Szerintem sokkal rosszabb lett volna a Kovial a filmek alatt.
3: Nem? Valószínű, igen.
2: De hogy vannak olyan munkák, amikben kifejezetten jó az, hogyha valaki kövér, mert szerintem ilyen is van, tehát például egy nagyon vékony szakácsnak én nem hiszek.
3: Hát azért egy nagyon kövérnek sem.
1: Hát a hentes szokták mondani, tudod, abszolút hagyományosan, hogy a vékony, igen, hentes, az furcsa, az gyanús.
2: Hát nekem a mindig eszembe jött ilyenkor a Balatonon, ez étterem, ahol az volt kírva, hogy pincér 1, 130 kg, pincér 2, 110 kg, szakács 140 kg, gútekükje, tehát jó konyha. És amúgy hihető, tehát hogy van olyan pozíció, ahol kifejezetten nem örülnél, hogyha ki végzi a munkát, ő túl súlyos.
3: Hát mondjuk egy dietetikusnál az azt mondjuk elég.
2: Lehetséges, hogy tök jól a talácsot, csak ő nem követi.
3: Aha, igen, az lehet, igen.
2: István, köszönjük szépen az üzenetedet, melyel rávilágítasz egyetlen hibámra.
1: Ez az egy. Összesen, ezt így már összeszedtük.
2: Két dolgot keverek, de ez... Most ne hajj meg. Tudom, hogy csalódtál, azt hitted, eddig tökéletes vagyok, és nem tudod egyszerűen hova tenni, hogy én is tudok hibázni, bakizni, rontani. Nem, de el kell ismerni.
1: Nem, eddig úgy voltam vele, hogy csak én vagyok tökéletes, és ne is haragudj. Tehát, hogy mekkora matematikai esély van arra, hogy két tökéletes ember ül egy szobában.
2: Ez relatív csekély, de mivel ugye annyira tökéletesek vagyunk, hogy mindenketten kiszámoljuk, ezért nem is kell, hogy ezt megvitassuk. Viszont István írja, sziasztok, István vagyok, és csak szeretném mondani, hogy nem alufóliába kell tekerni valakit, hanem folpakba, az a nylon, ráadásul jó átlátszó. Igen, így volt, tényleg folpakba tekerték az illetőt, és tényleg abba kell. Az alufóliába meg a szemetezsákba az egy másik sztori, azt máskor csináltam, és azt most nem mondom el.
1: Ezt lehet, hogy nem is szeretném tudni, hogy te mikor, nem, kit és miért tekertél alufóliába és szemetezsákba.
2: De amúgy itt jegyezném meg, nézd meg a Dexter című sorozatot, és akkor képben leszel. Szóval itt jegyezném meg, hogy szerintem ezt a két kifejezést én a mai napig mindig összekeverem úgy, hogy tudom előre, hogy össze fogom keverni, mert egyszerűen nem áll rá a nyelvem a folpakra. Tehát értem, mind a kettőbe lehet uzsit csomagolni. Egyébként a folpak intézményét nem szeretem, mert ezt nem lehet úgy normálisan elszakítani, összeragad, össze-vissza van az egész, de hogy én mindig alufóliának hívom, tehát ezt keverem tényleg.
1: Mi indítsunk el egy ilyen szimpátia szavazást, hogy alufólia versus folpak. Ki
2: hát annyira
1: szavaz?
2: Egyértelmű, hogy alufólia.
1: Amúgy én is alufólia párti vagyok.
2: Mert ezt úgy megfogod, tehát ott egyetlen kellemetlenség van, ha nagyon olcsót veszel, akkor így össze tud ragadni, és el tud kezdeni szakadni, miközben tekered le, és akkor ilyen átlóba szakad be, és ez nagyon idegesítő, az tényleg az, de amikor a folpak összeragad, próbálod letépni úgy egy vonalban, de ez úgysem fog sikerülni, közben a vége már gubanculódik, azt nem tudod szétszedni, tehát hogy tök egyértelmű a sztori.
1: Igen, én se szeretem a folpakot valahogy.
2: És nem is fogyaszt.
1: Nem, micsoda?
2: Hát, hogy ez a fogyókúrás módszer, ezt többen megerősítették, tényleg nem zsírt bízatsz ki. Món írja, egy kimosható szalvét a fiúk.
1: Ja, nekem az
2: kimosható.
1: Nekem az autón fogyaszt, de sajnos többet, mint amennyit szeretném. Na.
2: Kimosható. Az neked megvan? A nagyapámnak voltak ilyen zsebkendő, ilyen textil zsebkendő, vagy vászon, vagy miből volt ez, tudod, amilyen mive zsebkendő volt, én néha elcsortam bűvészkedni, de hogy alapvetően ugye azt ki lehetett mosni, és akkor hazavitték a taknyokat.
1: Hazavitték a taknyokat?
2: Hát meg berakták a mosógépbe, az milyen gusztustalan?
1: Igen, hát régen ez dívott, aztán látod, manapság már mindent könnyen eldobunk, zsebkendőt, párkapcsolatot, mindent, na, átfilozofálom én itt az egészet.
2: Zsebkendőt, az dobjuk is el, hát ez mi az, berakod a mosógépbe, egy jó náthási időszakban, aztán másnap meg...
1: Az nem vízköves lesz a mosógépet, hanem taknyos.
2: Aztán másnap meg tapad a badid.
1: De hülye vagy.
2: Ez a cuppogás, hát nem nagypapa náthás. Bocs.
1: Én kérek elnézést, undorító kollégám, nem vétel, igen. Igen.
2: Szeretnénk egy kicsit a mesterséges intelligenciával megmozgatni minden hallgatót, és írtunk egy fogyókúrás dalt.
1: Hát irattunk az AI-jal.
2: De hát vegyük már magunkra.
1: Leginkább Ádi iratot, jó? Tehát, hogyha ha rossz lesz, akkor ráfogjátok, ha jó lesz, akkor
2: mi sikerünk. Igen, pontosan. És annyi, hogy ez mind olyan gyakorlat lesz, amit akárhol dolgozol a munkahelyeden, főleg irodában, de más helyeken is tudsz csinálni a zenével. Úgyhogy mi is meg tudjuk próbálni, kicsit átmozgat minket, és kicsit így az egészségünkre figyelünk, mert fontosak vagytok nekünk. Jó, készen álltok a testmozgásra?
1: Már kíváncsian várom, hogy milyen, akár egy kis stílus, vagy csak ennyit, hogy tornázós zene.
2: Fitness zene?
1: Hát ezt nem tudom, mennyire tudja értelmezni az AI, hogy fitness zene.
2: Félsz tőle? Jó, akkor indulhat? Készen álltok kicsit nyakörzés? Volt nektek régen ilyen tornázós rovatotok?
1: Igen.
2: Ez most...
3: Igen.
2: Nagy sikerrel futó...
3: Jó emlékeid vannak róla.
2: A nagy sikerrel futó tornarovat.
1: Gyerekek, én éltem. Hát én
3: neked
1: nagyon...
3: egész jól ment.
1: Amúgy. Ugye? Hát, ne viccelj már.
3: És rendesen csinálta.
2: Hát az én, nekem meg a kisporról testalkatom már, mint a bort. Tehát, hogy nem mozognak dolgaim helyekre.
1: Na, az elég szerepel az életkorban.
2: Indítom.
1: 40 alatt.
3: Kezdem sajnálni.
2: De figyelj, gyertek velem, hogyha bírjátok. És mindenki csinálja az irodában.
3: Ezt nem lehet követni, gyerekek.
1: Kicsit gyors.
2: Sorok a padlóba.
3: Csak Ádit figyeld, így csinál.
2: A vízműveknél is. Városháza most. Ismétlős, figyelj. Jön a pihenő, most egy kicsit fújhatsz.
3: Ja, igen.
1: Kész a turnot.
3: Hát ez nagyon jó volt.
2: Hát remélem leizzadtak az irodisták.
3: Figyelj, még hidratálásra is gondolt. Így áll egy korty vizet.
2: Ez milyen lenne, csak ülsz a munkahelyeden, és napközben ez bármikor megszólalhat, és amikor megszólal, akkor mindenki dolgozik.
1: Ja, mondjuk egyébként a farizon feszítés elengedés az érdekes. Ezt a tornagyakorlatot még nem annyira láttam.
2: Látod magad előtt, hogy őzben például egy személyigazolvány meghosszabbításon, és mikor nyújtját neked a hölgy, egy pillanat, most még feszítek. Tessék.
1: De az, hogy ülsz egyébként az irodában, és hogy farizmot feszítesz, vagy nem tudom, próbálkozzunk ezzel így innentől minden nap, Ádi, ezt megnézzük.
3: Tényleg,
1: az
3: a baj, egy hét alatt mennyit fejlődik a popó?
1: Hát nem, hát én gondoltam, hogy őszig adunk időt, és akkor egy ilyen szabályos félgömb alakú feneket így sikerül kialakítani.
2: Az a baj, hogy van videó, és hogyha én ezt a gyakorlatot csinálom, én nem tudok úgy csinálni fejjel, mintha nem történne semmi. Tehát látszik rajtam, hogy tornázok?
3: Nyomod a farizom feszítés.
2: Körülbelül úgy nézek közben, mint aki a Balatonba szellentett, és nem akarja, hogy észrevegyék, nem? Tehát ilyen alázatos fejjel így körbe
3: nézek.
2: Igen,
3: csak az a baj, hogy ahogy csinálod, így néha így felbukik a fejed, meg lebukik
2: igen,
3: a fejed.
2: Igen, a Roland is, mert ez igen. Már kezd ilyen nézni ilyen...
3: Így összeszorítod, akkor az úgy látszik.
2: Osztrák jódlizenek a...
1: Tényleg olyan, mint ha ki akarna csúszni a véget, meg küzdesz el.
3: Ja, tényleg, igen.
1: Maradj ment.
2: Nem praktikus, de hát az egészségünkért mindent.
1: Hát mondjuk a legérdekesebb azok, hogy ezt csináltad.
3: Ja, amikor így csináltad, igen, így.
2: Mi volt
3: két kézzel így.
2: Mi volt a baj a séker mozdulattal?
1: Csak sielek. Mint ugye a klasszikus idevágó vicc, az én csak sieltem, önnek ez a poénja, ha megvan valakinek, tudja.
2: Jó, hát figyelj, mi mindent megteszünk a hallgatóink egészségéért, ezt most is bizonyítottuk.
1: Ezt pont fontosak... ez után a mozgulás után akarod mondani, hogy mi mindent megteszünk a hallgatónk?
2: Roland, lehúzlak, jön a szignál, hogy mi? No, de most beszéljünk arról, hogy ki mekkora a családban. Nem tudom, hogy ezen gondolkodtatok-e már, én szoktam amúgy, hogy melyik tesónak van a legjobb sorsa. Ugye vannak az egykék, vannak a többkék, és vannak az elsőszülöttek, a középső gyerekek, meg a hát később szülöttek. Erre nincsen jó szó a legfiatalabbak, a legkisebbek, uh-huh. Vagy a három pluszosok.
1: Három pluszosok, a legkisebbek, igen.
2: A csok full csomag.
1: Ők a csok gyermekek.
2: Igen, az a baj, hogy mi ugye kettőre igényeltük, tehát hogyha összejönne a harmadik, akkor élete végéig próbálnám rajta behajtani azt a pénzt, amit nem kaptam meg, mert az elején nem tippeltem be. Tehát, hogy azért itt is erre is figyelni kell. De talán kezdjük ott, hogy megbeszéljük, hogy mi nagyon egy kutyába járunk. Egy cipőben járunk.
1: Te szoktál kutyába járni?
2: Nem, rájöttem, hogy nem. Szóval egy cipőben járunk. Szóval egy cipőben járunk, és...
3: Azért ennyire nagy sok titkot ne árulj már el magatokról, mert most már...
2: Ez egy másik adás témája lesz. Nem, van ez a kutyás mamuszom, de az, abból valószínűleg nincsen közmondás.
1: Hát én másképp, más irányba vittem volna el, és lett is volna rá egy poénom, de ezt nem mondhatom eladásba.
2: Értem, mert fontos neked az, hogy a rádió holnap is működhessen.
1: Így van.
2: Ez az egyetlen bajunk amúgy. De lényeg a lényeg, hogy mindannyian két gyermekes családba születtünk, és mindenhol mi vagyunk az idősebbek. Az első szülöttekről azt írják, hogy hajlamosak lehetünk, és akkor mondom, hogy nézzük tételenként, okoskodásra.
3: Hát ez igen.
1: Igen.
2: Most okoskodás az, ha én tudom.
3: Hát az, jó, hát azt gondoljuk, hogy mivel ezt? Mi idősebbek vagyunk, ezért mi jobban tudjuk általában.
2: Így is van.
1: Ez
3: egyébként igen, ezzel én is egyetértek, Ádi.
1: Szeretnek irányítani, és nehezen engedik ki a kezükből a kontrollt. Szerintem ez általánosságban elmondható, és én így bólogatok végig, tehát hogy én úgy érzem, hogy ez mindig az.
2: A kontroll kiengedés az jogos, irányítani. Aha, igen, van egy ilyen vezető, tehát én voltam itt előbb a földön, én mondom meg a szabályokat.
3: Meg az is, hogy úgy irányítani, hogy próbálod úgy irányítani, hogy jól menjen az életében. Én inkább erre gondolnék. Meg az én esetemben legalábbis erről van.
1: Igen, szó. Meg az okoskodásnál szerintem az is benne van, hogy akkor is elmondod a véleményedet, ha akarja, ha nem. Nem? Szóval, hogy sokan így csinálják.
2: Hát én a múltkor, ezt most akkor elárulom, a menzán Andi mellett ültem, amikor is fölhívta őt a tesója, és így hirtelen nem tudtam eldönteni, hogy most kutyát nevel, vagy valamelyik ellenségével dumál, aztán összeborultak kéne folyosod. Tehát, hogy valószínűleg itt a kommunikáció egy kicsit mást enged meg nálatok.
3: Hát maradjunk annyiban, hogy az öcsém nem egy könnyű eset.
2: És te terelgeted.
3: És van, amikor nem feltétlenül olyan idegállapotban vagyok tőle, mint amennyire mi? Kellene, hogy legyen.
2: Van olyan, aki téged fel tud húzni.
3: Hát elég sok mindenki, de ő különösen, tehát ha valaki nagyon-nagyon-nagyon fel tud húzni, de úgy igazán, az az öcsém.
1: De várjál, másik, én már hallottam többször őt anyukájával beszélgetni, mármint Andit, és hogy Andi úgy beszél anyukájával, mert olyan lendülettel, olyan hívvel, mint hogyha az valami veszekedés lenne, de nem, mert ők úgy beszélgetnek.
2: Nem, így kijön belőled az olasz?
3: Igen, szoktunk veszekedni néha, most már azért kevesebbet, de amúgy igen, mi ilyen olaszba nyomjuk.
2: A legkisebb testvérről azt állítja a teszt, hogy lazább, kockázatvállalóbb, viszont néha lustább és manipulatívnak tűnhet. Most, hogyha az öcsémre gondolok, egyébként tényleg lazább, tehát menőbb az öcsém. Hogyha most választani kell, hogy ki a menőbb a családban, akkor ő a menőbb.
1: Hát én nem tudom, tehát, hogy lazább, kockázatvállalóbb.
3: Most nálunk ez így van. Anyuéknál is így van, meg nálunk is így van.
2: Manipulatív szerintem én vagyok inkább. Tehát, hogyha már választani kell, nem szeretem ezt, meg nem is élek vele vissza, de az inkább szerintem rám jellemző, szóval én a rosszat kihúznám a listáról. Lustább, nem lustább, az tény, hogy neki fontosabb a kényelme, mint a munkája, nekem meg fontosabb a munkám, mint a kényelmem. Tehát ez elmondható, de nem lusta.
1: Én itt közben már a gyerekeimre is levetítem ezt, aha, mert ugye ők is ketten vannak, és hogy lazább, meg kockázatvállalóbb, hát ez nálunk pont a nagyobbikra igaz, abszolút mindenféle igen szempontból. Viszont a középső gyerekekre meg azt írják, hogy ők meg tipikusan ilyen béketeremtők, mindenki kedvében akarnak járni, na a kislányomra ez meg full igaz, tehát hogy igen, akkor ő lélekben ilyen középső gyerek.
2: Akkor lehet, hogy arra akar utalni, hogy szeretne még egy testvér.
3: Ja, még egy testvér, igen.
1: Ja, ő ezt néha mondogatta már egyébként, hogy örülne ennek, mert volt, hogy így megkérdeztük őket, és akkor Niának egyértelműen az volt az álláspontja, hogy igen, ő örülne, persze, hát ő elbabázna vele, ő imádná, Dávid mondta, hogy nem, teljesen fölösleges.
2: Tetszik, hogy ennyire konkrét és racionális a gyerek, jó van.
3: Jó az.
2: Egyébként nálunk ez egy nagy sztori, amikor nekem bemutatták a kisöcsémet, hazahozták a kórházból, akkor képzeljétek elő, hozott nekem ajándékot. Hozott magával kis duplót, hogy azt a kórházból hozta ajándékba, hogy én szeressem őt.
1: Ez egy jó stratégia, igen, ezt szokták javasolni szülőknek.
3: Na és akkor ki a manipulatív?
2: Jaj! Aha!
1: A szülők!
2: Dávid, remélem ezt hallgatod. És még egy dolog, hogy az egy kékről, és itt meg akkor itt annyit tudok én nyilatkozni, hogy nekünk ugye egy gyermekünk van, itt azt mondják, hogy az egy kék egyszerre kaphatják meg az első szülöttek maximalizmusát, és a legkisebbek elkényeztetettségét, ami miatt erős önbizalmuk és akaratuk lesz, amivel mennek előre.
1: Hát, vagy talán túlságosan is akaratosak lesznek, mert ugye az egy kék kapcsán általában ezt szokták felhozni.
2: Igen?
3: Nem tudom, én 18 évig egyke voltam, és engem borzasztóan rosszul érintett, hogy nem leszek már többet egyke.
1: Tényleg? De az akaratosságod megmaradt, legalább.
2: De miért?
3: Az megmaradt, de hogy nekem akkor az önbizalmam az attól függetlenül nem volt nagy.
2: De mi? Akkor sosem. Már nem mindegy? Tehát 18 éves voltál, amikor ő született, tehát akkor már te úgy utadon voltál.
3: De nem, mert nem mindegy. Fogalmam sincs, hogy mitől féltem. Nyilván ilyenkor már az van benned, hogy elterelődik rólad a figyelem. Még akkor is, hogyha 18 éves voltam, tehát, hogy most egy gyerek, az mindig gyerek marad.
2: Hát a 18 éveskor nem pont jó, hogy akkor elterelődik rólad a figyelem. Tehát, hogy azt úgy
1: lehet élvezni,
2: azt úgy lehet szeretni is.
3: Lehet.
2: De érdekes, amit mondasz.
3: Nem tudom. Én szeretem, hogyha szeretnek. Mármint, hogy érted.
2: Ez effektpadra megy.
1: Szeressétek Andit.
2: Ez megy a fekvadra. Én szeretem, ha szeretnek. Jó. Ez tényleg olyan, mint...
1: Andi, mire vágysz ma? Én szeretem, ha szeretnek.
2: Mint egy ilyen Sweet Judit dal, nem?
1: Hát, vagy esetleg egy ilyen Zoltán Erika újra feldolgozva. Ja, szeretetre születtem.
2: Szeretetre születtem.
1: Szeretetre születtem.
2: Az lehet még jobb.
1: Kozsó Zoltán Erika koprodukció.
2: Jó, oké. Okay,
1: mint ha szerelem gyerekük lenne az. Most pedig jöjjön a nap híre. Anditól
2: ragyogj.
3: Ragyog, ragyog, kis csillag. Miben volt ez, várjál?
2: Az a kis jaltató dal, hányszor hallgatom?
3: Igen, de hogy ez volt valami filmben, most így hirtelen, de most nem ugrik be. Ez onnan jött nekem.
2: Na, hát erre szálljunk egy kis időt.
3: Jaj, tudom, ez a amikor összemennek a gyerekek, a... Mi a pontos?
2: Drágám, a kölykök
3: összementek. Szerintem abban énekli.
2: Elmés film, amúgy imádtam gyerekként.
3: Én is nagyon szerettem, de csak az első rész.
2: Volt a nagyok lettek, olyan is volt.
3: Igen, de az nem volt olyan jó.
2: Igen.
3: Az első volt abból is a legjobb.
2: Igen, amúgy most drágám, a kölyök marha nagy lett az.
3: Valami szép filmet most csináltok ilyen.
1: Én nem tudom, én csak azt tudom, hogy van a Jacko film, meg van a Mortal Kombat.
2: De az régen az volt,
3: igen, meg a Grogu, meg a
2: hogy azt megcsinálták itt térben, tehát hogy nem volt még ilyen menő számítógépes rendszer, tehát hogy ilyen baromi nagy kanalakat csináltak díszletbe, ami mellett az ember kicsinek tűnt, akkor volt, aki hátrébb állt, volt, aki előrébb, hogy akkor a méretkülönbségek átjöjjenek. Nagyon klassz. Második részben van a ragyogja, ragyogj. Köszönjük szépen a pontosítást.
3: Abba van? Jó, akkor jó, mindegy. De tudtam, hogy semmi nem jut eszembe, de hogy a főszereplőnek ugye, hogy ő énekelte.
2: Van az azt a film, tudom, amiben a főszereplőnek, a testvérének, a húgának a dala.
1: Tudod, van az a izé, amiben az izé énekli azt a tudod.
2: Elég a hozzá.
1: Az a jó, azt a jót. Na, jó, hogy rá
3: jó,
1: van
3: most nem tudok rá googlizni. Na, hát
1: jó, nap hírét továbbra sem hallottuk, jó, de ki se fog ma derülni.
3: Lehet, hogy nem. Na, ki tudja. Lehet, hogy csak terelek, mert nem olvastam el ma még. Kiderült, képzeljétek el, hogy az okori egyiptomiak, hát hogy mivel gyógyítottak, állítólag ürülékkel is.
1: De jó.
2: Úgy, az mire jó?
1: Nem mondhatták azt a betegek, hogy szarba sem veszik őket.
3: Itt az van, hogy a legbizarabb gyógyszerek között szerepelt a krokodil, pelikán és emberi ürülék is, mert úgy hitték, hogy gyógyerejük van.
2: A krokodil kaki az gyógyít, ez tény.
3: Persze.
2: Ott vagy a krokodilnál.
3: Kenegesd magad.
2: Hát most inkább harapjon meg egy krokodil, vagy inkább kakijon le?
3: Hát inkább kakijon le, de hát most, ha nincsen sebem, akkor inkább egyiket se. Inkább egyiket se.
1: Hát nézd, egy biztos, hogyha jön a krokodil, akkor emberürülék biztos lesz.
3: Az biztos, igen.
2: Ahhoz viszont ott már semmi nem gyógyít, igen. A hajnalnak a kedvenc az állatkertben az aligátor. Rendszeresen rengeteg időt eltöltünk ott. Eugénnek hívják egyébként. Eugene, de Eugén szegénynek a párja már nem él, ő elhunyt, azóta állítólag nyugodtabb.
1: Eugén. Azt, hogy nem zaklatja.
2: Igen, minden esetre azt imádom, és nem tudom hova tenni, de annyira cuki a hajnal, hogy ilyen fél, 3-4 órákat el tudunk tölteni Eugénnél, úgyhogy Eugén meg sem mozdul.
1: Plusz ugye penészes kenyeret meg sört,
3: igen,
1: is tettek elvileg
3: tettek
1: a sebekre.
2: Hát de figyelj, azt amúgy szokták.
3: Ez a penicillin előfutáraként is felfogható.
2: Mondani, hogyha megcsíp a medúza, akkor azt le kell pisilni.
3: Herje, ledarált marhamájat a látás javítására. Tessék!
1: Ha! Egy ilyen darált marhamájat.
3: Ha nem akarsz szemüveget
2: venni. Enni kell, vagy kenni? Csöpögtes marhamájat a szemedbe?
3: Ez jó kérdés, ezt nem írják. De amúgy erre én is kíváncsi lennék, de én is azt gondolom, hogy inkább ették.
2: A biztonság kedvéért mind a kettő. Csöpögtetsz is, eszel is.
3: Vagy ilyen borogatást csinálsz belőle, tudod, ilyen gézlapok közé rakod, és akkor uborka helyett azt használod.
2: És akkoriban ugye
3: kicsit
2: nem volt...
3: Kicsit belecsöpög a szemedbe a marhamájlé.
1: Meg egy kis pelikán kakival az arcodat is kirakod, szép legyen a bőröd, érted?
2: Igen. Nem volt mindenkinek ugye hűtője, meg hát nyilván hűtője senkinek nem volt.
1: Egyiptomban senkinek nem volt hűtője.
2: De hogy akkor már hűtöttek, tehát hogy csináltak ilyen hűtőkamrákat meg ezért, tehát hogy azzal nem volt baj, de hogy az a marhamája, hogyha megkapod a dokitól, és mondjuk egy hétig kell a kezelés, és otthon fölrakod a polcra, az milyen lesz a hétvégére?
1: Büdös.
3: Hát, na,
1: határozottan büdös.
3: Igen.
2: Igen, és szerintem ebben volt egyfajta ilyen, mint amikor mi hókuszpók kocsvalékokat csinálunk a kislányommal, hogy olyan anyagokat kerestek, amit nem szerez meg egy hétköznapi ember, mert hát én vagyok az orvos, én tudom, hova szarnak a pelikánok. Idehozom, és én kenem oda, mert ez egzotikus.
1: És ez majd elhiszik, hogy jó lesz.
2: Hát nagyjából igen, vagy ha éppen nincsen pelikán ürülék, akkor megoldja másból, és azt mondja, hogy az.
1: Fú, gyerekek, ne?
2: Akkor most aligátor pelikán ürülékkel próbálkozzunk.
1: Én elengedném.
3: Nem gondolnám, bár ha legközelebb Eugénnal találkoztok, akkor kérdezzétek amúgy meg, hogy
2: most volt ez
3: adna-e.
2: Volt ez a...
3: Kipróbálásra egy kis adagot.
2: Volt ez a... Szóval volt ez a rolleres, akinek nekirepült a nyúl.
3: Igen.
2: Hogy ott láttam utána...
3: Kirepültem.
2: Hát, mert a levegőben változtatott irányt. Ez ilyen Chuck Norris reinkarnációja, vagy a levegőben irányt változtató nyúl.
1: Hát tudjuk, hogy ugrott, csak azt nem mondhatjuk ki.
2: Igen. De hogy ott mutatta a rolleres, hogy milyen kis sebb volt ott a kezén. Igen. És hogy akkor már lehet, hogy el kellett volna kapni a nyulat, és hogy a genitáliáját egy kicsit hogy oda dörzsölni, hogy hát az úgy itt valamit a horzsoláson.
3: Vagy a nyulnak már mindjárt oda kellett volna pottyantania, nem? És akkor...
1: Hát a kis bogyókat az, amit kezdesz.
2: Ja. Jó, ne kenjetek.
3: Hát tudod, ahogy leér a keze, úgy összenyomja.
2: Ne kenjetek magatokat, hát, semmit, ami állatokból jön ki, jó?
3: Elesik, tudod, és így rá összenyomja, és így...
1: Most komolyan a nyúlszar szétkenésről beszélgetünk adásban, gyerekek?
2: Mostantól nem, figyelj!
0: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
2: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
3: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
2: Hogy nincs?
3: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
2: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
3: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel, olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
6: A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. Május 22-én 17 óra 30 perctől különleges jótékonysági est a Tatabányai Tulipános Házban. Beszélgetés Zábrácki Dórával, a Razabra megálmodójával. Fellép a Bányásztánc Együttes és a Szinkotta zenekar. A bevételt rászoruló gyermekek fejlesztésére fordítjuk.
7: Részletek és jegyek online a Mindenkit Illet a Mozdulat Alapítvány Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt.
8: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amit

0: rendelkezője is. A mikrofonnál Y. és Roland és Rédl Ádám. Y. és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Fél hét múlt 5 perccel, Buenos Morgan, Komárom Esztergom vármegye, Buenos Morgan, Y. és Roland, jó reggelt!
3: Hagyd már el lassan azt a várt az elejéről, már nem lesz, not actual.
2: Ja igen, Komárom Esztergom megye vár ránk, itt vagyunk, nem megy.
3: Üdvözlünk mindenkit, egész egyszerűen. Figyelj, veszem fel itt a fejhallgatót, és így az jutott eszembe, hogy ki a rossz sebben lehetett, akinek kisebb feje van, mint nekem. Azt rájöttem, hogy gyakorlatilag bárkinek. Úgyhogy így, mert hogy ez valami nagyon szűkre össze volt húzva.
2: Nem tetszik ez a test szégyenítés már így korán reggeli és Roland.
3: Magamat, ez az önötest nem szégyenítés. Tetszik. Ez a self-body shaming.
2: Nem jó hozzá lesz, szégyeníts engem. Nagyon kevésen múlt, vagy múlott az, hogy tegnap megnyerjük a meccset. Nagyon közel voltunk. De ez a, mondhatnánk, ez a bolha szinte epilált volt, de ez a tigrisek meccse lett.
3: Hát ez, igen, tehát ugye szoktam mondani, hogy bolha fanször szányít, hát sok bolha fanször száll egymás mellé.
2: Mennyi? 41-34?
3: Így van.
2: Tehát hogyha a gólok számjegyeit összeadjuk, akkor nekünk több?
3: Na ez a matek, gyerekek, ez hozzátok ki. Ja. Jó meccs volt amúgy, azt kell mondjam.
2: Tényleg jó volt, és azt tetszett benne nagyon, hogy nálunk is megmutatkoztak olyanok, akik eddig azért ennyit nem szerepeltek, meg ennyi gólt nem lőttek. Itt a Sinko Sinkovics nagyon jó volt, a Szejtl Laci is nagyon ügyes volt, te még kiemelted a Gelót. Tehát, hogy azért nálunk is voltak szép húzások. Hát az azért átjött, hogy nálatok két olyan sor van, amit bármikor lehet fölrakni. Nálunk meg egy.
3: Igen, meg azért most egy kicsit, egyébként a Mol Tatabánya KC Budai Farkasok férfi kézilabda bajnokiról beszélgetünk, ha valaki esetleg ja, nem tudná.
2: Igen, és gratulálok, tehát hogy...
3: És én köszönöm a srácok nevében is, és figyelj, látszott azért, hogy kipihentebbek voltak a mieink, a bányász. Azért rájuk fért, tehát előtte ilyen brutális menetelésben voltak. Már ott a bemelegítésnél látszott, hogy tényleg vidávak, jókedvűek, felszabadultak, úgyhogy ott már lehetett látni, hogy itt vélhetően nagy gond nem lesz. Aztán annak ellenére, hogy az első fél időben voltak technikai hibák, meg eladott labdák, meg kézből kicsúszó labdák, tehát hogy azért ilyenek előfordultak. De ezzel együtt én azt gondolom, hogy végig kontrollálták a srácok a meccset.
2: Te gyerekek, de a speaker hát az valami fantasztikus. Ugye? Tehát ha egy valamiért elmész a meccsre, akkor az ez legyen. Egyébként jó hangulat volt, annyi, hogy én ilyen éjfél körül értem haza, mert nekünk utána volt egy kis évzáró vacsora bankett egy étteremben a Tatai tónál, és hát próbálok életben maradni ma.
3: Ráadásul?
2: Ezért reggel üdítővel indítottam a napot, a Bajnokok reggelijével nyitottam. Elmeséljük, mert erről még azért nem sokat mondtunk. Talán mondjuk. Induljunk onnan, hogy ez egy nagyon különleges adás és nap lesz, mert hogy érkezik hozzánk a rendőrség, mi hívtuk őket, tehát nem rajtaütés lesz, és tartunk egy részeg napot, mert hogy egyrészt hallottuk azt a borzalmas hírt, hogy nagyon sokan ittasan ülnek autóba, és jön a pünkösdi hétvége, és ilyenkor külön felhívják a figyelmet arra, hogy egyrészt majd ellenőrzik is ezt fokozottan, másrészt az emberek még véletlenül se essenek abba a hibába, amiben mi ma esünk.
3: Hát nem, hogy esünk, hát ugye direkt.
2: Estem.
3: Te estél leginkább, ugye? Nekem a mai napomban nem fér bele az, hogy igyak vizet se, ugye? De hogy neked igen, úgyhogy te már egy sörrel indítottál.
2: Én reggel legurítottam egy sörit. Nem megszokott ez tőlem, tehát ha tehetem, akkor rakétával vagy felessel nyitom a napot.
3: Így van.
2: Kinek van erre gusztusa?
3: Fura is a szervezetednek, hogy ezúttal csak 4,5% alkoholt hoz vele.
2: Igen, nagyon fontos, hogy csak mértékkel és nem támogatni akarjuk az alkoholfogyasztást. Egészen egyszerűen be akarjuk mutatni azt 8 és 9 óra között, hogy milyen hatással van az emberre, már akár egy nagyon kevés is. Ennél többet nem fogok én sem fogyasztani, arra leszünk kíváncsiak az én esetemben, mert ugye mindhármunkat teszteljük majd, akik itt vagyunk ma reggel, hogy hát egy ilyen közel 3 óra alatt egy 90 kilós szervezetből eltűnik-e egy sör. Ezt fogjuk nézni.
3: Igen, ez lesz ugye a te teszted. Én meg fölveszek egy részeg szemüveget, és akkor megpróbálok úgy teljesíteni egy egyébként hétköznapi cselekedetet, egy kihívást, amit én itt mondjuk a hétköznapok során rendszeresen csinálok. Na megnézzük, hogy, és ezt természetesen majd kamerával rögzítjük is, úgyhogy megnézzük, hogy ezt mennyire tudom kivitelezni úgy, hogy egy ilyen részeg szemüveg van rajtam, és hát azért természetesen Andit is megkínáljuk majd.
2: Igen, hoztam mindenféle ilyen finomságot. Van itt konyakmegy, meg van dianeszcukor, mert ugye tudod, azt szokták mondani, akik már annyira részegek, hogy kiszállnak a kocsiból és állni nem tudnak az úton, hogy hát csak egy konyakmegy, egy bombonmegyet megettem evéd után, aztán ez a hatása. Hát, ez nem így van. Vagy hát remélem, majd ezt is bizonyítjuk. Annyi csak, hogy nem esett jó reggel a sör. De egy dolog jól esett, hogy nagyon hideg volt. Tehát az jót tett a lelkemnek, torkomnak, minden, de hogy úgy nem kívánja a szervezet így hat előtt.
3: Ez jó. Tehát akkor még idén nem leszel alkoholista, véletlenül. Ez mindenféleképpen. Ez
2: amíg várunk. Minden esetre szerintem ez egy nagyon emlékezetes és különleges műsor lesz, és majd egy kis interakciót várunk tőletek is, mert Facebookon is közvetítjük majd. Egyrészt a stúdióképet lehet élőben látni, a YouTube-on is ott lesz, meg a Twitch-en is, másrészt pedig lesz majd egy kis összefoglaló videó is az egészből. Nyilván mindezzel arra akarjuk felhívni a figyelmet, hogy emberek, ha ittatok, akkor ne vezessetek. Stoll András az egyetlen kivétel, de ő leüli.
3: Te hülye vagy. Na, egyébként pedig nyilván ugye a rendőrök hoznak magukkal majd szondát is, jó? Tehát azért ezt így...
2: Tudni fogjuk pontosan, tényleg, hogy mi van.
3: Így van, úgyhogy...
2: Amúgy mit tippelsz? Bocs, tehát hogy itt vagyok 90 kilóval, egy sört ittam 6-kor, én nekem valahogy az a tippem, hogy 3 órával ezután én már vezethetek. Mondjuk lehet, hogy reggel így majdnem egy gyomor, tehát egy banánt ettem meg, ennyi volt, de azt gondolom, hogy még ki fog valamit mutatni, mert a 2 óra 6 árán, hát mondjuk 3 óra az közel fogjuk mérni, de szerintem nálam a 3 óra a megtisztulás.
3: Azt mondod, úgy érzed?
2: Ezt tippelem. Ezt te lehet, hogy tévedek. Te mit mondasz?
3: De az a baj, hogy ehhez totál hülye vagyok. Tehát egyrészt én tényleg világéletemben szigorúan tartottam magam ahhoz, hogy ha egy korty alkoholt is ittam, akkor én nem vezettem. Aha. Soha. És ezt nem, ezen nem is tervezek változtatni.
2: Ez teljesen jó.
3: Tehát ilyen szempontból én egy ilyen old school csávó vagyok. Úgyhogy nem tudom, meg egyébként pont ezért akárhányszor eddig szondát tartott elém rendőr, mert azért már futottam bele ugye ilyen ellenőrzésekbe, mindig megfújtam, és még sosem mutatta meg, hogy tessék, hogy mi az eredmény, de hogy mindig negatív volt, mehettem.
2: Engem meg soha. Tehát, hogy én mindig szerettem volna kipróbálni, de amikor megállítanak, az egy alkalom, amikor a feleségem vezet. Tehát nálunk mindig ő a gyanúsabb. Nem tudom, hogy mi lesz. Azt én bevallom, hogy olyan volt, hogy ebédhez ittam sört, és ez a 3 óra volt nálam a szabály, mondjuk ott kaja is volt bennem pörkölt, de 3 órával utána én ültem autóban, egy sör után. Tehát nagyon kíváncsi vagyok, nyilván most egy gyomorra más lesz az eredmény, de akkor is ez a 3 óra, ez jó határa. Meg tudod, vannak ezek az applikációk, majd erről is megkérdezzük Grétáikat a rendőrségtől, hogyha ilyen applikációba beírod a testsúlyodat, meg azt, hogy mit fogyasztottál, az mennyire pontos?
3: Sose próbáltam ezt. Nem.
2: Figyelj, jött egy kép, én ezen gondolkoztam tegnap, amikor kint voltam a meccsen, hogy kerestem Zsoltot, de nem találtam. Ő viszont levadászott engem. Itt ülök egy rendkívül férfias pózban, örülök, hogy éppen nem az orromat túrom, de Zsolt levadászott. Látod, ott vagyok.
3: Nem látlak, várjál, túl...
2: Viber falat nézd.
3: Azt nézem, csak várjál, mert nem látlak. Jó fejségben látlak.
2: Ne a föntit, nézd a lentit. Egyébként jó fejségből a föntit is berakta az eredményjelző táblával, és odaírta alá, hogy csak emlékeztetőnek, Ádinak.
3: De így se látnak, hát a képen.
2: Egy képen lejjebb ott ülök.
3: Ja, rossz képet nézek,
2: a szivárvány színű cipős úriember előtt, aki egyébként tök jó megjegyzéseket tett a meccsre, és akkor is őszinte volt, amikor olyat fújtak be, amit nem kellett volna ellenünk. Egyébként jók voltak a játékvezetők is. Szivárvány színű úr előtt ülök.
3: Igen, látom, csak rossz képet néztem. Azon meg nem találtalak. A pózod zseniális.
2: Igen, tehát hogy kb. Úgy ültem be, ilyen keresztbetett lábbal, mint aki a meccset már elengedte, de azért még a méltóságát megőrizni, de vécére még nem mennek ki, mert még van 10 perc a fél időből.
3: Hát én azt mondtam volna, hogy olyan szűzlányos, de hát kinek még tudod, tehát hogy melyiket hallod, érzed jobban illőnek magadhoz.
2: És ez mennyire para, amikor Zsolt küld rólam egy ilyen lesi fotót, látszólag bezumolva, tehát jó messziről, és annyit ír alá, hogy láttalak. Na.
3: Igen, hogyha Zsolt egy pszichopata sorozatgyilkos lenne, akkor ez egy picit ilyen félelmetesebb megjegyzés lenne. Na, egyébként, ha már kézilabda, vasárnap ugye Európa Kupa döntő, Molta Tabánya KC Ohrid, aki teheti, legyen ott a helyszínen, szerintem már elképesztő, tehát brutális jó hangulat lesz. Na, ide sorsolunk 4-esével jegyeket, szóval érdemes velünk játszani. Az a helyzet, hogy továbbra is kézilabdás hangeffektet kell fülelni dalok között, amikor egy 7 méterest elvégeznek, ugye síp, aztán lövés, aztán pedig a közönségnek a moraja. Nagyjából erre kell koncentrálnotok, hogyha ez megvan, ezt halljátok, akkor írjátok nekünk annyit, hogy hajrá, kék tigrisek, plusz a saját neveteket, és ez jöhet ugye SMS-ben, vagy Viberen keresztül is. Na, ezzel nyerhettek 4 darab belépőt a vasárnapi mérkőzésre. Azt hiszem ennyi, ugye? Úgyhogy...
2: Igen, és akinek az alkohol nem kenyere, annak is készültünk egy cukisággal, tehát már nem csak erről lesz szó, hanem nyilván már mindenki tud róla, nagyon sok helyen bejelentették, most már hivatalos is, és arra gondoltam, hogy erről azért mi beszéljünk, mert betiltották megtiltották a vadállatok cirkuszi tartását. Pontosabban az idei cirkuszi szezon végétől lesz ez tilos. Gajdos László hozta ugye ezt a rendeletet. És egy kicsit beszélgetünk arról, hogy mennyire üdvözöljük ezt a gondolatot, és mit gondolunk egyáltalán, melyik állat vadállat? Mert azért itt megoszlanak a vélemények. Tehát például vadnak számít egy zebra?
3: Jó, kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz. Nekem van egy egyértelmű véleményem erről.
2: Mi, ami harap? Na jó, majd elmondod.
3: Hát nem az, ami harap, nem. Jó, tehát magáról a témáról, nem az állatok besorolásáról.
2: Pedig te nagy biológus vagy, tehát engem azért érdekel.
3: Igen, hogy én nekem vannak ilyen bölcs zoológiai megállapításaim. Nem, maga a téma kapcsán van nekem egyébként egy egyértelmű és határozott véleményem, ami szerintem Andival megegyezik, őt ismerem ennyire. Jó, úgyhogy ezt is tényleg körbe fogjuk járni. Természetesen csütörtök van, úgyhogy a szóvíz csütörtök sem maradhat el, de a rendőrség látogatása miatt ezt egy picit későbbre toljuk, 9 óra után, hogyha valaki ilyen szóvíz fetisista lenne, egy ilyen kicsit mazoista hajlammal már várná ezt a rovatot, akkor 9 után, jó? Ezt így üzenjük előre.
2: De már tegnap készültünk rá, igen. Jó, nagyon jó lesz ez a műsor, nagyon várom, viszont Andinak is van mondandója, például néhány hírt megosztana veled, úgyhogy szerintem figyelj rá néhány zene után, a következő órában pedig beülünk az időgépbe.
3: Jó? Így bár SMS és Viber számot mondjunk, jó? A játékhoz az elengedhetetlen. Ahová várjuk az üzeneteket, ugye hajrá kék tigrisek plusz a saját nevetek, hogyha meghalljátok a kézrablás hangeffektet, 0620 978 978.

0: Innentől kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár van. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Északkom szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd, Rúzsa Magdi.

0: a várositúrák.iránykomárom.hu oldalon. Komárom, határtalanul jó.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
4: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
3: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
5: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
6: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a hosszú hétvégére, átadták a NIOK civil díjakat, zárva lesz a TESZOL központi ügyfélszolgálata. A mikrofon mögött Hittaller Andrea, már is hozom a részleteket. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató a Facebook oldalán szerdán közzétett videójában kiemelte, a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik a férőhelyek számát, az Intercity-ken mintegy 10%-kal több férőhelyet tudnak biztosítani, ahol pedig motorvonatokkal dolgoznak, mint a Mátrába vagy a Velencei tóra, több egységet állítanak szolgálatba. Bejegyzésében azt írta, a kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon hosszabb összeállítású, nagyobb kapacitás szerelvények közlekednek majd. A zavartalan közlekedés érdekében Budapesten és több vidéki csomópontban tartalékszerelvények is készenlétben állnak, munkatársaik pedig megerősített ügyeleti jelenléttel segítik a pünkösdi időszak forgalmának lebonyolítását, legyen szó akár a nagyforgalmú pályaudvarokon szolgálatot teljesítő utas menedzserekről, vagy épp az erősítésre, pótlásra kész MÁV buszok járművezetőiről. 9 kategóriában a 7 szakmai kategória mellett közönségdíjas és különdíjas szervezeteknek adták át a NIOK civil díjakat. A Nonprofit Információs és Oktató Központ az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, hogy a 22 döntőbe jutott nonprofit projekt és összességében a 142 beérkezett nevezés mind-mind olyan értékteremtő nonprofit program volt 2025-ben, amely ellenszélben bizonytalan klímában valósult meg. Az elismeréseket kedden adták át a budapesti Arany 10 Kultúrházban. Zárva lesz a TESZOL központi ügyfélszolgálata. A tájékoztatás szerint május 22-én pénteken a Tatabánya főtér 8/A szám alatt található központi ügyfélszolgálat nem fogad ügyfeleket. Május 26-án 18 órakor a Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár vendége lesz Tompa Andrea, író, színi kritikus. Az erdélyi származású szerző nevéhez olyan regények fűződnek, mint a Hóhér háza, az Omerta, a Haza, vagy a Sokszor nem halunk meg. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Időjárás.
1: Ma napos, gomoly felhős időben lesz részünk, a délutáni órákban pedig csapadék is előfordulhat Vármegyénkben. 20 és 24 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől

0: Konnál Íj és Roland és Rédl Ádám. Íj és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Mónika szavaival indítva az órát, szépséges jó reggelt nektek! Buenos morgen, jó reggelt Roland, 7 múlt 5 perccel.
3: Hát most figyelj, gondolkoztam, hogy mivel lehetne ezt felülmúlni, de nem tudok annyira szép dolgot így rögtönözni spontán, úgyhogy ragyogóan szép reggelt kívánok én is mindenkinek. Áldott tavaszi napsütésben bűvelkedő, nem tudom mondja, picsmallatos, madárcsicsergős, minek örülnek még reggel az emberek? Rakétában gazdag.
2: Sörben gazdag.
3: Sörben gazdag, igen. Na, Rédl kolléga sörrel indította a napot, nem azért, mert...
2: hát ez ilyen rosszul hangzik,
3: nem azért,
2: mindig.
3: Mert hogy készül a 40 feletti új hobbiára, ami ugye az alkoholizmus lesz, bár lehet, hogy ez is igaz, de hogy mindenkinek kell valami hobbi, tudod, de az van, hogy ma...
2: Nem sokára nyomom az óra nyitott az akácos utat, már készülök.
3: Az van, hogy ugye különleges napra készülünk, 8 után érkezik hozzánk a rendőrség, szondával,
2: ez és... Is
3: belőnek, ha beengedjük őket, ha nem. Igen, de ha nem, tényleg az van, hogy egy kicsit körbejárjuk ezt az egész szondáztatás kérdést. A fő üzenet az lenne, hogy tényleg ne vezessetek akkor, hogyha isztok, úgyhogy Ádit meg is fogják szondáztatni, megnézzük, hogy így 2-3 óra elteltével mit mutat ki nála a szonda, úgyhogy reggel ugye sörrel kezdett. Én felveszek egy részek szemüveget, rajtam már volt ilyen, én tudom, hogy milyen, és megpróbálok közben úgy, hogy a részek szemüveg rajtam van, egy hétköznapi tevékenységet üzni. Előre szólnék a Szent Borbála kórház sürgősségi osztályának, üzennék, jó, hogy ha bevisznek valami kézlábtöréssel, mert akkor átestem, mint az ólajtó, akkor ezért volt. Jó, csak hogy mindenki tudja, most készüljetek, már vannak rá tanúk.
2: Készüljetek, 8 után nem sokkal jön a Roland.
3: Igen, és...
2: Kitelepülés lesz.
3: És Andit pedig tele tömjük konyakmeggyel, meg dianás cukorral.
2: Amúgy, amikor tegnap mondtam neki az ötletünket, hogy mi lesz az ő feladata, akkor annak örült.
3: Azt hiszem, elmeséled a másik sztorit.
2: Nem, azt majd később, ha bejön, szembesítem, de igazából mindig mondod, hogy hogyha ideges egy nő, akkor csokival kell dobálni, most megteheted, bekészültünk. Van itt ez a klasszikus gyerekkorunk klasszikusa, amit ugye a felnőttek ettek, de néha elcsentünk egyet-egyet. Szereztem diannás cukrot is. Pont úgy néz ki, mint régen.
3: Amúgy múltkor láttam, pont mondtam neked, ugye az egyik szupermarketben, és pont egy ilyen nosztalgia el is kapott, hogy derégettem már dianás cukrot, úgyhogy ha esetleg Andi mind a 4 darabot nem tervezné így magába nyomni, akkor szerintem én egyre lecsapok.
2: Vihetsz, de 39 forint egy darab.
3: Figyelj, adok érte 40-et, tessék. Csak hogy jól járjál.
2: Egyébként annyira vicces, mikor a boltba bemész, és látod így kírva, hogy 39. Tehát, hogy ezt az összeget én nagyon rég láttam bárhova kírva.
3: Na jó, mert ezt úgyis felkerekítik 40-re. Szerintem
2: volt gyerekkoromban.
3: Nem? Vagy várjál, nem, mert ha veszel 5-öt, mert ugye 5x40 az 200 lenne, viszont ha 5 darabot vezel ebből, az csak 195, 5 forintot már tudsz visszakapni.
2: Szép! Ezért csinálom én egyébként mindig azt, és ezt a tanulságot kövesse bárki, hogy hogyha ilyen termékeket vásárolunk, amit adott esetben kerekítenének KP-s vásárlás esetén, akkor egyenként kell megvenni a cukrokat, és kártyával kell fizetni.
3: Biztos nagyon értékelik. Próbáljátok ki akkor, amikor ráadásul kilométer hosszú a sor mögöttetek, imádni fognak. A pénztáros is, hát még a mögöttetek állok.
2: Nagyon szerethető ember leszek ezáltal. Oké, kék tigrisek, méghozzá Európa Kupa döntőben az első forduló itt lesz nálunk a multifunkciós csarnokban, és azt nézem, hogy a második pedig a szülinapomon. De most maradjunk az elsőnél, mert erre van 4 jegyünk minden nap, minden műsorban, és a mai 4 jegyet neked szeretném odaadni. Tehát, hogyha ott lennél a. Azt nézem, hogy igen, a GRK, ez az eleje, a GRK Ohrid elleni mérkőzésünkön, akkor itt a lehetőség, hogy nyerj.
3: Az egy kulcsfontosságú információ volt, hogy GRK.
2: Nem voltam biztos benne, mert tudom, hogy van a BRK, de azt
3: de
2: bemondom...
3: DJ, és itt hát, és életem, így zenél a kézüvet, csak el, meg nálunk a Light Sessionben.
2: Életem végig azzal húztok, hogyha benyomom, hogy játszunk a BRK ellen a csapattal, tehát hogy ezzel óvatosan kell.
3: Akkor ezt a Karcsival beszéld meg, légy szíves, jó? Tehát mindenképpen, de az maradjuk az Ohrid.
2: Ohrin Benedek jut eszembe róla amúgy, ahányszor mondod, mindig azt várom.
3: Szerintem Ohrid szebb, mint Benedek bácsi volt, és te nyugosztalja.
2: Minden esetre kemény csapat, észak-macedónok, és szép helyen vannak, tehát lehet őket oda is kísérni, de előtte spóroljátok meg az úti költséget, és nyerjétek meg nálunk a jegyet.
3: Pontosan, jegyet. Nem kell más tenni, csak fülelni. Két dal között jön a 7 méteres lövést imitáló hangeffektünk. Na, ha ezt meghalljátok, akkor kell nekünk üzenni. Szerintem lehet, hogy nem kell sokat várni, és újra lesz majd egy ilyen effekt. Nem sokára a csillagok üzeneteit is hozzuk. Ha pedig játszanátok, akkor ugye hajrá, kék tigrisek, ezt az üzenetet várjuk a saját nevetekkel együtt. Mindjárt elmondjuk azt is, hogy hova kell elküldeni, csak Ádiból még valami nagyon kikívánkozik.
2: Hogy ki ne hagyd, hogy május 21. Ja, készültem egy csomót, ja. Tehát annyira szaladsz, de mondjuk el a számot, az is fontos, 0620-978-978-5, de május 21-e van.
3: És ez kulcsfontosság, hogy ezt elmondjuk. Mindenki tudja, hogy május 21-ben írjátok föl.
2: Konstantinok.
3: Így van, őket kell köszönteni, ha ismertek, de lehet egyébként Denver Dino jó barátot is.
2: Az mindenkinek ez az első, nem? Tehát vannak ilyen nevek, amiről beugrik az első. Andréról kiugrik be először. Rio vagy a Vásár?
3: Agassi.
2: Ja? Nem hát a Vásári André?
3: Nem, nekem az André Agassi ugrik be, bocs. Osminok is vannak, meg Teobaldák. Albrecht Dürer a reneszánsz egyik legismertebb művésze. 555 éves lenne, ha egy ember képes lenne ennyi ideig élni.
2: Jó, Dolly, Emerton Díjas magyar énekesnő, 1948-ban született ezen a napon.
3: Mr. T, a szuper csapatból. Aj, gyerekek, mekkora karakter. 1952-ben született ezen a napon. Tudjátok, a szakállas, akinek körülbelül 6,5 kiló nyaklánc lógott a nyakában.
2: Igen, egyet hozott, de azt nagyon. Nem tudom, nekem mindig is ilyen sportszeletes fazon volt.
3: Az
2: égetbe. Aztán 1966-ban született, aki a dolgok mögött van. Frey Tamás.
3: Így van, Notorious B.I.G. a hip-hop történetének egyik legnagyobb alakja lenne, hát ugye ő már nincsen közöttünk.
2: Amúgy egy mondatban még visszatérve Frey úrra, tudod, hogy volt fenn az interneten? Megszületett Frey Tamás, zárójel dosszié. így van ő dokumentálva.
3: Kemény, és 1960-ban ezen a napon született Jeffrey Dahmer, akinek, hát szóval mindenki tudja, hogy ő kicsoda, aki nem, az nézze meg a Netflixen, de csak 18 év felettiek.
2: Igen, nézzünk pár dolgot, például a nőknek nagy napja ez. 1932-ben ugyanis megvalósította Amelia Earhart azt, amire minden nő vágyik. Elsőként repült át az Atlanti-óceán felett.
3: Aztán, amire minden nő vágyik. Elton John fellépett a Szovjetunióban, maradjuk ezen a vonalon.
2: És 79-ben. Ő volt az első nyugati popstár, aki ott járt. Azért ez nagy dolog volt, talán beengedték. Star Warsban ma is gazdagok vagyunk, úgy tűnik ez a május ilyen szempontból nagyon erős, a The Empire Strikes Back, na, érzem már sört, az jött ki ezen a napon, ez az ötödik rész sokaknak a nagy kedvence.
3: Aztán figyelj, ami még fontos, 1904-ben Párizsban megalakult a FIFA, ugye a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség.
2: Illetve sok napot ünneplünk ma, például a Magyar Honvédelem napját, szóval védjétek otthonaitokat, 1849-ben a budai vár visszafoglalása volt az, aminek az emlékére ezt tartjuk ma.
3: A kulturális sokszínűség világnapja van, ez fontos, UNESCO kezdeményezés, aztán ma van a TEA nemzetközi napja, úgyhogy lehet jó teázni, a következőt
2: meg... Jó tátra tehát.
3: Hát most elhiszem, hogy te ezen a vonalon mozogsz, én meghagyom neked a következőt.
2: Beszélj úgy, mint Yoda nap, az is ma van. Egyébként szerintem még két sör is meg lesz.
3: De jó úton haladsz. Igen.
2: De kicsi zöld, te leszel.
3: Kösz. És egyébként Szeged napja is van, hát ez Szegeden ünneplik, de...
2: Boldog Szegedet.
3: Ha mennétek ma arra, akkor tessék becsatlakozni. Na most már elmondtunk mindent, ami a mai naphoz kötődik. Nem sokára jövünk a csillagok üzeneteivel, ti pedig füleljetek nagyon, hát ha valamikor felbukkan a kézilabdás hangeffekt.

0: Misztik... Azt vártam, hogy jön a horoszkóp szignál. Misztikus, mágikus pillanatok következnek.
1: Igen, mert hogy itt lett volna egy horoszkóp szignál, ha nem felejtem el behúzni.
0: Ja, jó, oké. Nem esünk szét.
1: Ezt én csesztem el.
0: És én sörözök.
1: Na, szóval a csillagok üzenetei.
0: Igen, jön a misztikus pillanat. Ennyi. Misztikus pillanatok a forráson. Mert ma is megnéztük, hogy mit mondanak nekünk a horoszkópikus csillagjegyek, és mivel ebben az órában az állatokról fogunk majd beszélgetni, egy kicsit a vadállatokról is. Arra gondoltam, hogy ma mindenki kap egy spirituális állatot a személyiségjegye mellé.
1: Na, szóval kedves Kos, ma olyan vagy, mint egy border collie. Pöröksz, terelgetsz mindenkit, és még azt is megszervezed, amit senki nem kért. Vigyázz, mert estére könnyen túlhevülhetsz egy teljesen felesleges vitában.
0: Bika, egy lustán napozó panda energiájával mozogsz ma. Kényelmesen, nyugodtan, és csak akkor kelsz fel, ha éterről van szó. Valaki irigyelni fogja a türelmedet, pedig te csak nem akarsz kapkodni.
1: Ezt annyira átérzem, ez tényleg működik? Igaz.
0: Jó.
1: Olyan leszel, mint egy szarka, kedves.
0: Jó, hogy végigmondtad az állatot. Olyan leszel, mint egy szarka.
1: Minden csillogó új információra rárepülsz, de estére elfelejtett, honnan indultál. Egy spontán beszélgetésből meglepően jó ötlet születhet.
0: Rák, te ma egy tengeri vidrára hasonlítasz. Kívül játékos, belül érzékeny és ragaszkodó. Egy régi emlék váratlanul megmelegenti a szívedet.
1: Ha kicsit játékos, ez még jó dolog. Egy hópárduc magabiztosságával vonul végig a mai napon az oroszlán. Szóval az oroszlán egy hópárduc, mindegy, ebben nem menjünk bele.
0: Nem akartam ugyanazt.
1: Ja, jogos. És mindenki érzi, amikor belépsz egy helyiségbe. Figyelj arra, hogy ne csak ragyogj, hanem másokat is hagyj szóhoz jutni.
0: Szűz, te ma olyan vagy, mint egy méh. Ma is rendszert viszel a káoszban, miközben mások csak kapkodják a fejüket. Egy apró részlet kiszúrásával megmenthetsz egy helyzetet.
1: Kedves mérleg, olyan vagy ma, mint egy flamingó.
0: Oh.
1: Elegáns, látványos, de néha túl sok energiát teszel abba, hogy fél lábon állj, nem, hogy minden harmonikusnak tűnjön. Valaki pont az őszinteséged miatt fog kedvelni.
0: Skorpió, te egy fekete macska energiáját hozod, titokzatos vagy, és mindenki próbálja megfejteni, mire gondolsz valójában. Este egy megérzésed ijesztően pontosnak bizonyulhat.
1: Ma egy aranysas vagy, kedves nyilas jegyű. Ez egy létező állat, Ádi, az aranysas.
0: Igen.
1: Jó, köszönöm. Magasról nézed a dolgokat, és közben menekülsz minden unalmas részlet elől. Egy hirtelen ötletből mini kaland lehet még egy sima hétköznapon is.
0: Ilyen bronztalpon van az aranysas egyébként, olyan, mint a turulnálatok, csak nívósabb. Bak, mint egy hegyi kecske, ma is felmászol oda, ahová mások inkább liftet keresnének. Ez mekkora kép. A kitartásod most többet ér, mint a gyorsaság.
1: Kedves vízöntő, olyan vagy, mint egy polip. Furcsa, intelligens, és mindig van egy váratlan megoldásod, vagy egy plusz kezed. Ma valaki egyszerre fog zseninek, és teljesen őrültnek tartani.
0: És halak, egy delfin érzékenységével és játékosságával sodródsz ma az események között, egy dal vagy illat váratlanul teljesen más hangulatba repíthet.
1: Na hát, nálunk is jön egy picit talán komolyabb hangulat, szerintem itt azért lesznek komolyabb gondolatok az óra második felében, mert hogy betiltják a vadállatok cirkuszi tartását az Európai Unióban utolsóként Magyarországon is, és akkor ezt fogjuk egy picit körbejárni, mondtam, hogy nekem erről van egy igen határozott álláspontom, én eddig sem szerettem egyébként látni igazán a vadállatokat a cirkuszokban, mert meggyőződésem, hogy nem tudják őket olyan körülmények között tartani, amiket ezek az állatok igazán megérdemelnének, de ezt részletesebben is kifejtjük Andival együtt az óra második felében.
0: Közben pedig István írt, sziasztok, nyilas vagyok, azt hittem az aranysasra azt mondjátok, hogy ma magasról tojok mindenre, hát hogyha az aranysas aranyat tojik, akkor csak nyugodtan. Maybe.

0: Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
2: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
3: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Múlatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Múlat a város Komáromban, érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: tehát kötődik a kollagén. 7 óra múlt 35 perccel, és itt van a hittal a Randi, aki kötődik. Hi és Rolandhoz és Rédl Ádámhoz, ezek vagyunk mi. Buenos Morgan!
1: Azért egy pillanatra megálltál. Jó reggelt!
0: Hello!
2: Hello! Na, hát egyébként ez a kollagénes sor mindegy, nekem ezek évek óta kisül az agyamettől, de halott pénz dalokban azért elő-elő fordulnak ilyen furcsán megírt sorok, hát ez is egy ilyen, úgyhogy hát lépjünk túl rajta elegánsan.
0: Igen,
2: szerintem.
0: Azon már átléptünk, hogy néha van, ami rímel is, az engem már kifejezetten zavar náluk. És mindezt úgy mondom, hogy amúgy bírom őket.
1: Igen. Na,
0: annyira durva, hogy minden dalról, ha meghallod egy ilyen 10 másodperc után, már biztosan rávágod, hogy halott pénz.
2: Mindegyikről?
0: Igen, de ha csak a zenét hallod, akkor is szerintem. Tehát annyira kialakították a stílusukat.
2: Igen, azt akartam mondani, hogy az jellegzetes, és az alapvetően szerintem egy jó dolog. Az már kevésbé, hogy az M1 kuka, Norbitól ezt megkaptuk, küldött egy képet is, látom, hogy még lakóautó is van rajta, mondom, akkor valaki már rutinos, már azzal érkezik. Ja. Tehát tudja, hogy akkor lehet, hogy egy kicsit ott dekorunk.
0: Az nem hülyeség egyébként, ott a lezárásban a kecsvát is föl tudod húzni.
2: Na, ennyi, kész. Na, ennyire talán azért nem rossz a helyzet. Minden esetre Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben szakaszos lassulás, illetve torlódás tapasztalható. Nyilván elsősorban a külső sávban, aki tehát személyautóval közlekedik, és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Szerintem mindenféleképpen azt válasszátok. Egyébként azt látom, hogy már Tatabánya előtt is, tehát hogy Tata felé is ezért haladgat ez a torlódás. Haladgat, hát akkor pont, hogy nem halad, ez egy képzavar volt. Környe, Tatabánya, ott is azért növekszik a reggeli forgalom. Most Komárom is egészen zsúfoltnak tűnik, nézem Esztergom belvárosát, az még relatíven nyugis.
0: Amúgy Roland, itt tök jól elbeszélgetsz magaddal reggel. 16 fok van, 23 lesz, jó időben van részünk, napsüt, az lesz.
2: Napsüt?
0: Várjál, mindjárt csak mondom, itt a sörike reggel azért nyelnem kellett. Na az van, hogy a mai napon egy nagyon különleges élővel jelentkezünk a következő órában, mert jön a rendőrség, mi hívtuk őket, tehát semmi razzia vagy ilyesmi.
2: Magunkra hívtuk a rendőrséget.
0: Én csak ez így elég rosszul
1: hangzik. Kihívtuk a rendőröket, mert Ádi már korán reggelizik.
0: Igen, és akkor hozzáteszem még azt is, hogy én sörrel indítottam a mai napot 6 előtt kicsivel. Na az van, hogy csinálunk egy nagy részektesztet. Ennél többet nem iszunk, meg senki nem fogyaszt, hanem azt nézzük meg, hogy az alkohol az mennyi idő alatt tűnik el a szervezetünkből, és hogy nagyjából három óra elég ahhoz, hogy egy 90 kilós szervezet kiköpje magából az egy sört. Rolandot is tesztelni fogjuk, ő egy részek szemüveget vesz magára, és abban fog kísérleteket végrehajtani. Andi, neked pedig itt van az asztalon már a konyak megy. Ugye szokták azt mondani, hogy én csak egy konyak megyet ettem. Megnézzük, hogy ez tényleg kimutatható-e, és mit mutat a műszer. Szerintem a tiéd az egyik legkedvesebb. Szembesítenélek a tegnapoddal. Tehát, hogy én egy dolgot kértem Anditól.
2: Ez jó sztori! Ez nekem tetszik, ezt meséld el.
1: És egyébként kötődik az alkoholhoz.
0: Igen. Na, erre nagyon kíváncsi leszek. Egy dolgot kértem Anditól, hogy én itt mindent elintézek, bemikrofonozok, stb., de hogy egy konyak megyet szerezzem már a reggeli műsor, azt kifizetem mindenit. Mondta, hogy jó, úgyis megyek boltba, meg lesz, hozom. Kicsit később csippan a telefonom. Anditól jön egy üzenet. Ezt szeretném szó szerint ideg összeroppanáson pillanatában felolvasni, és ide idézni. Felhúztam magam a boltban, és elfelejtettem konyak meggyet. Elfelejtettem a konyak meggyet. Holnap majd kiszaladok gyorsan. Min húztad fel magad? Andi, miért idegeskedsz mindig?
1: Hát gyerekek, én tényleg nagyon felhúztam magam, mert hát ugye hétvégén lesz a Stingli party, és mi is megyünk, és hát előtte egy kicsikét szeretnénk koktélozni. Igen. És ahhoz kellett volna egy alapanyag, és nem volt olyan, csak ízesített, de nekem ugye sima kellett volna, nem ízesített. És hát gondoltam, megkérdezem az eladót, hogy esetleg van-e valahol raktáron, vagy tervezik-e, hogy a héten lesz-e még. És felhívta a főnököt, és a főnök mondta, hogy hát majd rendel akkor jövő héten. Hát, mondom, nekem az már nem jó.
0: Micsoda boltokba jársz te?
1: Úgyhogy felhúztam magam, és mondtam, hogy akkor köszönöm szépen, én kimentem minden, és aztán utána hazafelé a nagy ideg összeroppanásomban eszembe jutott, hogy ja, konyakmegyet elfelejtettem.
0: De ezt az üzenetet még idegből írtad?
1: Azt akkor írtam már, amikor hazaértem, úgyhogy még egy kicsit azért feszült volt.
0: Mert én amúgy tényleg így hallottam. Tehát, hogy felhúztam magam a boltban, és elfelejtettem a konyakmegyet.
1: Így nagyjából még ilyen állapotban voltam.
0: Na jó, van konyakmegy, ne aggódj. Dianess cukrot is szereztünk, 39 forint egy darab. Szereted?
1: Én szeretem, igen.
0: Jó, majd megnézzük, hogy teljesítesz. Most viszont...
2: Ugye, amúgy engem ez lesokkolt. Tehát én most meglepődtem, amit Andi mond, hogy ugye nem volt sima, csak ízesített, azért szerintem relatíve széles óvszer kínálat van mindenhol. Szóval.
0: Meg igen, meg hogy jövő hétre, szerintem 2-3 napon belül már itt van a Temu-ról, amit egyébként a boltok eladnak nekünk, nem?
2: Óvszerből igen, csak a Temussal vigyázni kell, mert lehet, hogy a közepe behajlik.
0: Jó, hát na. Ott van benne egy ilyen családnő. Most azt, igen, azt hallottam.
2: Csavar! Au!
0: Azt hallottam, hogy a kínaiaknál most megint fontos az, hogy szülessenek gyerekek, tehát hogy most megint azt támogatják, úgyhogy lehet, hogy van egy ilyen Temu program, nem tudom. Na, de beszéljünk most az állatokról. Nem mi legyünk az állatok. Nyilván mindenki hallotta, Gajdos László, a Tisza kormány élő környezetért felelős minisztere, az Európai Unióban utolsóként elrendeli, hogy Magyarországon is betiltsák a vadállatok cirkuszban történő mutogatását. Ezt nagyon üdvözöljük. Engem meglepett az a hírből, hogy mi vagyunk az utolsók az Európai Unióban, tehát ezt nem tudtam, ez újszerű volt, de azt hiszem itt az ideje. Egyébként úgy hangzik a hír, hogy a cirkuszi szezon vége után, mert senkit nem akarnak bántani a cirkuszi művészek közül. Egyébként utána néztem, Magyarországon most még egy cirkusz van, ahol például elefántok fellépnek. Tehát annyira sok mindenkit nem érint. Többen például a Richterék már bevezették azt, hogy nem tudom hány óta, de régóta vadállatokat nem szerepeltetnek. Ami egyébként a furcsaság, hogy a fő Richter testvére Richter, soha nem tudom, hogy melyik őjük melyik, de az ő cirkuszában van még Szandra az elefánt, akit majd nyugalmaznak.
2: Meg egyébként én már nem tudom, mikor voltam utoljára cirkuszban, de akkor még láttam például tigrist, azt biztos, hogy láttam. Egyébként meg, tehát, hogy elefánt, tigris, zebra, oroszlán az nem, de mondjuk ló meg kutya az jöhet.
0: Igen, ezt tegyük tisztába szerintem, hogy akkor mi számítson vadállatnak, vagy ezt hogyan határoznánk mi magunk meg. Igen, a Richter Józsi mondta azt, hogy ő náluk már nagyon régóta nem, és a testvérénél van még Szandra, aki a nyugdíjas elefántunk lesz. Szóval, hogy mi a vadállat? Ugye vadállat-e mondjuk a zebra? Miben mérjük a vadállatot? Mert zebrát például nem lehet majd mutogatni, de például, hogyha egy ló nem vadállat, már pedig az nem, mert háziasított elvileg, akkor zebra miért az? Arra is rakhatsz nyerget.
1: Hát végül is rakhatsz.
0: Megint egy bölcsesség.
1: Hát megsértődne.
0: Nyerget bármire rakhatsz.
1: Hát rárakhatod az oroszlánra is, csak nem fog neki tetszeni.
2: Ennyi, igen.
0: De mi a vadállat?
2: Na, szóval ugye alapvetően a tiltás az elefántokra, nagymacskákra, fókákra, rozmárokra és főemlősökre vonatkozna.
0: Láttatok cirkuszban rozmárt valaha?
2: Igen. Régen.
0: Hát a rozmár az a nagy fogó,
1: hát régen voltak fókák.
0: Fóka oké, de rozmár.
2: Én rozmárt
1: hát rozmár is
2: láttam,
1: van,
2: igen.
1: Persze.
0: Én azt tudom, hogy lehet megölni a rozmárt, én hogy mondod, hogy nézd, leheted magad, hol.
1: Nekem adott is puszit.
0: Rozmár puszit,
1: igen,
0: kaptál?
1: Kaptam.
0: Biztos, hogy rozmár volt?
1: Szerintem
0: nem a poradmester?
1: Volt. Én úgy emlékszem, rozmár volt.
2: Én is ezzel próbálnám így utólag vigasztalni magam. Ne? Ne is haragudj, igen. Igen, a tervek szerint a háziállatok és bizonyos a cirkuszi körülményeket jobban tűrő fajok, például a lámák vagy a papagájok továbbra is maradhatnak. Tehát, hogy alapvetően ugye az a szempont, hogy ki az, aki ezt a fajta, hát ilyen bezártságot, szűk helyet, tehát ezeket a körülményeket
1: szerintem
2: jobban tűri.
1: Hát ez az, hogy jobban tűri, de nem tűri, csak kénytelen.
0: Én utána néztem, hogy a vadállat olyan állatfaj, amely természetes környezetben él, nem háziasították, és általában nem az ember közvetlen irányítása alatt fejlődik ki. Tehát akkor nagyjából itt lehet meghúzni a határt, és ez azért tényleg sok mindent elárul. Tehát, hogy kvázi, ami ezt a falat átlépi, az lesz a vadállat határ.
1: Uh-huh. Na jó, de ezek akkor csak a kutyákra, a macskákra,
2: lovakra is. Lovakra.
0: Papagáj, ló.
1: Papagáj.
0: Tehén.
1: Hát tehén, de tehenet mondjuk még nem láttam cirkuszban.
0: Mi lenne egy ilyen fejős szám?
1: Meg malacot sem nagyon láttam.
2: Hogy bejön a bohóc és viccesen megfej egy tehenet, erre
0: szerintem
2: gondolsz?
0: Ez jó lenne, én nem szeretem a bohócokat, de felrúgnál vödröt, meg ilyenek.
2: Vagy egyik kézzel tehenet fej, másikkal zsonglőrkedik. Tehát azért lennének ötleteim.
0: És ezek a szoba malacok mehetnek?
1: Hát már ez az, hogy az is, tehát azt sem nagyon látod a cirkuszban a szobamalacokat.
2: Pedig azok cukik. Nem, egyébként
1: cukik, de hogy...
2: Igen, alapvetően én maximálisan támogatom, hogy ne legyenek vadállatok a cirkuszokban.
0: Én is
1: üdvözlöm. Én egyáltalán nem...
2: Te nem,
1: nem támogatom egyáltalán. Nem. Én azt sem támogatom, hogy állatok legyenek egyáltalán.
2: Igen, hogyha valaki látott már ilyen vándorcirkuszt, azért... Hát valljuk be, hogy túl sok helyen nincs ezeknek az állatoknak.
0: Én pont most voltam.
1: Hát vagy olvasom utána, hogy milyen körülmények között tartották ezek. Most nem tudom milyen, de most tartok tőle, hogy nem sokkal jobb körülmények között tartják ezeket az állatokat, de hogy régen azért ez elég brutális volt.
0: Én pont
1: nagyon
0: most
1: sok
0: voltam,
1: könyvet is olvastam ezzel
0: és
1: kapcsolatban.
0: És szerintem pont amit én láttam, vagy ahol én láttam, ott erre nagyon figyelnek. Egyébként ott pónilovak voltak, az volt az állatos szám, ők futottak körbe, megcsináltak produkciókat, ilyen interakciót egyébként az idomárral, és szerintem az azért látszik, hogyha az idomár úgy bánik velük, hogy mint a saját gyermekeivel. És hadd hozzak be egy szálat, mert én nagyon üdvözlöm azt, hogy a vadállatokat ne. De abban nem vagyok biztos, hogy semmilyen állatot ne, meg semmilyen körülmények között ne. Én rendszeresen járok az állatkertbe. És ott ugye van a fókasó, és kismilliószor elmondják, hogy ez nem egy cirkuszi mutatvány, a fókák imádják, csak addig csinálják velük a gyakorlatot, ameddig ők szeretnék, tehát ott be is zárják, hogyha a fókának nincs kedve hozzá, és kell a fejlődéséhez, kell neki ez az intelligencia kis gyakorlat, tehát kifejezetten élvezik azt, ami ott történik. Szerintem ez lehessen.
2: Ezt a fóka mondta.
0: Látod, hogy a fóka boldog. Hát a fókának kell a kis kreatív feladat. Na jó, akkor cáfolj meg.
1: Miért szerinted, akik kint vannak fókák a természetben, azok csinálnak ilyeneket csak szórakozásból?
0: De láttál fókát annyira neki vidulni, mint amennyire az állatkertben vidul?
1: Igen, láttam.
0: Hol?
1: A természetfilmekben mutatnak ilyeneket.
0: A természetfilm. Ezt megrendezik.
1: Ott nutriák vannak, nem fókák.
0: Mondják, Csapó, vegyük újra fóka boldogabban. Azt hiszem, azt így nyomják.
2: Tessék pozsonyogni, ugye?
0: De ne, az kell nekik. Tehát, hogy ott, és másrészt az a fóka, amelyik ott van az állatkertben, az kihalna a természetben. Megkérdeztem, beszélgettem az állatkertesekkel elég hosszan. Azt mondták, hogy ott főleg olyan fajok vannak, amik veszélyeztetettek, és ők ugye azért őrzik őket, hogy ezek fennmaradjanak. Na most, ha az a fóka ott nem kap kreatív feladatokat, akkor elsatnyul.
1: Hát ez az, mert nincs inger, mert be vannak zárva egy kis helyre. Hát jó.
0: De oda most született, ő már nem szerez magának halat, csak hogyha tapsol. De mi? Ha most, hogyha holnaptól nincs gyakorlata, akkor elsatnyul, hogyha kirakod a természetbe, megpusztul. Tehát nem fogja bírni. Ez egy szobafóka.
2: Szobafóka!
1: Jó, én imádom a fókákat, szóval, hogy szerintem nagyon cukik, csak nem tudom, én nem szeretem az állatkerteket, sem nem szeretem a cirkuszokat sem, pont ezért, mert igazából sajnálom az állatokat. Megértem azt a részét is, hogy igen, vannak ilyen fajok, amiket meg akarnak menteni, azt is, hogy vannak olyanok, akiket úgy mentenek meg valahonnan, és utána már nem tudják visszaengedni a természetbe, de nem tudom, akkor is be vannak zárva egy kis helyre. Most biztos, hogy jól ellátják őket egyébként, mert gondolom gondoskodnak róluk, csak nem tudom, valahogy többször
0: szerintem
1: tapasztaltam már, hogy olyan élettelen a tekintetük.
2: Mondjuk én nőket is ismertem így, de mindegy. Nem, szóval
1: van olyan ember is, igen, akinek életlen a tekinteted.
0: Dobtál nekik halad, ha tapsoltak?
2: Azt akartam mondani, hogy képzeld el, hogy csak akkor kapsz csokit, ha tapsolsz. Egy idő után te is megtanulnád, hogy akkor tapsolni kell.
1: Nem? Hát egyébként persze nyilván.
2: De te is boldognak tűnnél, ha kapnál csokit.
0: Dobod a szardellát.
2: De
1: egy idő után megunnám, hogy állandóan tapsolnom kell a csokért.
0: Ja, tudsz mást is. El tudsz kapni az orroddal karikákat.
2: És így
1: megpörgetem rajta, tudod.
2: Vagy esetleg így a fejeddel, így tudod, a labdát.
1: Na,
2: fejelgetsz.
0: Szerintem ez jó, ez a része jó. Meg az is tök jó, hogy a cirkuszokból a vadállatokat ilyen módon kiviszik. Az furcsa, hogy csak most, tehát hogy ez is egy érdekes dolog, de itt összeszedtem néhány gyakorlatot, ami a cirkuszokban vadállatokkal a leggyakrabban történik. És hát nyilván a cirkusznak műsorra továbbra is szüksége lesz, szóval gondoljuk egy kicsit át, hogy mivel lehetne ezeket helyettesíteni. Tehát akár így a stábból, akár a hírességek közül ki tudná megcsinálni ugyanezt az attrakciót, úgyhogy legyen nézettsége. Régi, igazi, klasszikus a tüzes karikán átugró oroszlán vagy tigris.
1: Hát ezt szerintem bárki meg tudja csinálni emberként.
0: Ezért, mert a Tomi tudná?
2: Egyébként nekem is a Tomi jutott valamiért eszembe hirtelen, nem tudom miért, de szerintem is a Tomi.
0: Ha kifeszíted a Tominak a száját, bemered rakni a kezed vagy a fejed oda a fogai közé?
2: Nem.
0: Én se. Tehát akkor az még mindig produkció, nem?
2: Igen, de a Tomit el tudom képzelni, hogy átugrik a tüzes karikán, mert ő egy ilyen tüzes pasi.
0: Ó, labdán egyensúlyozó fóka, azt a Lackó, nem? De azt megnéznétek.
2: Hát a fóka karakter tudná hozni.
1: Megnézni,
0: fóka. Igen, akkor nem tudom, én ilyet nem láttam, az előzőeket szerintem láttam még gyerekként, de két lábon táncoltatott medvét nem láttam. Az nekem ez ilyen rabság.
1: Én csak filmekben, hát igen.
0: Az nagyon nem tetszik.
2: Az nem, de ugye táncoltatás, akkor Kitty.
0: Nekem még az alatt nagyon
2: Kitty táncos lábú. Ez egy szép párhuzam lesz, ezt nem magyarázod kinek.
1: Ja, igen.
0: Oké, akkor van a zsámolyon ülő, vagy sorban vonuló elefánt. Én ezt ilyen kültéri bemutatónál láttam, azt is lekameráztam, hogy az elefánt ilyen labdát rúg ki a közönségbe, meg hogy ilyen produkciókat, trükköket tud.
2: Ezt én elvállalom.
0: Vállalod?
2: Persze, hát kirúgom a labdát a közönség soraiba, hogy ne.
0: Jó, oké, akkor ugró kötelező vagy bicikliző majom?
2: Ezt te leszel.
0: Úgy tudtam, hogy megkapom. És melyik fajta, tehát az elegáns gorilla típus, vagy ez a piros seggű?
2: A piros seggű. Határozottan a piros seggű.
0: Ettől tartottam. Oké. Közönség fölött repülő mutatványos papagáj?
2: Az Andi.
1: Akkor és közben letoljon mindenki fejét.
0: Kittinek marad az orrával festő zenére táncoló elefánt?
2: Hát, figyel,
1: mondjuk szeret ormányával. Festeni.
2: Szóval. Jó, akkor a Zalatnai Cini lesz, aki táncol, és akkor az orrával pedig a Kitty fog festeni.
0: Az Azariának adjuk, vagy a Dashnek adjuk az ostorral irányított nagymacskasót?
2: Azt én inkább a...
1: De Dashnek, nem?
0: Az Dashes?
2: Nem, hát az Azaria kezében van az ostor, és a... Ja, a Dash-vel a másik felén.
1: Csapkodja, Dash csapkodja vele.
0: Ezekből, amiket mondtam, bármi hiányozna nektek? Oké, Andi, te el sem mész cirkuszba.
1: Nem.
0: De hogy én azt érzem, hogy ettől nem jobb a cirkusz.
2: Hát figyelj, én alapvetően meglennék cirkusz nélkül, szóval az én életemből is ki tudna maradni.
1: Meg ha belegondolsz, ezeket emberek is meg tudják csinálni. Mármint, hogy érted, biciklizelés közben nem tudom, mit csinálsz, tányérokat egyensúlyozol,
0: na mondjuk,
1: akkor
0: hogy
1: ha át tudsz a karikán is ugratni, mondjuk, hogyha lenne egy ilyen motoros szám például.
0: Ja, mondjuk, hogy a Roland hogyan festene az ormányával, az nem biztos, hogy a gyerekek előtt...
1: Hát aztán, az már a 18-as karikás.
2: Olyan kicsi ormánnyal nehéz festeni.
0: Ó, kemény a helyzet. Írjátok meg, hogy ti mit gondoltok erről, vagy hogyan látjátok, de... Szerintem egyébként, igen.
1: Ezen a héten már másodszor van erről szó, tehát én is értem, hogy ez most így...
0: Vadállatok...
2: De mi lesz a következő, hogy mi csináljak, hogy ezt scratcheljek, vagy mi? Tehát egy DJ Baby Répa művész néven, vagy mire gondoltok?
1: DJ Baby.
0: Vadállatok, bohócok, porondmester, meg majmok nélkül, jó lehetne ez a cirkusz dolog, nem szerintem? Azt hiszem, itt leakadtak, jó?
2: Szerintem.
0: Lehet, iszom még egy sört.

0: ország legismertebb DJ-ivel, Szecsei, Náksi, Budai és még sokan mások. Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: közösségi felületeken.
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
2: Utaz vissza az időben második Rákóczi Ferenc nyomában. Május 30-án különleges emléktúrára hív az Esztergom barátainak egyesülete. Autóbuszos kirándulás Esztergomból Sárospatakra, Borsiba és Kassára. Fedezd fel a Sárospataki várat, a Borsi Rákóczi kastélyt, Kassán a Rodos második Rákóczi Ferenc nyomában. Május 30-án különleges emléktúrára hív az Esztergom barátainak egyesülete. Autóbuszos kirándulás Esztergomból Sárospatakra, Borsiba és Kassára. Fedezd fel a Sárospataki várat, a Borsi Rákóczi kastélyt, Kassán a Rodostói házat, a Szent Erzsébet dómot,

0: az életmentő varázs erő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
1: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A Vizera járatok menetrendjét is befolyásoló intézkedéseket vezetett be. Ideiglenes útlezárás lesz Dorogon. 4 második világháborús témájú filmet válogatott be a Cannes Film Fesztivál a hivatalos programjába. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. A Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt a Vizer több intézkedést hozott, ezek kihatással vannak a menetrendre is, közölte a légitársaság szerdán az MTI-vel. Hangsúlyozták, május 29-én egész nap és május 30-án 17 óráig minden londoni járat az egyes terminálra érkezik, és 30-án 17 órától május 31-én a nap végéig az egyes terminálról indul. Kiemelték, a Budapest Airport ezen a hétvégén ingyenes transferbuszt biztosít a két terminálja között. A Vizer azt javasolja utasai, ellenőrizzék digitális beszállókártyáikon, hogy a járatuk melyik termináról indul, emellett az érintett utasokat az általuk megadott elérhetőségeken is értesítik a változásról. Május 23-án szombaton ismét közösségi ünneppé válik Dorogon a Mária utca. Ekkor rendezik meg a Mária korzót, amelyhez kapcsolódóan ideiglenes útlezárásra kell számítani. Dorogváros önkormányzatának tájékoztatása szerint május 23-án 13 órától 23 óráig lezárják a Mária utat a Bécsi úttól a Rákóczi utca kereszteződéséig mindkét forgalmi sávban. Az érintett útszakaszt a rendezvény ideje alatt nem lehet gépjárművel használni, az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kér. Pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya Alsógallán. Május 24-én vasárnap 9 óra 30 perckor ünnepi szentmise lesz a Szent Gál templomban, majd utána térzene. 16 órakor kezdődik a népviseleti felvonulás a templomtól a kultúrig, ahol kidöntik a májfát. A rendezvény folytatásaként a tájház udvarán nemzetiségi műsorokkal készülnek. 18 órakor kezdődik a táncház, a talpalávalót a Laus Buben zenekar szolgáltatja. A program ingyenás. 4 második világháborús témájú filmet válogatott be a 79. Cannes Nemzetközi Filmfesztivál a hivatalos programjába, amelyek közül 3 az aranypálmáért versenyez. A lengyel Pavel Pavlikovszkinak a háború utáni Németországban játszódó újabb fekete-fehér alkotása a Fatherland és Nemes Lászlónak a francia belső ellenállás vezetőjéről szóló történelmi drámája a Mulan után szerdán 2 francia rendezőnek a második világháború idején játszódó filmjét mutatták be a világ legnagyobb filmes találkozóján. Versenyen kívül volt a premierje, a De Gaulle csatája című nagyszabású 2 részes francia történelmi dráma első részének Antonin Baudry rendezésében, majd ezt követően a versenyprogramon láthatta a fesztivál közönség a Notre Salut című francia-belga történelmi drámát, amelyet Emmanuel Marre írt és rendezett.
0: Időjárás.
1: Ma a napos gomoly felhős időszakok váltakoznak majd, délután csapadékra is számítani lehet, 20 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szerint hülyeség az, hogy ilyen applikációkba bepötyögni, mert hogy nem lesz pontos az eredmény? Mert vannak ezek az applikációk, hogy beírod, hogy én ezt ittam, ennyi kiló vagyok, és akkor kidobja, hogy tök vezethetsz.
1: Nem. Tehát, hogy abszolút nem irányadó ez az applikáció. Aha. Tehát, hogy nyilván, ha magam megnyugtatásaképpen beleírhatom, de nem fog sokat érni. Tehát annyira ember függő, hogy felesleges ezzel.
0: Engem nagyon érdekel az, hogy mennyire érzitek az utakon, amikor megállítotok valakit, hogy na, nála jelez valamit, vagy mennyire meglepetésszerű a számotokra, mert egyszer mentünk haza, azt hiszem a Sziget Fesztiválról az öcsémmel, nem aludt egy napja, de soha nem iszik alkoholt, vagy nagyon ritkán, és nem is ívott semmit, csak ilyen nagyon fáradt volt, és kiszállt, és mondták, hogy ha-ha, meg vagy, na, akkor fújd meg, és háromszor belefújattak, de mindenki teljesen le volt sokkolva, hogy itt 0-0 az érték. Tehát, hogy meglepődtök, amikor mit tudom én, egy jól szituált üzletembernél kileng a mutató?
1: Hát nyilván mi is ugye emberek vagyunk, tehát ugye azért az első benyomás nálunk is működik, hogy na, ez lehet, hogy problémás lesz és ittas lesz. Nyilván azért az arcbőr, a testtartás, a beszéd alapján kiszáll az illető, vagy intézkedünk vele, tehát hogy az már hajaz valamire, hogy esetleg ittas lesz. Illetve a szondánk, ha már elkezd gondolkodni, akkor már tudjuk, hogy na, itt ott lesz valami érték.
0: Mutathat olyan értéket, aminél elhiszitek azt, hogy ó, csak erjed banántevet, vagy valamilyen gyümölcs, tehát lehet annyira kicsi, hogy ez úgy hihető
2: vagy a,
0: legyen?
2: Vagy a konyak megy, vagy a dianás cukor, ugye? Mert ez szokott lenni még ilyen, amit
1: hát ami ilyen becsapós, az egyébként az ablakmosó folyadék. Tehát, hogy
0: azt ugye mindig iszom indulás alatt.
2: Egy-két kortyúgy megküld energiával.
1: Az bezavarhat, de ilyenkor az illetőt ki szoktuk szállítani a gépjárművől. Egy picit várunk, és akkor mondjuk a gépjármű mögött, ahol már nyilván azért ennek a párlata nem befolyásolhat, akkor a szondát megfújja még egyszer, és akkor általában 0-0-ás szokott lenni, és akkor nyilván elhisszük, hogy az csak a mostani ablakmosó folyadék használatának a beingása.
2: Ezek de durvák ellenállatot nem is gondolnánk. És ez a konyakmegyes dianás cukros, vagy az ilyen városi legenda?
1: Kiderül.
2: Ja, jó.
0: Andi, téged állítottak már meg?
3: Igen, állítottak már meg. Nem ittam egyébként, de hogy az volt az első, ugye nem tudom, hát talán 3 éve lehetett meg a jogosítványom, és ugye amikor én letettem a jogosítványt, azt mondták, hogy be kell kapni azt a szondát, amikor ugye...
0: Hol vizsgáztál?
3: Mármint a
2: szondát. Én nem így vizsgáztam, tehát hogy nekem vezetnem kellett.
3: Tényleg, esküszöm, valaki mondta. És ugye az volt a vicces szituáció, hogy én be akartam kapni a szondát, amikor ugye a rendőr tartotta,
0: hát az
3: és
0: nem
3: mondta,
0: lennél,
3: hogy ezt nem kell megkapni.
0: De ugye be hányszor futhattok bele? Ez biztos, ez gyakori.
3: És olyan ciki volt a helyzet egyébként, tényleg meg izgultam is, mert hát tudtam, hogy nem ittam, de hát, na mindegy. Szóval, hogy vicces volt, igen.
0: Jó, engem soha. Tehát én mindig szerettem volna ezt kipróbálni, ezt mondtam a Grétának is, de az van, hogy az ismerősi körömben mindenkit kivettek, már mindenkit ellenőriztek szerintem, sőt, képzeljétek el, hogy minket is egyszer megállítottak, a feleségem az szökévente egyszer vezet, de akkor pont ő vezetett, tehát hogy nekem ez az élmény így teljesen kimaradt, úgyhogy most teszteljük majd a dolgot. Amit még akartam kérdezni, hogy ez most lehet, hogy hülye kérdés, de engem mindig érdekelt. Kivesztek a forgalomból motorosokat is?
4: Egyáltalán nem hülye a kérdés, természetesen. Tehát kamionsofőröket is szoktak a kollégák fújatni, gépjárművezetőket, motorosokat, minden gépi meghajtású.
0: És van jármű olyan, aki ittasan motorozik? Tehát, hogy ez előfordul?
4: Előfordul, de azért ez nem jellemző.
0: És a kamionosok, akiknek ugye ez a munkájuk?
4: A kisbéri térségben rendszeresen a kollégák szerveznek úgynevezett finnittas ellenőrzést, ugye ennek az ellenőrzésnek az a lényege, hogy ez csak az ittasság ellenőrzésre irányul, és ott például rendszeresen szűrnek ki a forgalomból kamionsofőröket.
0: És hogyha kiderül, hogy én alkoholt fogyasztottam, akkor mi történik? Ott, ahol vagyok, le kell raknom az autót? Vagy azért még elvezethetek vele valameddig? Úgy óvatosan, hogyha megígérem, hogy megvárom, míg elmennek a környékemről mindahányan? Ez nem, azért hát egy autónak.
1: Akkor nyilván, amit ugye az előbb említettem, ott ugye akkor autó bezár, becsuk.
0: Tehát de mi ott, ahol vagyunk?
1: Ott, ahol vagy. Tehát egy métert nem gurulhatsz nyilván tovább.
0: Akkor ezért van egy ilyen autókiállítás általában, hogyha...
1: tehát ott nem. Aha. Nyilván, hogyha van melletted olyan személy, akinek át tudod adni a kulcsot akkor átadod, szépen befáradsz velünk a rendőrkapitányságra, és akkor, amit mondtam, ugye ott kétszer van egy hiteles eszközünk, azt meg kell fújni. És akkor utána szépen gyalogosan távozhatsz.
2: Egyébként, bocsánat, egy kérdés bennem felvetődött, el szokták ismerni az emberek, vagy pedig tagadnak, ameddig csak lehet?
1: Hát ez változó. Szerintem attól is függ,

0: hogy mi múlik rajta. Meg, hogy milyen típusú a személy. Tehát, hogyha aki már nagyon jóra itta magát, azért azt próbálkozik, hogy dehogy ittam, semmit nem ittam, de azért van sok olyan is, aki hát igen, este még ittam, és reggel beültem, és az még mutathat. Tehát, hogy azon sokan meglepődnek, hogy az még mutathat a szervezetébe alkoholt.
1: Jönnek közben a hallgatói üzenetek és kérdések is. Például, sziasztok, lehet egy olyan kérdésem, hogy utánfutós robikapás embereket szondáztattok-e? Jó, Isten köszi. Meg van egy olyan, hogy nagyon jók vagytok, hallgatom a szondáztatásról szóló információkat, és közben éppen ittam a sörömet, természetesen nem az autóban, hanem itthon. Mindenki legyen körültekintő és óvatos a közutakon, senki se üljön autóba, ha már ivott. Tapasztalatból tudom, mennyi ittast hoznak hozzánk is a kórházban, mivel ott dolgozom. Figyeljünk egymásra, üdvözlettel, Gábor. Köszönöm szépen. Egyébként, hogyha, mert itt nagyon sokaknak nyilván az autó az az életéhez kell. Tehát, hogyha nyilván senkinek nem elnézhető, de hogyha valaki egyszer belecsúszik, és mondjuk egy vacsoránál megiszik egy sört, és beül az autóba, és hazamegy, és kiszeditek, akkor neki meddig nincs utána jogsia, vagy ez hogy működik?
2: Ugye ez attól is függ, hogy milyen értéket produkál. Ugye Anikó már említette, hogy itt van egy bírsági érték, és van a bűncselekményi. Na, hogyha bűncselekményi értékhatár fölött fújja az illető, akkor a vezetői engedélyét automatikusan bevonják. Itt nagyon fontos azért azt is hangsúlyozni, hogy itt nincsen mérlegelési lehetőség. Tehát, hogyha pozitív a szonda, akkor a kollégák minden jó indulata ellenére sem tehetik meg azt, hogy el fölött szemet hunynak. Ugye sokszor hallunk olyan érveket is, hogy a megélhetéséhez kell a jogosítvány. Futárként, sofőrként dolgozik, sajnos mi erre nem tudunk tekintettel lenni. Az ittas vezetés, zéró tolerancia van. És ilyenkor, amikor megvan az ítélet, akkor döntenek arról, hogy mennyi ideig vonják be ezt a vezetői engedélyt, és ugye utána sem kapja vissza automatikusan, hanem egy utánképzésre kell menni. Tehát azért azzal számolni kell, hogyha egyszer a vezetői engedélyt elveszik, akkor jó hosszú időre anélkül marad az illető.
3: Mi a helyzet a kerékpárosokkal, a rájuk vonatkozó szabályokkal és a ti tapasztalataitokkal?
1: Ők kihatnak.
3: Ugye, mert most mi? Ők kihatnak.
1: Hát egy ideig
3: ez
1: szabad
3: volt. Ez általános mentalitások esetben.
1: Aztán nem volt szabad, aztán most szabad. Nem? Most megint szabad.
3: Na mi a, ezért is kérdezem, hogy ezt tisztázzuk akkor.
2: Egy kicsit más a szabályozás a kerékpárosokat illetően, de azért én ezt nem jelenteném ki ilyen egyértelműen, hogy ők ihatnak. Az általános szabály az, hogy a vezetői képességek birtokában kell lenni. De ugye itt se tudjuk ezt leszámosítani, hogy mondjuk két sör után még lehet inni, mert lehet, hogy valaki két sör után teljesen biztosan felül a kerékpárra, más pedig már gyalogosan se tud közlekedni. Tehát, hogyha azt tapasztalják a kollégák, hogy valaki kacsázva közlekedik a kerékpárra, fel se tud szállni, vagy az egyik oldalon felszáll, a másikon pedig rögtön le is esik, hát az nyilván nem tartozik abba a kategóriába, hogy ő még kerékpárra ülhet, és ott is, hogyha megszondáztatják, ugyanúgy, hogyha pozitívat jelez a szonda, az probléma.
1: Tudtok mondani olyan tuti biztos módszert, amit valaki beszerezhet otthonra? Tehát, hogy ne így satszolnia kelljen egy ilyen, tegyük azt, most lehet vicces, de mindent onnan veszünk, egy ilyen jó kis temus szonda, az mondjuk iránymutató lehet?
2: Iránymutató lehet, de ne vegye senki biztosra azt az értéket, amit mutat. Tehát én azt tudom javasolni, hogy aki tudja, hogy autóba fog ülni, az belátható időn belül ne fogyasszon alkoholt. Mert lehet, hogy az otthoni szonda az nullát mutat, de ez sajnos a rendőri ellenőrzéskor nem lesz mérvadó. Mindig az számít, amit a rendőrnél lévő szonda kimutat.
3: Ez a belátható időn belül, ezt ha számosítani kellene, mondjuk egy olyan számot, ami úgy nagyjából mindenkit lefed. Tehát,
1: én mondjuk egy nagy buli este. Akkor ott meddig várjunk?
0: Hát én akkor azért azt mondanám, hogy egy 12 óra. Meg mindenképpen javasolnám, főleg így az esti, vagy italozás, vagy bulizás után, hogy a reggeli az ne maradjon el. Tehát, hogy azért az sokat segít maga a felszívásban. Ettől függetlenül ez se biztos, de azért az sokszor elmarad, hogy ja, hát nem reggeliztem. Hát kellett volna.
1: Hű, én nagyon sokat tanultam már ebből, arra még azért kíváncsi volnék, hogy ti most mit jósoltok, hogy mi fog történni. Elmondom, hogy a következő blogban milyen gyakorlatokon esünk át. Mind a hárman csintalankodunk majd egy kicsit. Először Roland veszi majd fel a részek szemüveget, amiről majd nyilván elmondjuk, hogy pontosan mit látsz, meg hogyan látsz. Két ötletünk volt, hogy mit csináljon benne. Először az én ötletem az volt, hogy el kell menni a mosdóba és ott elvégezni a dolgát, de ezt nem akartuk kamerázni. És Roland ötlete egészen más lett.
3: Úgyhogy én reggelizni fogok, és megpróbálok kimenni az irodába.
1: Igen.
3: És elfogyasztani egy doboz tejberist így egész egyszerűen. Én rajtam volt már részek szemüveg egyszer, sok-sok évvel ezelőtt, és hát a saját emlékeim szerint ebben baromi nehéz bármit is csinálni.
1: A Roland kapcsán azt kérdezem, hogy szerintetek leeszi el magát, de nyugodtan mondani.
0: Nyilván a szemüveg felhúzása, tehát hogy azért az már egy elég ittas állapotot próbál.
1: Nagyjából mit? Tehát egy ilyen...
0: Az már bűncselekmény kategória, aha. Tehát azért ez nem a két sör kategória. Szerintem nagyon labdát elkapni, vagy kikerülni, vagy bármiféle.
1: Na, vagy dobunk is neked valamit.
3: Ja, tényleg ezt is lehet.
0: Ilyet szerintem nem fog
1: Niki,
0: tudni.
1: Niki, hoztál tojást? Jó?
2: Mi igen? Hoztunk labdát, ha érdekel.
3: Az is van. Nagyon akkor jó. Lehet, hogy inkább azt kell kipróbálni.
1: Én mind a kettőt szeretném látni.
3: Ja, kösz.
1: Igen. Aztán Andinak hoztunk konyakmegyet, meg Dianess cukrot, és megnézzük azt, hogy egyet kimutat-e a szonda, mire számítotok? Mert ugye sokan hivatkoznak erre, mint kifogás, hogy csak elfogadtam a nagyitól.
2: Én kíváncsian várom, mert nagyon sokat beszéltünk már erről, de mi se próbáltuk még ki soha, úgyhogy nagyon örülünk, hogy nektek ez eszetekbe jutott. Meglátjuk.
1: Jó, én pedig reggel 6 előtt megittam egy sört. Hát ez azért lesz nagyon izgalmas, én alapvetően egyszerűen korábban nem tudtam fizikailag, de hogy úgy szoktam számolni, igaz, akkor ebédnél is fogyasztok ételt, de hogy úgy szoktam számolni, hogy egy sör az nálam olyan 3 óra. Most összesen egy banánt reggeliztem, és utána megittem a sört, tehát itt tartok. Lehet, hogy ki fogja mutatni, de kíváncsi vagyok arra, hogy olyan 3 óra környékén jól gondolom-e, hogy én már beülhetek az autóba mondjuk egy ebédnél. Tehát, hogy nagyjából erre is satszolunk egy kicsit, jó? Szerintetek egyébként ki fogja mutatni így kb. 2 óra 40 perccel a sör után, hogy én ezt megittam?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Anikó?
0: Minimálisan szerintem is.
1: Minimálisan, de ki fogja mutatni. Jó, nagyon izgalmas pillanatok jönnek tehát, és mindezt kamerázzuk is. Most azon gondolkozom, hogy mi lenne, hogyha azt csinálnánk, hogy ennek a live felvétele egy az egyben menne ki a Facebookra, rákapcsoljuk majd a telefont, hogy élőben is lehessen követni videóban, hogyha valaki akar, és természetesen itt a rádióban is lehet hallgatni majd minket, és hallani, hogy mi történik. Andi, te hogy érzed ezt? Melyikkel fogsz kezdeni?
4: Mármint, hogy a Diannással vagy
1: a
4: konyakmegyet szeretem, úgyhogy jobban, úgyhogy azzal szeretnék kezdeni. De amúgy ez a sütiknél is elő szokott fordulni, hogyha rohadt teszel a sütibe, akkor egy süti még azt számít-e, úgyhogy én is amúgy kíváncsi vagyok, hogy ez...
1: Amúgy srácok, itt több Diannás cukor volt, mikor reggel bejöttünk, tehát gyanúsak vagytok nekem.
3: Én egyet ettem.
1: Ja, jó.
3: Okay. De a többit is nagyon
1: szívesen. És még felhelyezted a szemüled, jó lesz. Oké, okay, Roland, te ügyes leszel?
3: Hát, na, én félek ettől egy kicsit, mondom rajta, már volt ilyen szemüveg. Én pontosan tudom, hogy ebben már szerintem menni is nagyon-nagyon nehéz.
1: Jó, akkor összesen annyit kérünk tőletek, drága hallgatók, most ebben a pillanatban, hogy küldjétek meg, hogy mik a tippjeitek, mit gondoltok, mit fog kimutatni, hogy fog kimutatni. Közben még nézem az SMS falat, talán még egy releváns dolog, amiről ejtsünk egy mondatot, utána elmegyünk zenélni, hogy az osztrákoknál úgy van, hogy csak akkor állítják meg az autós, hogyha konkrétan látszik rajta, hogy ivott, írja Móni, meg ugye külföldön vannak ilyen mértékek, hogy mit tudom én, egy sört meg lehet inni, és akkor utána még lehet vezetni. Szerintetek ez működhetne Magyarországon? Mert ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy a magyar nem egy mértékletes nemzet.
2: Hát ugye országonként változó ez a szabályozás, nem véletlenül vezették be nálunk az éró toleranciát. Ugye én azt gondolom, hogy itt is, amiről egész eddig beszélgettünk, nagyon nehéz megérezni és megtartani azt a határt, ami még belefér. Tehát hogyha van egy olyan szabályozás, hogy x milligram per literig még volán mögé ülhez, te honnan tudod, hogy te most éppen hol tartasz? És nem gondolom, hogy ez egy jó irány lenne, hogy leülünk a vacsoraasztalhoz, és akkor körbeadjuk a szondát, hogy oké, akkor még egy sör belefér, vagy még egy kis bort kóstolhatunk. Tehát én azt gondolom, hogy a biztonságos közlekedésnek ez egy alapfeltétele, hogy ne legyen szeszes italtól befolyásolt a szervezetünk.
3: Plusz ugye a másik, hogy azért mi magyarok milyenek vagyunk, tehát ahol mondjuk 50-es sebességhatárot megyünk 60-nal, ahol 60-ot 70-nel, szóval hogy azért szeretjük így feszegetni a határokat, és szerintem ez lenne egyébként az alkoholfogyasztás esetén is.
1: Minden esetre nektek ez egy jó nap lesz, mert itt 3-ból 3 fogás lesz, tehát hogy ezt vihetitek majd be, mutathatjátok, hogy maik óta kész. Nem sokára ezzel folytatjuk, nézzetek minket, hallgassatok, Buenos Morgan.
5: Mi vagyunk az a rádió, amit a szomszédod is hallgat. Hála neked! Forrás Rádió!

0: Buenos morgen mindenkinek, szép jó reggelt, 8 óra múlt 31 és fél perccel, és az interaktív reggeli műsorunk a Facebookon élőben Andi már a székben, ő fogja keverni, ő lesz a technikusunk, komfortos?
1: Igen, fura itt ülni, de jó.
0: Roland pedig úgy néz ki, mint egy Star Wars szereplő, igen, aki mindjárt a fogatjába ül. Hát mi is van rajtad, mondd ezt el a hallgatóknak, mert ugye most azt teszteljük, hogy hogyan hat az alkohol a szervezetre, és miért ne ígyunk, ha vezetünk.
2: Kérlek szépen, részeg szemüveg van rajtam. Annó emlékszem, hogy gimisként voltunk, egyszer valamiféle ilyen interaktív kiállítás jellegű történet volt, és ott ezt már ki lehetett egyszer próbálni, úgyhogy rajtam akkor már volt egy ilyen részeg szemüveg, ami hát ugye azt az állapotot próbálja bemutatni, amikor valaki nagyon-nagyon sokat iszik, és hát már finoman fogalmazva sem látja tisztán a dolgokat. De jelen pillanatban rajtam egy ilyen van, most ugye ezt a videóval a Niki azt hiszem veszi is, szóval hogy látszik is, baromi nehéz, előbb már megpróbáltam az egyenes folyosón végigmenni, jelentem, nem nagyon sikerült, úgyhogy most megpróbálok innen a stúdióból kibotorkálni, és kint pedig a drága vendégeink, ugye a rendőrségtől Gréta és Anikó, láttam, hogy kiraktak néhány bolyát, ezek között próbálok majd valahogy átjutni, nem tudom, tehát hogy baromi nehéz, az van gyerekek, hogy színek össze-vissza, tehát hogy nem tudod felmérni a távolságokat, az irányokat is nehéz, úgyhogy komoly kihívás önmagában menni is.
0: Roland, két dolog. Az egyik, hogy a szemem itt van, tehát hogy a szememben néz, légy szíves. A másik, hogy...
1: Tényleg így
0: igen,
1: lefelé beszélt,
0: lefelé, nagyon lefele beszélt. A másik...
3: Ajaj,
0: Roland! Gondold át, hogy miket mond, az gyerekek is hallgatnak. De hogy az a lényeg, hogy...
1: Így átértékelődött a részek szemüveg viselete.
0: Nem fura, hogy két oldalról nyújtom a mikrofon? Tehát amikor rajtam voltak, olyan duplán láttam.
2: Figyelj, én nem duplán látok, csak nem tudom konkrétan, mi merre van. Milyen messze. Tényleg a távolságokat nagyon nehéz felmérni.
0: Fog meg a mikrofont?
2: Jó,
0: na. Na figyelj, akkor indulj el, én a kezedbe is adom ezt a mikrofont, és egy kicsit közvetítsd, hogy mit tapasztalsz. Én belenéztem a szemüvegbe, nekem az furcsa volt, hogy egyébként sötét is van benne, nem csak homályos meg dupla, hanem sötét.
2: De figyelj, nem, a mikrofon nálad marad, mert én mindkét kezemre szükség lesz, hogy itt taperáljam a falakat, hogy ne essek el, úgyhogy te közvetítesz, jó Ádi?
0: Jó, akkor nézzük meg, hogy I és Roland hogyan indul kifelé, ahol már egy akadálypályát felállított nekünk.
1: Hol az ajtó? Már itt kezdődik a probléma, hogy hol az ajtó?
4: Arrébb van, vagy... Ja, itt, atya.
0: A Facebookon lehet nézni, én pedig közvetítem a rádióban, hogy a Roland igazából kitapogatta az ajtót. Eddig, ahogy halad, ez nem nagyon más, mint egy átlagos hétköznap reggelén. Tehát, hogy szerintem eddig egész jó vagy. Ilyen kicsit vakond effektus van itt a folyosónkon. Közben nézem, hogy mik a kommentárok. Nagyon sokan vagytok, jó reggelt mindenkinek a Facebookon is. Roland éppen most kimegy a másik ajtón, ahol már elkészült a rendőrség jóvoltából egy kisebb fajta akadálypálya. És hát itt az ideje, hogy lehalkítsam a rádiót, mielőtt összegerjedünk. Másik irány, jó, szuper. Roland kijött, eddig azt hiszem, hogy relatív magabiztos vagy.
2: Azt nem tudom felmérni, hogy milyen messze vagyok a bójáktól. Tehát ha abban segítesz, hogy az első bója körülbelül milyen messze van, azt megköszönöm.
0: Persze, egy olyan 15-20 centi.
2: Te most szivatsz, biztos?
0: Persze, hogy igen. Nagyjából egy másfél méter. Ha lefeküdnél, pont a fejednél lenne.
2: Egyébként, az a durva, hogy sokkal közelebbnek tűnik. Tényleg.
0: Várja, megmutatom, itt van, nézd.
2: Látom. Jó. Nem tudom, milyen messze.
0: Oké, addig idejövök a rendőrhölgyekhez. Roland kettőt lát, jó. Szerintetek ő az ügyesebb, vagy a kevésbé ügyes fajtába tartozik?
5: Ő az ittas.
0: Ilyen? Jó, de Roland, közben próbálj meggyőzni minket, hogy te nem ittál semmit.
2: De itt elfogytak az érveim. Tehát, hogy hoppá!
0: Hoppá!
2: Hoppá! Na, azért mondom, hogy annyira nem lehet felmérni a távolságokat, hogy úgy, ebből van másik nektek, ha széttaposom egyébként?
0: De végül is elmentél mellette. Tehát, hogy most az, vannak már karcolások a kocsidon?
2: Te, ugye, az összeset fel fogom rúgni, az biztos.
0: Egyet próbálj már meg, hogy becsületből. Balra, így! Gól! Gyakorlatilag kilőtted a szósülösünket. Na még egy van.
2: Én kettőt látok.
0: De. Akkor menj át közöttük. Próbálj meg azt, és menj át a kettő között.
2: Na nézzük. De várjál.
0: Roland megindul a gólya. Gólya? Én megittam. Tehát az majd az én teszem lesz. Roland megindult a gólya felé.
2: Akkor várjál, mert most már megpróbálom kilogikázni.
0: Oké. Okay.
2: Eddig mindig, ahogy éreztem, annál közelebb volt. Tehát egy nagyobb távolságot kell tartanom, szerintem. Azt hiszem.
0: Nagyon messziről megy, mint akinek... Tényleg ennyire nehéz?
4: Tényleg, igen, tényleg.
0: Ebbe is belerugott Roland, pedig most nagyon messziről próbálta oldalról kikerülni a dolgot. Hát ez nagyon durva, hogy ilyen szinten. Figyelj, azt mondtad, hogy enni nem fogsz, mert hogy nem akarod leenni a ruhádat, és ezek szerint nyilván sikerülne leenned a ruhádat, akkor még egy dolgot tegyél meg, légy szíves. Van ott egy Szilvia, egy ilyen papírtörlő az asztalon. Kérlek, menjél oda, tépjél egyet, és dobd ki az asztal mellett lévő szemetesbe.
4: Nincs az az Isten.
0: Tényleg? Ennyire nem?
4: Nem, tényleg, az, annyira nem látom a távolságot, hogy tartod a mikrofont? Na, szóval, hogy annyira nem látom a távolságokat, hogy szerintem mindent is levernék az asztalról.
0: Jó, akkor annyit csináljunk, hogy a kedves hölgyek hoztak labdát, amit neked dobnának, és el kéne kapnod, azt még azért mindenképpen nézzük meg. Ezt a tesztet egyébként az ilyen bemutató napokon szoktátok csinálni járókelőkkel, hogy egy kicsit ők is megtapasztalják. Ez hogy néz ki olyankor?
3: Hasonlóan viccesen. Tehát gyerekekkel is szoktuk egyébként, meg rendezvényeinken bárki kipróbálhatja, és hasonlóak a tapasztalatok, hogy nem könnyű.
0: És van egyébként, aki meg tudja csinálni?
3: Nem, igen.
0: Tehát, hogy ez gyakorlatilag ez szinte biztos. Egyébként Racsné Galambos Grétával és Tóth Anikóval beszélgetünk a rendőrségről, az I és Roland pedig hátul a furcsa maszkos, és itt vannak a labdák, ezekkel mi fog történni?
3: Rolandhoz fogjuk dobni.
0: Dobhatom én? Na várjál, csak a labdát, tehát ollók és ilyesmi?
5: Nem, az nagyon-nagyon veszélyes.
0: Jó, és van esélye? Mert szerintem az eddigiek alapján nincsen. Közelről dobjuk, messziről, felkészítjük, hogy legyen.
3: Szerintem próbáljuk meg először szemüveg nélkül, hogy azért lássuk.
0: Ja, hogy elkapja a szemüveg nélkül a labdát?
3: Azért, hogy lássuk azt, hogy nem olyan bonyolult ez a feladat, és utána pedig szemüveggel.
0: Jó, Roland, akkor egy pillanatra felszabadítunk. Vedd le a szemüveget, milyen érzés?
4: Hát egyébként üdítő, tehát azért egy labdát általában el szoktam tudni kapni. Ha, figyelj, az jutott eszembe, hogy... Te nem láttad a Véres játék című filmet, ugye talán a hallgatóink látták, ott volt az, amikor a végén inkább becsukja a szemét, és akkor csukott szemmel győzi le a fő ellenséget, a Jean-Claude Van Damme. Lehet, hogy a végén én is valami hasonlót próbálok majd inkább.
0: Jó, egyébként szerintem simaliba. Gréta már beállt a labdával Rolandtól viszonylag messze, tehát szerintem egy ilyen 4 méter, 3-4 méterre állsz tőle, akkor nézzük meg, hogy Roland elkapja a labdát, hogyha csak felé dobjuk. Lentről jön a dobás, de egyébként volt benne erő, Roland elkapta a labdát, gratulálok.
4: Ez nem egy komoly kihívás, így. Na mindjárt megnézzük, hogy szemüvegben.
0: Oké, szemüveg visszakerül Rolandra. Egyébként van ilyen labdás múltad? Mert nagyon profin dobod.
3: Nincs? De köszönöm.
0: Jó, oké. Na, Rolandon a szemüveg alapvetően eléggé szórakoztató. Ilyen helyzetben sem kerül gyakran az ember egy rendőrrel. Roland, nem sokára dobják neked a labdát.
3: Annyit segítek, hogy szólok, amikor megy, jó?
0: Ez kicsit olyan, mint amikor az amerikai filmekben a slusszkulcsot átdobják valakinek, és hogyha nem kapja el, akkor nem vezethet. Legyen ez a slusszkulcs, jó ez a labda?
3: Na, akkor megy a slusszkulcs. Most.
0: Nyúlt, időben nyúlt, viszont eltapsolt a labda fölött, és nem szedi össze. Na, még egy próbát. Egyébként benne lett volna mázli faktor, hogy elkap, tehát, hogy pont eltapsolt el fölötte, de a ritmus jó volt, az irány is jó volt. Dicsérjem még, vagy?
3: Igen, adjunk neki egy kis önbizalmat.
0: Majd. Jó, Roland, figyelj. Oké, most ez meg lesz, én ebben hiszek, jó? Tehát kicsit közelebb a hasadhoz. De tényleg?
4: Tényleg? Te túl messzire nyújt?
0: Messzire, túl tapsoltál fölötte.
4: A távolságot nehéz ebben, elmondom újra, a távolságot nehéz ebben a részek szemüvegben felmérni, mert egészen másnak tűnik.
0: Amúgy nem kellett volna újra mondanod, mert közel volt a mikrofon, csak nyilván nem láttad, jó? Na nézzük meg, jön a következő labda, Gréti jelzi.
3: Figyelem, megy.
0: És így nagyon közel volt, megint egy kicsit áttapsoltál rajta, de most a kezeidet olyan szépen ilyen röplabda alkaros ütésbe összefogtad, és akkor ennek köszönhetően majdnem meg lett. Roland, gratulálok egy készfogással.
4: Még egyet kérek, még egy labdát, még egyet.
0: Vigyeljetek, ezzel elmegy a műsoridő most már 10-ig. Tomi, nyugodtan pihenj, nem lesz műsorod. Igen, még egy labda jön.
3: Figyelem, megy.
0: Most meg egy kicsit alatta, de jó, figyelj, ezt még gyakorolhatod majd műsor után, egyébként szerintem rendkívül szórakoztató. Mit tanultál a gyakorlatból?
4: Azt, hogy ne igyak.
0: Jó, nagyon helyes, nagyon helyes. Menjünk vissza a stúdióba, mert van még két tesztünk, a live-ban is maradunk. Andi dianesszukrot fog enni, mert hogy ugye sokszor mondják, hogy én nem ittam semmit, csak egy dianesszukrot ettem meg a nagyinál, és ez mennyire igaz, tehát hogy ez kimutatja majd a mi kis szondánk. Illetve én 6 előtt egy kicsivel, közel 3 órája megittam egy sört, megnézzük, hogy kimutatja még a szonda. Szóval visszasétálunk Andihoz, és kérlek, ti is gyertek velünk, itt van közben a szonda, azt megmutathatjátok a live-ba, hogy lássák ott is a nézők. Andit szegényt itt egyedül hagytuk, de most visszatérünk hozzá.
1: Igen, de nem unatkoztam, mert hallgattalak titeket. Kár, hogy nem láttam amúgy.
0: Figyelj, megnézheted majd a live-ot.
1: Jó, amúgy megnézem majd mindenképpen.
0: Tök hülye vagyok, mert egészen egyszerűen be kellett volna neked nyomni egy képernyőt, csak már amikor leültél ide, úgy érezted, hogy a CIA-nél vagy, tehát hogy kicsit sok minden vesz minket körül. Na, jaj, visszatértünk a stúdióba. Andi, tied a főszerep. Ugye azt mondtad, hogy nem tudod, mi lesz, hát választhatsz. Monseri, meg Dionás cukor.
1: Nem Monseri teszek.
2: De várjál viszont, amíg itt azt Andi szerintem bontogatja, meg befalja, addig szondáztassunk már meg téged, Ádi, jó?
0: Igen, amíg Andi falatozik, jó?
2: Megkérném akkor Anikót, hogy akkor addig fújasson egy szondát veled.
0: Közel ugye 3 órája, mondjuk 2 és 3/4 órája fogyasztottam, és nekem az volt a prekoncepcióm, hogy ebből már nem lesz semmi.
2: Én arrébb megyek.
0: Azért nem, mert ugye egy ebéd után, hát én 3 órával már indultam el autóval, annyi, hogy összesen egy banánt reggeliztem, tehát ennyi a különbség. Hol a mikrofonunk? Ott van nálad. Jó, akkor jövök.
5: Jó, annyi, hogy ugye egy steril csőt raktam rá. Tehát, hogy Andinak a kívánsága, hogy be lehessen kapni, teljesülni fog. Úgyhogy igen, ez ilyen bakapós, igen. Aha. Jó, hosszan fújni, sipolni fog a készülék, és egy ilyen kis kattanást fog. Jól vagy?
0: Nem, igen, jól vagyok, csak hogy próbálom úgy oldalra rakni a lehelletemet, hogy hát, ha nem fújjon bele. Igen, a tiszta levegőből küldök, oké? Okay?
5: Nincs trükközés, jó. Na, akkor mehet. Jó, bekapjuk.
0: Mindig csodálom, hogy aki ezt csinálja. Bocsánat, csak nehezen bírok.
5: Nem adom oda, jó? Senkinek nem adjuk oda.
0: De reflexban nyúlszan nyújtanak. Nem, hogy az van, hogy, tehát, hogy nekem az úgy fáj, hogyha nem beszéletek egy percig. Tehát, hogy akkor mindig csodálom, akiknek ez nem sikerül. Na,
5: fújjunk!
0: Ja, nem fogom. Bocs, okay. bocs!
5: Bekapjuk, fújjuk. Fújjuk még. Jó.
0: Kattant.
5: Analizál.
0: Na várjál, akkor most analizál a szerkentyű. 0-0-0?
5: És nullás, igen.
0: 2:45, azért egy kicsit paráztam, tehát annyira nem hittem magamban, mint mondtam, mert ugye tényleg szinte így gyomorra.
1: Biztos, hogy alkoholos sört ittál?
0: Egészen biztos, nem is esett jól, kicsit korán volt, de hogy akkor ezek szerint a 3 óra a 90 kilómmal, hogyha ilyen necces körülmények között is elég volt, akkor valószínűleg egy pörköltes ebéd után működnie kéne. Jó, ennek örülök. Andi, kaptál egy csövet. Andi, a mikrofont fogjátok meg, mert...
2: Végre jó, a bekapós szonda, igen. Csőcsere volt,
1: de
2: mint a szoriban.
1: De látjátok, hogy van ilyen szonda, hogy bekapós?
5: Igen, neked pont most.
0: Megnézem, hogy nyúl-e utána. Várja. Igen, kalibrálják a szondát?
2: Tehát téged az érdekel, hogy Andi, hogy kapja be.
0: Egy Dianess cukornál tartunk?
2: Egy Monserinél.
1: Egy Monserit tettem, csak egyen.
0: Aha. Kattan. Mikrofonba. Andi, tartsd a mikrofont. Andi, tartsd a mikrofont. Gondolkodik a gép.
5: Gondolkodik. Tehát itt már sejtjük, hogy valamit lehet, hogy...
1: Aha. 1.28. Vagy 0.28.
5: Most ez az érték, ez nem a hiteles. Tehát, hogy ilyenkor bejön velünk Andi a kapitányságra, hogyha vezetett. De ez már egy bűncselekmény érték.
0: Komolyan, az kemény. Egy
5: bent
0: darab.
5: Nem fog ennyit mutatni.
0: Oké. Okay.
5: Mert nyilván ez most egy csokis... valamiről beszélünk, de azért ez már
0: egy darab,
5: igen.
0: Ez nagyon kemény, erre azért nem számítottam. Tehát azt gondoltam, hogy 2-3-at ilyen... meg kell lenned.
2: Én is azt
1: ez
2: hittem.
1: Durva.
0: És igen. Amúgy, ha én megeszek egy darabot, aki nyilván jóval nehezebb, meg nagyobb vagyok nálam, ugyanez van?
5: Próbáljuk ki.
0: Jó, azt még csináljuk már meg, jó, mert jó, teljesen jó. Mások az adottságaink Andival.
2: Akkor szerintem ott adjatok egy konyakmeggyet, így.
5: Szacseréljük.
2: Na, ez engem is érdekel. Figyelj, itt az asztal fölött, mert akkor most nem állnék fel újra.
0: Jó, és Andi, addig
1: és ha mondjuk egy óra eltelik, akkor már igen. Nem ezt az értéket mutatná, nem?
5: Lehet, hogy nullás.
0: Igen, a Gréti, ez egy kicsit tartsd oda a mikrofont, Léci, mert addig, amíg én ezt eszegetem, én arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy nyilván most kimutattuk a nullát, meg a konyakmennyel ezt a számot, de azért bennem is bennem volt a bugi, tehát hogy szerintem inkább várjon mindenki többet. Tehát azért, mert most nálam 0 jött ki, azzal nem azt mondjuk, hogy akkor mindenki jön autóba a sör után 2-2.5 vagy 3 órával, mert ez ugye mindenkinél más lehet.
3: Én is azt gondolom, hogy ne azt vonjuk le következtetésként ebből, hogy akkor fixen nálad ennyi evés után ennyi sör, ennyi óra múlva mindig nullás lesz, mert ez ugye egyáltalán nem biztos. Meg amiről még nem beszéltünk, de egy fél mondatban megemlíteném, hogy ugye, hogyha van egy közúti baleset, akkor ott automatikusan mindenkit megszondáztatunk. Tehát nem csak az okozót, hanem a részest is. Tehát, hogyha hátulról beléd mennek, egy követési távolság be nem tartása miatt, akkor te, mint részes, te is alkoholszondás ellenőrzés alá fogsz esni, és hiába nem te okoztad a balesetet, egy ittas vezetés miatt eljárhatnak veled szemben.
0: És hogyha azt mondom, mondjuk ez egy nagyon rossz kifogás, de tegyük azt, alkoholista vagyok, és azt mondom, hogy annyira megzavart a baleset, és annyira rosszul éreztem magamat benne, hogy pont volt itt a kocsiban egy üvegbor, és le kellett magamat nyugtatnom, de már megálltam, és akkor ittam meg, amikor megálltam. Bólogattok, van ilyen? Na, hogy ezzel mi a helyzet?
5: Ezt ugye ráívásnak szoktuk mondani. Ezzel egy probléma van, hogy a szakértő egyértelműen kimutatja, hogy mikor volt az ivás. Tehát, hogy lehet vele trükközni, de vérvétel alapján mi ezt megállapítjuk.
6: Na, én most kíváncsi vagyok, akkor szondáztassuk meg újra Ádit. Na, figyelj, ne, te próbálkozol itt mindenféle. Na, akkor közben ugye a live-ban mutatjuk is magát a szondát. Na, gondolkodni fog vajon? Igen, gondolkozik, itt már Andi bólogat.
1: Igen,
6: pont
1: gondolkodik. Igen. Itt is fog szerintem most már értéket mutatni, biztos.
6: Na, arra vagyok kíváncsi, arra vagyok,
1: hogy egyforma lesz-e. Igen.
4: Oh!
6: Na, mennyi lesz?
1: Nem lehet, hogy ezért...
6: 0-37. Akkor a műsor utolsó óráját egyedül vezetem, Andit és Ádit pedig bekísérik.
7: A megyek rajtad én.
6: Úgyhogy további szép napot kívánunk a rendőrséget.
0: Na, kérlek, foglaljatok helyet még egy kicsit. Ez durva, ez is meglepett. Mi lehet az oka? Tehát abban lehet valami, amikor így próbálja valaki kijátszani ezt a dolgot úgy, hogy mit tudom én, kicsit mellé fúj, vagy megeszik egy mentolos rágot, ezekkel lehet manipulálni?
5: A melléfújást a készülék érzékeli, tehát hogy van, hogy kiírja, hogy megszűnt a fújás, tehát azzal nem lehet játszani. Illetve nyilván szoktak, hogy vizet isznak, kávét isznak, nem igazán befolyásolja. Tehát erre ugye az étkezése az, ami esetleg lejjebb viszi.
0: Aha, jó, oké, akkor ezt is megtanultam. Még valami? Nálad gondolat? Csak próbálom, hogy mi lenne, ha szívnám?
5: Egy rossz előállítás.
6: Na hát szerintem tanulságos volt.
0: Nagyon jó volt, nagyon jó volt. És annyira köszönöm, hogy ebbe így beleálltatok. Tehát, hogy ez annyival többet adott nekem, mint amikor csak bemondjuk, vagy olvassuk valahol, hogy ne így el.
6: Igen, én azt gondolom, hogy nekem az volt tanulságos, hogy tényleg ebben az állapotban vezetni, hát gyalog se tudnék eljutni A-ból B-pontba, nemhogy egyébként még megpróbáljak egy kocsiba beülni, és azzal hát elindulni se tudnék. Hát önmagában tényleg az, hogy a kormányt megfogjam, az is kihívás lenne, úgyhogy semmiképpen ne tegyetek ilyet. És azt is láttuk, hogy ez nem csak egy városi legenda, tehát bizony mondjuk egy konyak megy elfogyasztása után már egész komoly értéket mutat ki a szonda.
1: És én láttam ilyet, nem is olyan régen, hogy valaki úgy szállt ki a kocsiból, hogy alig tudott ugye megállni egyenesen, és rendesen beparkolt az autóval oda, ott a házunknál történt ez. Így az erkélyen álltam, és így néztem, és hogy így kiborult a kocsiból, és no. Akkor utána így oda szerencsétlenkedte magát a lépcsőházhoz, és így néztem, hogy úristen, de egyébként beállt rendesen a parkolóba.
0: Igen, beállt.
1: Tehát, hogyha nem száll ki, akkor nem tudom, hogy ő részeg, de hogy ő ilyen állapotban hogy tudott hazáig vezetni, arról fogalmam sincs.
0: És egyébként jön a pünkösdi hétvége, nyilván máskor is ellenőrzitek, nyilván ezt jól teszitek, de hogy jól tudom azt ugye, hogy ezen a hétvégén meg fokozottan odafigyeltek majd erre.
3: Igen, így van, ez minden hosszú hétvégén így van, hogy az ittaság ellenőrzés, ez kiemelt szerepet tölt be nálunk.
6: Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok, tényleg nagyon tanulságos reggel volt.
0: Racs még Aramos Gréta és Tóth Anikó, köszönjük.
6: És hát én abban bízom, hogy a hallgatók számára is. Szerintem ki fogunk találni még ilyeneket, hogyha benne vagytok, és akkor sok szeretettel várunk titeket máskor is.
3: Mindenképpen várjuk a következő ötletet.
0: Köszönjük.
3: Mi is köszönjük.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
3: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
5: Tavaszi piknik az Agostyáni Arborétumban, május 23-án szombaton. Hozd a pokrócod és a piknik kosarad, és tölts egy élményekkel teli napot a természetben. Csónakázás, állatsimogató, kézműves foglalkozások a gyerekeknek, szakvezetéses séta, helyi termelői vásár, finom pecsenye és a Neszmélyi Borvidék borai várják az egész családot. Bővebb információ az Agostyáni Arborétum Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Gyarapodott a Vértes Erdő ZRT élőfa állománya tavaly. Bolla János agrármérnök kapja idén a Jászságért díjat. Visszavonul az olimpiai bronzérmes Kónya Zsófia. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. A Vértes Erdő ZRT által kezelt 46 ezer hektárnyi állami erdőterület fa állományában 2025-ben közel 190 ezer köbméter növedék keletkezett. Ezzel az elmúlt 25-30 év eredményeként a kezelésükben lévő erdők élőfa készlete már mintegy 8,9 millió köbméter, közölte a társaság az MTI-vel. A tavalyi évet összegezve ismertették, hogy a társaság 124 ezer köbméter faanyagot termelt ki, ez tűzifaként, a tatabányai távfűtés energia alapanyagaként, valamint fa feldolgozó üzemek alapanyagaként hasznosult. A rönkértékesítés megközelítette a 10 ezer köbmétert, a papír- és rostlemez ipari értékesítés pedig 15 ezer köbmétert tett ki. Bolla János agrármérnök emeritus JÁSZ kapitány kapja az idén a Jászságért díjat, a JÁSZ hagyományok és értékrend közösségi megélésében vállalt több évtizedes kiemelkedő szolgálata munkássága közéleti szerepvállalása alapján, közölte a JÁSZok Egyesülete az MTI-vel. A kitüntetett a méltatása szerint aktív kezdeményező támogatója a jászsági civil szervezetek létrehozásának munkájának, figyelme, szerepvállalása, szorgalma és kitartása, jelentős anyagi támogatása meghatározó módon formálta Jászberény városképét, arculatát. Május 27-én szerdán az Út címmel mutatják be Tatán Dóbiás Ákos dokumentumfilmjét 17 órától a Magyari Házban. A belépés ingyenes, várják az érdeklődőket. És végül sport. Bejelentette visszavonulását Kónya Zsófia, olimpiai bronzérmes rövidpályás gyorskorcsolyázó. Karrierem legkiemelkedőbb eredménye az olimpiai érem, de őszintén ez az egész sokkal többről szól, mint érmekről, arról, hogy éveken keresztül mindent egy cél alá rendelsz, hogy a napjaid nem csak telnek, hanem minden döntésednek súlya van, hogy mennyire vékony a határ a között, hogy sikerül vagy nem, fogalmazott Facebook bejegyzésében a 31 éves sportoló. Kitért arra is, hogy miközben küzdött a céljaiért, egy csapat részévé is vált. Hozzátette, úgy érzi, kivételes karriert zárhat le. Kónya Zsófia 4 éve Pekingben a vegyes váltóval lett harmadik, továbbá a női stafétával 3 ezüst és 1 bronzérmet, míg egyéniben 1500 méteren további 1 bronzot gyűjtött az EBK-n.
0: Időjárás.
1: Ma a napos gomoly felhős időszakok váltakoznak majd, délután csapadékra is számítani lehet, 20 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a

0: Johnnál Y. és Roland és Rédl Ádám. Y. és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 9 óra múlt 5 perccel színjózon a csapat. Buenos morgen mindenkinek, jó reggelt, Y. és Roland.
3: Ez fontos kihangsúlyozni, mert ha valaki csak hallgatja a műsort, akkor szerintem nincs minden egyes pillanatban ennek ellenkezőjéről. Nem, meggyőződve. Pont erről meggyőződve, inkább az ellenkezőjéről.
2: Na, most meg aztán már végképp nem.
3: Ugye? Majd de. Össze-vissza beszélünk. Na kérem szépen, az M1-esen gáz van, mert hogy Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben szakaszos lassulás és torlódás tapasztalható. Ez egy dolog, ezt már megszoktuk, de a terelés előtt Tatánál is mintegy 10 kilométeren keresztül torlódik a forgalom, úgyhogy aki teheti, válasszon másik útvonalat. Nem nagyon tudtok most haladni tehát az M1-esen a főváros felé. Ez egy fontos információ. Korábban megkaptuk Pétertől, hogy folytatódik a fűnyírás az ipari park és környék között.
2: Meg itt állunk a kertben, hallom, becsuktam minden ablakot.
3: Ja, tényleg, itt is van, csak mondjuk itt legalább nem járnak autók, úgyhogy erre is mindenféleképpen készüljetek, meg arra is, hogy még ebben az órában lehet játszani. A kézilabdás hangeffektet, ha meghalljátok, ahogy ugye jön a sípszó, aztán belövik a 7 méterest, aztán meg ugye a közönség morajlik, örül. Na, hogyha ezt halljátok két dal között, akkor küldjétek el a hajrá kék tigrisek kifejezést a saját nevetekkel együtt. SMS és Viber számunk 0620 978 9785-ös. A nyeremény pedig 4 darab belépő vasárnapra a MOL Tatabánya KC Európa Kupa döntőjére.
2: 18 fok van, 23 lesz, és nézem az SMS Viber falat. Imádtátok ezt a rovatot. Tényleg itt van Attilától, hogy ez nagyon király volt, hasznos volt, írja be. A Mónik is itt vannak mind a ketten, Mónika, Móni, ők is szerették. És még egy dolog, amivel nem foglalkoztunk, de hát nyilván azért még 1000-1500 kérdés felmerülhet, ezt Panna írta. Sziasztok, cukorbeteg, alkoholos lehelletnél kiugrik a szonda. Nem tudom biztosra, Panna, de azt hallottuk mi is, hogy itt, hogyha ez veszélyforrás, akkor az iratok között kell legyen egy olyan, ami igazolja a betegségedet.
3: Igen, szóval azért ez kicsit más megítélés alá esik, meg mi is más megítélés alá fogunk esni a következő percekben.
2: Félek.
3: Az előző órában ugye nem jutott idő a szóvic csütörtökre. Oh. Na de ez...
2: Többen megnyugodtak, hogy nem, ezt túléljük, ez a hét meg lesz szóvicek nélkül.
3: Igen, na de ez ettől függetlenül nem maradhat el, kérem szépen. Hú, de figyelj, egy párat köztük én már sajnos bezártam, azt nézem.
2: Akkor nyisd ki őket, nekem van egy bemelegítésnek, ami nem annyira szóvic, te biztosan ismerni fogod, de úgy tetszett. Ez az aranyos kategória, mint a... Mit láttatok most a rendőrség honlapján? Volt ez a nyúl, ez a nem mondhatom, hogyan ugró nyúl.
3: Igen.
2: És kiraktak egy képet, annyira cukik egy ilyen rendőr egyenruhában lévő nyúlról, hogy az új kolléga betanítása folyamatban.
3: Igen, nagyon jó volt egyébként, tehát imádom azt, amilyen humorosan tudnak néha reagálni.
2: Na van egy ilyenem, ami nem szóvic, ezt elsütöm az elején, aztán hozom a szóviceket, borzalmas lesz mind, ezt a biztos ismered. Fiam, kérsz vacsorát? Miből lehet választani? Hát igen vagy nem?
3: Igen. Jó, várjál, egyet közben megtaláltam, meg valamit így föl is írtam a telefonomba. Azt mondja, hogy...
2: Igen, mert napok óta készülünk erre a rovatra.
3: Igen, azt mondja, hogy Kovi új filmje eléggé nyögvenyelős lett.
2: És ezt felírtad. És a feleséged meglátja valahol a telefonodat, és a jegyzetekben egy ilyet talál. Rólannál egy hétköznap.
3: Ja, ne, hát meg se lepődik, tehát ez, figyelj, teljesen átlagos.
2: Jó, figyelj, mi a különbség a csőtészta és a titkárnő között?
3: Nem tudom.
2: Az egyik üres fonál, a másik telefonál.
3: Jajjaj!
2: Ez jó. Volt, ez elmés volt, nem?
3: Ez elmés, igen. Várjál, egyet találtam meg itt közben azból, pedig meg volt nyitva, vagy 3-4, nem is tudom, hogy miért tűnt el. Na, ma, hogy néztem egy lovat, egyre jobban fakult a színe. Aztán rájöttem, hogy ő már kopóló.
2: Ilyenkor nem sajnálják a hallgatók, hogy ezt a 3-4-et becsuktad, nem? Van itt még, figyelj. Hogyan nevezik, amikor valakiért tűzbe teszed a kezed? Ez kitalálható.
3: Nem könnyű. Tudom.
2: Értesülés.
3: Két szőkenő beszélget. Nagyon nehéz az egyetem. Hát persze, mert kőből van.
2: Oké. Okay. Hogy hívják Dracula hátsóját?
3: Nem tudom.
2: Pedig ezen sokat gondolkodtál, nem? Nyeste az ágyadban.
3: Igen.
2: Hogy hívják Dracula hátsóját? Rémlik. Van egy, amit én felírtam egy hetet, tehát hogyha nincs többet, ne érezd magad szégyenben.
3: Még egy párbeszéd az étteremben rendelésnél pincér kezdi. Sülteket fogyasztana? Csak halakat. Nem, de kulcs nincs hozzá. Bocs.
2: Jó, akkor jön az én kedvencem, lehet ez az utolsó?
3: Lehet.
2: Erre már napok óta készülök és felírtam neked, mert ez annyira tetszik. A következőképpen hangzik a humorforrás. Az a hír járja, hogy megszűnik a Kötés Horgolás magazin. Nagy is a felháborodás.

az a műsor, amit még a főnököt sem tilthat meg. Mert ő is el.

0: Elős mondandó és izgalmas reggel. Buenos Morgan, 9 óra 19.
1: Gyerekek, Tatánál 15 kilométeres torlódás az M1-esen. 15!
0: Azta. Az nem is torlódás, ez már egy, mit, az egy parkoló.
1: Óriás parkoló.
0: Óriás parkoló. A Disney World-ben meg Disneylandnél vannak ilyenek.
1: Hát, ekkora még ott sincs szerintem.
0: Csak onnan bevisz a vonat. Hát nálunk meg ugye, hát na.
1: Kaptunk egyébként, várjál, meg kaptunk egy SMS-t, csak azt most elártad, légy szíves, keresd ki ott, abban jött egy közlekedési infó. Sziasztok. Szintén pont az M1-esről.
0: M1 Budapest felé, Tata és Komárom között beállt. Aki tud, meneküljön Komárom felé, sohasem gondoltam volna, hogy a MÁV-val pontosabban lehet közlekedni. További szép napot, Bogi. Hát látod?
2: Eljött ez a nap is.
0: És az a durva, hogy a MÁV-nál bizonyos vonatoknál már meg tudod azt tenni, hogy menet közben átszállsz az egyik kocsiból a másikba, úgyhogy leszállsz a vonatról és visszaszállsz.
2: Hát ha unatkozol, akkor igen.
1: Na, szóval, hogy inkább akkor vonat, vagy nem tudom, gazdagabbaknak magánrepülőgép, bármit tudunk ajánlani. Most
2: vagy sofőr.
0: Hova mentek? Muszáj oda menni?
1: Nem menjetek sehova. Ennyi.
2: Hívjátok fel a főnököt, muszáj ma bemenni.
1: Györfi Pált idézem, maradjonok otthon.
2: Jó, igen, mindenki.
0: Maradt egy DNS cukorandia, tiéd lehet majd, ha kéred.
2: Lehet, hogy majd megeztem, mert már jó, ezer éve nem ettem diannás cukrot egyébként, de most én a Monsherire mentem
0: az
2: rá.
0: Is a tiéd.
1: De azt is meghagyjuk, igen. Én már
0: Roland már vezetni fog, én már be is csopisztam. Nem?
2: Ja, az én fenekem hizzanna a tiétek.
0: Nem gondoltam, hogy adásban bemondod, hogy becsokisztál. Azt hittem, ez a mi kettőnk titka, de oké.
1: Én ezt felvállalom. De, és köszönjük szépen egyébként Grétának, és akkor hoztak csokit.
2: Igen, azt is hoztak.
0: És ja, finom rendőrös csokit. Csokit, igen.
1: Rendőrös csokit, azt
2: igen, de amúgy finom az a csoki, tehát nem ilyen szedett-vedett.
0: És ez mi rendes tejcsoki. Amúgy adnak olyat, hogyha mondjuk nullát mutat a szonda, tehát a forgalomban jól teljesítesz, akkor...
2: Mindenki csokit kap.
1: Akkor tessék jutni fali, vagy mire gondolsz?
0: Tök menő lenne.
1: Egyébként tényleg az lenne.
2: Lehet, hogy motiváló lenne amúgy.
1: Mindenki, nem is kéne félreinteni az autósokat, magától állnának félre, tudod.
2: Én örülnék amúgy, hogyha adnának egy csokit.
0: De amúgy tényleg, vagy mit tudom én,
1: ezt
0: ilyen...
1: minden helyzetben elfogadod? Mindenért cserébe jó?
0: Ilyen rendőrségi razzia, tudod, letaszajtanak a földre gumibottal, meg rád megy a bilincs, meg ízre, aztán kiderül, hogy ártatlan, vagy azért jól esik egy csoki.
1: Ez biztos.
2: Hát,
1: gondolj bele,
2: azután már azért egy bocsánatkérés is.
1: Ott állsz rendőrként, egyszer csak így lehúzódik mellé, Dandi, és akkor mondja, hogy figyelj, egy csokiért bekapom. A szonda.
2: Igen.
0: Ízléstelen.
2: És meg csak elfújják, csak elfújnám, és bevisznek.
1: És meg is bilincsel.
0: Na, gyerekek, ez egy munkahely.
1: Bármilyen meglepő.
0: Naphíre rovat, Andinál.
2: De rendőrségi hírrel megyünk tovább, szóval igazából.
0: Gondoltam, hogy ez jó lesz. Igen? Mit van?
2: Hát, képzétek el, hát, hogy erről is nagyon sokat szoktunk beszélni amúgy velük, hogy az online PSZT-re mit tegyünk, meg mit ne, meg hogy figyeljünk oda. Hát eleve az értékeinkre, meg hogy kiktől rendelünk. És hát most egy szegény férfi pórul járt, mert műfogsort szeretett volna rendelni.
0: Online?
1: A marketplace-ről?
2: Online, igen.
0: De ez hogy?
1: Ja, használtad?
0: De nem ilyen ezért csalcsogó volt, ami a játékboltban van, hogy így megy és...
2: Ja, amit így felhúzol, és akkor így...
1: Alig használt műfogsor eladó? Ez nagyon abszurd.
2: Igen,
1: ez
2: eléggé, igen. Kicsit, nem, én sem tudom, remélem, hogy erre Origit akart magának venni, és nem használtat, mert...
1: Megmostuk.
2: Mert ha használtad, akkor az...
1: Úgy gyerekek.
2: Több problémát is felvett.
1: Kimostuk 90 fokon a mosógépbe.
0: De és akkor így, itt is az van, mint ahogyan, hogyha akarom érzékeltetni mondjuk egy porcelán szoborról, hogy mekkora mérete, hogy mellé rakok egy sportszeletet, vagy valamit, hogy lehessen látni, vagy akkor mit raksz egy fogsor mellé, hogy tud, hogy a másik szájába is jó? Mivel érzékeltetem?
2: Na hát én ezért nem értem ezt egyébként, hogy ezt...
1: Fogkefé.
0: Vannak ötleteid?
1: Vannak alternatív ötleteim.
0: Okay. Mit értesz?
2: Hát azt, hogy ezeket általában az ember szájára tervezik. Igen. Tehát, hogy a te fogsorodra, vagy a szájberendezésedre. Érted? Tehát, hogy lehet ilyet interneten keresztül? Még akkor is, hogyha ez zsírúj.
1: Hát igen, ez egész úgy, ahogy van, abszolút.
0: Hát szerintem bele kell vele harapni valamibe, ami egységméretű mindenhol. Tehát mondjuk egy kiló zsír mindenhol ugyanúgy néz ki, abba beleharapsz
2: de
0: a fogsorra.
2: De nincs egységes fogsor.
0: Hát de nem, te, aki eladod.
2: Ja, én.
0: Beleharapsz valamibe vele a zsírba. És akkor lefotózod a zsírt, és akkor valaki a másik oldalon vesz egy ugyanolyan zsírt, beleharap, és hogyha egyformák lyukak, akkor tudja, hogy jó a fog.
2: De a zsír az elolvad.
0: Hát ilyen kocka zsír.
1: Az kocka zsír? Vagy akkor mi a... Sőt, kocka vaj.
0: Mi az a... Mi az a...
2: Miért pont a zsír? Annyi minden más eszedbe jutott.
0: Mert az egy kocka. Emlékszem, amikor Norbi mutatta, hogy hány kocka zsírt fogysz le, hogyha csinálod a tornát. De akkor mi a... Van ez a... A másik, ami eszembe jutott, ez a Lenin szalonna volt, ez a Lekvár, az is így, ez a kocsonyás.
1: Ja, ez az.
0: Azt hiszem, az volt a neve. Ezek nekem, mert az alma...
2: A brésajtra gondolsz? Vagy
1: nem.
2: Brésalmasajt.
1: Nem, ez ilyen Lekvár, ilyen én tudom, mire gondol.
2: Fúj.
0: De nem az alma, nem jó, mert ez mindenhol más. Tehát olyan dolgot kell találnod, amiből te is meg tudsz venni egyet, meg én is Afganisztánban.
1: És
0: egyforma lesz.
2: Ja, hogy egy teljesen egyforma.
0: Igen, és
2: hát
0: zsír
2: akkor igen, akkor
0: van.
2: A zsír meg a vaj.
0: Ennyi.
2: Tehát ez a kettő, ami marad.
0: Na, tehát így kell hirdetni. Ha valaki ezen gondolkozott, akkor ezt megoldottuk.
2: Marad,
0: na,
2: de várj, de mi
1: a sztori vége? Tehát, hogy oké, akart rendelni
2: egy műfogsor. Szóval igen, ki is fizette előre, és hát pár műanyag fogat kapott helyette.
0: És csak úgy beszorva, tehát hogy nem is volt rendezve.
2: Igen.
1: Hát lehet, hogy nem olvastál az apróbetűs részt, oda volt írva, hogy Mónika Show szereplőknek ajánlott. És akkor 3-4 elég. Tehát az random helyre beteszed, kész vagy.
0: Vagy nem lehet, hogy az IKEA-tól rendelte?
2: És akkor is én buszkocsor. Ja, ilyen összeszerelős. Igen, tényleg, de jó.
0: Azt írja, hogy nagyjából mennyit fizetett, nem?
2: Azt nem írja, viszont azt írja, hogy még telefonon is egyeztetett az eladóval.
1: Nem jó a szalonna.
0: Hitler szalonna, az a Hitler szalonna.
2: Lehet, hogy félreértette, látjátok.
0: Na, a Hitler szalonna volt, megértek.
1: Hitler szalonna, az annak lesz.
2: Igen, na mindegy, szóval megérkezett ez a pár műanyag fog, és akkor utána a csaló meg eltűnt természetesen, ugye, szokás szerint. És akkor ugye itt felhívta a rendőrség a figyelmet, hogy hát nagyon fontos, hogy mindig utána nézzünk annak, hogy kitől rendelünk, mit. De hát most például itt a férfi is azt mondja, hát azokat nem.
0: A szervet rendelünk, jó alaposan nézzünk utána, hogy kitől.
1: Várjál, itt hol van itt a...
2: De tényleg, én ezt egyszerűen fel nem tudom fogni, hogy műfogsort.
0: Rá nem tudok haragudni.
2: Hogy lehet rendelni interneten?
1: Hát ez, várjál. Mit is
2: én is rá akartam, igen.
0: Haragudni se tudok rá, de egyébként sajnálni se tudom. Tehát, hogy ez nem az a kategória, amikor ellopják a nagymamának a spórolt pénzét a
2: Én azért sajnálom, mert egy műfogsor szerintem nem olcsó dolog.
1: Hát, de csak nem kategóriáról is lehet, mondom.
0: De igazi műfogsor, tehát fogakból?
1: Igazi, mert nem mű.
2: De ez nem, de ez így néz ki egy műfogsor?
1: Hát jótól kérdez, nekem nincs műfogsorom.
0: Valaki a hallgatóink közül, akinek műfogsora van, lefotózna?
1: De tényleg lehet rendelni a Temuró műfogsort.
0: Mennyi?
1: Néhány, ez elég változ, elég széles skálán mozog, tehát ilyen 3200-tól a szilikon fogsor, szájpadlással, egészen 10 000 fölötti kategória is van.
0: De attól függ az ára, hogy...
2: csak szerintem inkább ilyen...
0: Attól függ az ára, hogy mennyire sárga?
1: Az csak pépesetet.
0: Tehát a 3000-esek azok sárgábbak? Meg abban van egy-két lyukas?
2: Nem, azt szerintem nem a saját fogadra lehet felrakni ilyen egyenesítés céljából.
1: Hát aki ezzel a otthon próbálkozik egyedül, azt tudok neki gratulálni.
2: Miért, aki most vesz Temuról műfogsort, azt szerinted?
1: Na jó, hát igen, az is megérdemli. Műfogsor, műfogsor hát marketplace-be
2: érted, azért
1: írom.
2: Annak kényelmesnek, és mondjuk sose lesz kényelmes szerintem egy műfogsor, de hogy annak azért valamennyire kényelmesnek kell lennie. Most rendelsz a Temuról egy műfogsort, az hol lesz kényelmes, ami tiszta műanyagból van, meg ilyen, nem is tudom, milyen anyagból lehet, és akkor az folyamatosan bent van a szádban.
0: De egyébként, hogyha ennyire olcsó, mert azért én durvábbra számítottam, ismerve a fogas műtéteket, meg beavatkozásokat, hogy azok azért drágák. Tehát, hogyha ez ennyire olcsó, akkor ezt mosni se kell. Tehát ez lehet ilyen eldobós.
2: Megveszed, és egy hónapra. Mint az egynapos kontaktlencse?
0: Hú, de hogy ezt mondtad?
2: mit gondoltál?
0: Nem, de amikor kezdted, hogy az egynapos kon...
1: Egyébként belefutottam egy ilyenbe, gyerekek, tavalyi poszt, egy ilyen kamu webshopokról szóló fórum, és itt leírja egy hölgy, hogy ő rendelt a párjának egy műfogsort, és ez pont valami ilyen online rendelhető, valami olcsó. Sajnos egy fogászaton készített műfogsor ára nem megfizethető számunkra.
2: Egyébként
1: annak tényleg durva ára van.
0: Ezért van, hogy párok vesznek egyet és cserélgetik.
1: Igen, és akkor...
0: Folytasd!
2: Mostanem!
1: És csak én vagyok vállalhatatlan néladásban. Na mindegy. És alatta kapott is egy olyan kommentet, hogy minden fogsor, amit a neten webáruházban hirdetnek, az mind kamu, hamis termék, gyógyszert, protézis, nem a neten rendelünk. Mondjuk gyógyszert lehet, tehát az megbízható helyről szerintem.
2: Igen.
1: Adott esetben fogtechnika vagy fogorvos által.
2: Hát igen. Meg már ugye a gyógyszertáraknak is van saját weboldaluk, de szóval azt már lehet egyébként a vény nélküli gyógyszereket meg lehet már úgy is rendelni, de igen, azért megmondom, ezeket föl kell próbálni, tehát, hogy egyébként igaza van, mert tényleg borzasztó árakban mozognak ezek, de lehet, hogy lehet olyat kapni, ami azért kicsivel olcsóbb, vagy nem tudom. Tehát az is az anyagtól is függ, hogy az is, hogy porcelán, vagy nem tudom, hogy ezeket hogy csinálják.
1: Itt egy más valaki írta, hogy át se vedd, mert hogy itt lefotózott egyet, amit egy ismerőse rendelt. Ez egy ilyen vékony szilikon, tényleg egy ilyen kis hitvány szar, szóval, hogy ezzel rágni biztos, hogy nem lehet. Tehát, hogy ez tényleg full kamunak tűnik.
0: Én most rákerestem erre az egészre, és az első találat ez, hogy kivehető fogsor eladó, olcsó árak, új és használt. Tehát, hogy akkor tényleg árulnak használtat.
1: Bármennyire is abszurd.
2: Ez szörnyű. Nekem ez olyan, mint a használt matrac.
0: Jobb fajta van 25 ezerért.
1: Hát a használt matrac inkább, mint a használt műfogsor.
2: Hát nem tudom. Mondjuk ki lehet tisztítani a használt matracot is, de én nekem mindig eszembe jutna, hogy abban valaki más feküdt.
1: De azt nem kell, hogy a szádba vedd.
2: De nem ugyanez... kell, hogy a szádba vegyem, de belefekszek.
0: De ugyanez az alsó neműnél is, az se veszed turkálóból.
1: Hát mondjuk az igen. Is igaz.
0: Tehát, hogy egy póló simán felveszi a turistát. Nem veszik vissza?
2: Melltartót biztos, hogy árulnak.
0: Én is mindig ott veszem.
2: Régen bugyit is árultak egyébként.
1: Na, az mondjuk ilyeneket biztos, hogy nem vennék használni.
0: Azt hiszem árulnak, csak nem veszik vissza. Tehát, hogy ezzel már nem mehetsz vissza.
2: Azt már sehol sem veszik vissza, tényleg? Azt még a boltba sem veszik vissza. Igen, oda van írva, hogy higiéniai okokból nem cserélnek meg, nem vesznek vissza.
1: Tehát, ha használt zokni, az van. Hogy azt addig hordja mindenki, ameddig ki nem lyukat.
2: Ha megveszek egy... azt nem láttam még zoknit, azzal nem találkoztam.
0: Ha megveszek egy boxert, kibontom, de látom, hogy nem jó a méret, de esküdözöm, hogy nem vettem fel, akkor nem veszik vissza?
2: Nem,
1: szerintem se veszik vissza.
2: Nem, azt ha már elhoztad a boltból, azt már nem.
0: Hát találnom kell valakit, akire az jó. Jó, megint tanultam valamit.
2: Bizony.
0: Harisnya?
2: Mármint, hogy vissza lehet-e vinni, vagy hogy a használt boltba... Nem, azt se szerintem. Az is ugyanabból az okból, higiéniai okokból nem veszik vissza.
1: És az XL-es Netz harisnyádat se fogják hádi visszavenni, csak szólok.
2: Igen, meg a combfixedet sem.
0: De az jó lesz ilyen... Az jó lesz pénzszerzéshez majd egy másik módon, de arról most nem beszélek. Amúgy meg engem az izélepet meg, hogy nem vették vissza fülhallgató. Mert ugye nyilván berakod a füledbe, és onnantól nem veszik vissza.
2: Hát igen.
1: Ha igényi okok volt, de teljesen igényi, érthető.
2: Azt ez is érthető. Hát én se tenném be másnak a fülhallgatóját. Mármint idegennek biztos, hogy nem.
0: Akkor viszont ennek az egész történetnek a tanulsága, hogyha valakinek fogra van szükség, akkor ne online szerezze be, ugye?
2: Hát igen. Meg az olyan dolgokat, amik ilyen neccesek azokat, tehát hogy tényleg mindig nézzék meg, hogy kitől rendelnek, annak milyen a profilja, mennyire megbízható, mert azokból azért nagyrészt ki lehet teríteni.
0: Hogyan rág?
1: Jobb oldal, bal oldal.
2: Küldjél egy képet szépen. Rá, hogy hogyan rágsz vele.
1: Egy videót küldjél, hogy
0: jól van. Hát
2: hogyan
0: akkor...
2: működik a fog.
0: Nem sokára sorsolunk, figyeljétek az effektet, hát ha még felbukkan, lehet, hogy felbukkan, 4 jegyünk van a kézimecsre, és akkor hallgassatok, továbbra is a Bolognese Morgan.

0: lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
3: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
4: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
3: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
7: A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. Május 22-én 17 óra 30 perctől különleges jótékonysági est a Tatabányai Tulipános Házban. Beszélgetés Zábrácki Dórával, a Razabra megálmodójával. Fellép a Bányásztánc Együttes és a Szinkotta zenekar. A bevételt rászoruló gyermekek fejlesztésére fordítjuk. Részletek és jegyek online a Mindenkit Illet a Mozdulat Alapítvány Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Buenos Morgan! Ma utoljára 9 óra múlt 45 perccel, 3:40, az I és Roland pedig gondterhelten ül, de vajon miért, mikor ennyire szép időnk van, már 20 fokot mérünk, és a mai napon még 23 is lesz?
1: Inkább gondterhes legyek, mint simán terhes. Ja, az nem lehetek. Csak úgy nézhetek ki, tudod, mint ugye a klasszikus vízben hölgyem, úgy néz ki, ön terhes. Terhes vagyok? Nem, csak úgy néz ki.
0: Oh. Bocsánat. Ez ma már nem elég PC vicc, Roland.
1: Nem is én mondtam.
0: Nem is nevettem. Visszajátszak, az nem nevetés volt.
1: Akartam mondani, fel vagyok háborodva, milyen elítérem. Jobb, szigorú erkölcsi rátámmal, érzékemmel ez nem fér össze.
0: Hogy áll a 15 kilométeres sorunk?
1: Azt kérlek, mint a tömeg. Yes. Az úgy áll, gyerekek.
0: Szegények.
1: Hogy... Nagyon stabilan. Na, szóval az van, hogy M1-es, van némileg szakaszos lassulás, torlódás, ugye a Tatabánya és az M0-es csomópont között is. Ám de. Helyzet szinte eltörpül. Hát azért mondjuk itt Tatabánya után is van egy masszív pár kilométeres torlódás Pest felé, szóval, hogy azért...
0: Jó, van, hát ez oké. Okay.
1: Az se kutya, ám de Tatánál nagyjából 15 kilométeren keresztül torlódik a forgalom, úgyhogy Komárom után nem, tehát ott nem nagyon érdemes már fölvenni a pályára. Ráadásul szintén a Budapest felé vezető oldalon, tőlünk távolabb a Lébényi szakaszon is baleset, ott meg baleset történt a 136-os kilométernél, csak a külső sáv járható, ott is van torlódás, úgyhogy 136-osnál is torlódás, aztán Komárom és Tata között is torlódás, aztán Tatabánya után is torlódás, és aztán Bicske után is torlódás. Ne menjetek föl az M1-re, jó? Azt hagyjuk meg csak a kamionoknak.
0: És akkor gondolom, hogy az E1-es is lassul egy picit.
1: De hát figyelj, egyelőre még erről nem kaptunk hírt, de vélhetően igen.
0: Hát kitartást mindenkinek, aki ebbe beleszorult. Hallgassátok a rádiót, hát attól egy kicsit jobb lesz. Sok jót nem ígérhetek, mert nem indultok meg a daloktól, csak egy kicsit gyorsabban telik majd az idő.
1: Egy kicsit esetleg a kedveteket tudja fokozni.
0: Aha. Jó, hát ez van. Ez megy, meg a bárányfelhők. Ja, meg a játékunk. Minden nap 4 jegyet adunk a kézi Európa Kupa döntőre.
1: Ami szerintem egy klassz dolog. Fú, de nagyon várom egyébként, egy irgalmatlanul jó meccs lesz. Én arra tippelek. Ráadásul tényleg rengetegen lesznek, elképesztően jó hangulat. Utána lesz ilyen szurkolói buli, hatacáré. Aha. Szóval, hogy tényleg szerintem egy ilyen örök élmény meg emlék lehet. Na, és ma is nagyon sokan írtatok. Úgy látszik, hogy tényleg sokan szeretnének pályázni ezekre
0: rekord,
1: a belépőkre.
0: Amúgy.
1: Érthető módon. És hát közülük akkor sorsolunk valakit, aki időben jelezte, hogy ő kiszúrta a hangeffektet.
0: Érzitek, hogy mindjárt vége a hétnek, és nyerni kell.
1: Majd nyertesünk nem más, mint Nóra!
0: Nóra! Gratulálok!
1: Vagy ahogy a Magna Cum Laude mondta, ugye Nóra. Vagy hát ez nem feltétlenül így. De...
0: Vagy ahogy a Modern Talking hordta, Nóra.
1: Nóra, igen. Egyébként ez egy jó Magna Cum Laude dal. Én nem vagyok egy nagy Magna Cum Laude rajongó, de az egy
0: azért jó név a Nóra, mert egy csomó minden rímel rá.
1: Óra, Polka. Dóra, Polka! Azt annyira nem. Óra,
0: az idősebb Nóráknak.
1: Nem tudom mi. Nem akadtunk. Hát ennyi, ez volt a csomó dolog, ami rém erre.
0: De elmondtuk.
1: Tóra.
0: Igen, meg a halott pénznek még kicsit a Forrás Rádió.
1: Meg a kollagén.
0: A ríveket keresnek, igen.
1: Kollagén óra.
0: Hát nagyjából így. Jól van, ez szerintem egy nagyon tartalmas és szuper nap volt. Hogyha nem láttatok volna a részektesztünket, akkor nézzétek vissza a live videókat. Majd YouTube-ra is felrakjuk jobb hanggal a második live videót, szóval mi még majd itt okoskodunk, ügyeskedünk, Spotify-on is be lehet minket követni. Aztán holnap tartunk egy pénteket.
1: Hát igen, mert hogy péntek lesz. Ha, már nagyon meglepő módon. Holnap lesz az utolsó alkalom, hogy nyerjetek kézilabda belépőt. Egyébként pedig ugye vasárnap, hát nem csak a kézi meccs lesz, igen, hanem például a szingli parti is Tatán, Tominál a koktélban nyerhettek ide belépőket. Jó, meg aztán lehet, hogy még a délutáni csúcsban is kitart a játék, ez legyen meglepetés. Minden esetre ott találkozhatok, hát egyrészt ugye Zimmerer Tomival, aki beáll a lemezjátszók mögé, elképesztően jó dalokat fog játszani, csak úgy, mint Hubik, meg a Csei, mert ugye ő is jön, meg ugye jönnek vetkőzős fiúk, és a forrásos műsorvezetők is ott lesznek, de ők nem vetkőznek.
0: Jó, azt hiszem a jó reggelt Söri már teljesen kiszállt belőlem, szóval lassan vezethetek, de még azért maradok, hogy minden utómunka el legyen végezve, viszont mára nagyon köszönjük a Monseri hölgynek, akit felbosszantott a boltja. Andinak, Hittaler Andinak a közreműködést és a csoki evést.
1: A Monseri dáma, vagy a Monseri díva, ugye? Köszönjük szépen annak a Rédl Ádámnak, aki reggel irtózatos arc kifejezéssel tolta le magában 5.40 magasságában azt a sörikét, úgyhogy még van legalább 2 jó éve addig, amíg alkoholista lesz.
0: És az ember, aki szétrúgta a rendőrség összes bójáját, ezért már ott várják bilincsel a kocsija mellett. És Roland!
1: Úgyhogy én rohanok a megbilincselő rendőrnőkhöz.
0: Nem is hangzik olyan rosszul. Jó, már ennyi. Holnap hajnalban jövünk, 6 után nem sokkal. Legyen csodás a napotok, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
1: Buenos morgen!
2: Buenos morgen! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
0: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
1: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
2: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
1: Hogy nincs?
2: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozó ágyakat is.
1: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
2: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
3: iránykomárom.hu. Tavasszal is. Tematikus városnéző túrák. Szállás lehetőségek. Éttermek. Friss programajánló. iránykomárom.hu. Minden, ami Komárom és turizmus. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Több mint 2 tonna szárított dohánylevelet találtak egy furgonban. Mesterséges intelligencia segíti a vadon élő ázsiai elefántok védelmét Kínában. Rali verseny miatt útlezárás lesz Tatabányán. A mikrofon mögött Hitt Taller Andrea, jönnek a részletek. Több mint 2 tonna szárított dohánylevelet találtak a pénzügyőrök egy furgonban, amelyet az M3-as autópálya Hajdú-Bihar-Vár megyei szakaszán ellenőriztek, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel. A közlemény szerint a jármű megengedett legnagyobb ösztömege 3500 kg volt, azonban a mérlegelés 2100 kg túlterhelést mutatott, ami 60%-kal haladta meg a limitet. A furgont egy 58 éves férfi vezette, aki több mint 4,5 millió forint jövedéki bírságra, valamint a túlsúly miatt 780 ezer forint közigazgatás bírságra is számíthat. A pénzügyőrök a férfi bejelentett tartózkodási helyén is ellenőrzést tartottak, ahol 11.445 kg vágott fogyasztási dohány került elő, értéke több mint 1,6 millió forint. A hatóság munkatársai az ingatlanban talált dohányterméket is lefoglalták, és jövedéki törvénysértés, valamint költségvetési csalás bűncselekmény miatt eljárást indítottak. Az újabb illegális dohányáru miatt a férfi több mint 1,3 millió forint bírságra is számíthat, áll a közleményben. A mesterséges intelligencia és a műholdas helymeghatározás segítségével valós időben figyelik a vadon élő ázsiai elefántok mozgását a délnyugat kínai Yunnan tartományban, derül ki a kínai állami média mai beszámolójából. A yunnani vadon élő ázsiai elefántok megfigyelésében a kínai Peitu műholdas navigációs rendszerre épülő intelligens nyakörveket alkalmaznak. Az eszközök folyamatosan adatokat szolgáltatnak az állatok helyzetéről, mozgásáról és aktivitásáról, amelyeket mesterséges intelligenciával támogatott elemző rendszerek dolgoznak fel. A rendszer előre jelezheti azokat a helyzeteket is, amikor az állatok emberi települések vagy közlekedési infrastruktúra közelébe kerülhetnek. A kutatók szerint az aktivitási mintázatok elemzése kulcsfontosságú az állatok viselkedésének megértésében, mivel segít feltárni, miként alkalmazkodnak környezetükhöz, illetve milyen környezeti hatások vagy túlélési kockázatok befolyásolják mozgásukat. Május 24-én, azaz most vasárnap rendezik meg az első Tatabánya AirCap Challenge Rally versenyt. Emiatt útlezárás várható a Dubnik-völgyi hulladékfeldolgozó Rugógyári út környebánya elágazásnál reggel 6 órától délután 6 óráig. Kérik a közlekedők türelmét és megértését. Vidám, kötetlen hangulatú estére várják az érdeklődőket május 23-án Esztergomban, a Zakizukban, ahol karaoke partival készülnek a szervezők. A program május 23-án 21 órakor kezdődik, a belépés ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma napos, gomoly felhős időben lesz részünk, a délutáni órákban pedig csapadék is előfordulhat vármegyénkben. 20 és 24 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Hoppá, kis péntek van, holnap pedig már nagy. Hello, Buenos Morgan, Key Cocktail, beköszön, indítom a 4 órásat. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. Jön a Rudimental, Ella Henderson Collab, Well Hello Nota, Galantis-dal, és persze Madonna, Sabrina Carpenterrel. Az újdonság indul, a Bring Your Love. Tarts velem, szép délelőttöt!

A Rudimental, valamint a Leanderson kollab 2 évvel ezelőttről. Hát persze, hogy a Gangster Paradise-ból született az Alibi. Csak slágerek a nap 24 órájában. Ez a koktél kevés dumával, jó sok zenével és Tamással itt a Forrás Rádióban. Kettőjük töltjük együtt az időt, például a Single Party játékkal. Tessék majd fülelni, mondom a részleteket. Jön a Bulvár Csokori is a következő órától, ígérem, hogy már kapott. És persze itt a napi bölcsességem. Figyú, John Robbinsnak köszi, mindennapi apró tetteink hoznak fényt a világba. Amerikai író, aktivista és humanitárius egyébként John, aki az egészséges táplálkozás, az állatvédelem és a környezetvédelem összefüggéseit vizsgálja. Na, hogy ebből hogy jött ki a napi bölcsesség, meg ne kérdezzétek. Lehet, hogy egyszer illuminált állapotban döngetett hazafelé biciklivel, véletlenül egy huppanó bomb beütötte a fejét, hoppá! Hát minden napi apró tetteink hoznak fényt a világba. John Robbins, köszi! Nem sugár a játék, fülej nagyon, nálok Kylie Minogue-kal, itt lesz Mark Anthony elsőként, Gromi és Inna, Kumi Danna, csak is lágerek köz.

Persze Kylie Minogue, Last Night the Dream, I Fall in Love, így a dal a tavalyi évből szállítottam. Te a koktélt hallgatott, kevés dumával, jó sok zenével és persze Tamással a Konstantinok neve napján. Ígérem, hogy érkezik nevetek eredete a következő órában. Ma van amúgy a Magyar Honvédelem napja és Szeged napja is. Kapcsoljátok össze a kettőt, menjetek el Szegedre, ünnepeljétek meg egy kis puskával. De csak játék pityú legyen. Maximálisan 24 Celsius fokkal találkozol ma a délutántól egy pici lehűléssel, aztán meg visszajön megint a 24 fok. Hogy a fenébe van ez? Hiszi a piszi, aki elhiszi. Na mindegy, állítólag lehet eső is délután. Na meg emellett még napsütés is. Úgyhogy változékony idővel számoljatok ma. És mindjárt a játékkal hozom a részleteket. John Summit addig. Itt lesz a What a Life. Érkezik Celine Dion és a Jonas Blue és Jack Jack kollab. No meg most Ed Sheeran. Shivers, így a dal. Csak is lágerek közt a tiéd.

Persze mellett a Steve Albert van, a One Alive című 4 évvel ezelőtt itt hoztam el. Ez a koktél, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszi, hogy itt vagy. A következő órától már bulvár csokorral is. Most viszont a játék, ahogy ígértem, vasárnap Szingli Parti Tatán. Páros belépőt tudok adni annak, aki eltalálja a következő kérdésre a helyes választ. Figyelj! Mivel jelzik a Szingli Parti résztvevői, hogy szinglik, foglaltak, vagy éppen benne lennének egy kalandban? A. A homlokukra nyomott állatos nyom. El tudom képzelni, hogy valakinek ott van egy zsiráf, aztán egy másiknak egy elefánt, harmadiknak egy nagy vadmacska. Na, a B válasz pedig különböző színű karszallagokkal. Szerinted melyik a helyes? Írd meg nekem 0620-97-8-97-85-ös a számom, SMS-ben, Viberen. Jöhet páros belépő, tehát a tét. Egészen délután 5 óráig tart a játék, 5 és 6 között pedig sorsol majd Lackó. Nem hagynám ki a helyetekben. Ellie Goulding dalát sem, mindjárt jön a Valmar Ele Junior és K. Kevin kollabot is hozom. Benson Boone pedig most repíti feléd a tavalyi durranását. Sorry I'm here for someone else. Így a dal. Csak slágerek közt küldöm.

0: zárva az első óra koktélban Alessio dalával tettük. A Remedy volt a tiétek. Csak slágerek a nap 24 órájában, kevés dumával, jó sok zenével egészen kettőig. Andi a legfrissebbekkel, aztán robogunk a Szigala féle Riptide-dal. Mutatom!
1: Szomszéd panaszkodni fog, de kit érdekel?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Bemutatja.
2: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
2: Nyár van. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 11 óra előtt, üdvözlöm Önöket. A Vízára járatok menetrendjét is befolyásoló intézkedéseket vezetett be. Ideiglenes útlezárás lesz Dorogon. Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói Pünkösdi búcsúra. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. A Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt a Vízer több intézkedést hozott, ezek kihatással vannak a menetrendre is, közölte a légitársaság szerdán az MTI-vel. Hangsúlyozták, május 29-én egész nap és május 30-án 17 óráig minden londoni járat az egyes terminálra érkezik, és 30-án 17 órától május 31-én a nap végéig az egyes terminálról indul. Kiemelték, a Budapest Airport ezen a hétvégén ingyenes transferbuszt biztosít a két terminálja között. A Vízer azt javasolja utasa ellenőrizzék digitális beszállókártyáikon, hogy a járatuk melyik termináról indul, emellett az érintett utasokat az általuk megadott elérhetőségeken is értesítik a változásról. Május 23-án szombaton ismét közösségi ünneppé válik Dorogon a Mária utca. Ekkor rendezik meg a Mária korzót, amelyhez kapcsolódóan ideiglenes útlezárásra kell számítani. Dorogváros önkormányzatának tájékoztatása szerint május 23-án 13 órától 23 óráig lezárják a Mária utat a Bécsi úttól a Rákóczi utca kereszteződéséig mindkét forgalmi sávban. Az érintett útszakaszt a rendezvény ideje alatt nem lehet gépjárművel használni, az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri. Pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya Alsógallán. Május 24-én vasárnap 9 óra 30 perckor ünnepi szentmise lesz a Szent Gál templomban, majd utána térzene. 16 órakor kezdődik a népviseleti felvonulás a templomtól a kultúrig, ahol kidöntik a májfát. A rendezvény folytatásaként a tájház udvarán nemzetiségi műsorokkal készülnek. 18 órakor kezdődik a táncház, a talpalávalót a Laus Buben zenekar szolgáltatja. A program ingyenes. Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói Pünkösdi búcsúra ma reggel a budapesti keleti pályaudvarról. A 13. alkalommal elinduló Boldogasszony zarándokvonatot és több mint 800 utasát Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntötte, majd Marton Zsolt, Váci megyés püspök, a zarándokvonat lelki vezetője áldotta meg indulás előtt. A zarándokvonattal utazik Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei csíksomlyói Pünkösdi búcsú szónoka is. A zarándokokat a Kolozs megyei Désen, majd a Hargita megyei Marosévízen és Gyergyó Szent Miklóson is a helyiek köszöntik. A vonat az esti órákban érkezik meg Székelyföldre, Csíkszeredába. A zarándokok pénteken szentmisén vesznek részt a csíksomlyói kegytemplomban, szombaton együtt vonulnak fel énekelve, imádkozva a csíksomlyói nyerekbe, ahol részt vesznek a pünkösdi búcsón. Vasárnap Gyergyó Szent Miklós főterén a pünkösdi szabadtéri szentmise után köszönnek el a székelyektől és indulnak haza. A vonat Debrecenen és Szolnokon át a késő esti órákban érkezik Budapestre.
0: Időjárás.
1: Ma napos, gomoly felhős időben lesz részünk, a délutáni órákban pedig csapadék is előfordulhat Vármegyénkben. 20 és 24 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői bor kimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Van híred Alex O'Hara-ról? Tudod, aki az Ordinaryt énekli? Nincs? Na, majd én hozok, jó, a bulvár csókorban mindenképpen érkezik, és ne felejtjétek, a Szingli Parti játék tovább folytatódik. Ez a koktél 4 órában kevés Duma, jó sok zene Tamással, Kesha, a Stadium meg Sam Martinnal, Snoop Dogg, no meg a Seagal és a Riptide. Ezt hozom elsőként, tarts velem!

Forrás Rádió. Dorogon, az FM 98.1-en. I just got a brand new car.

Kesha és T-Pain a tavalyival. Yippee-ki-yay, igyan óta. Ha jó kedvünk van, ezt így nyugodtan világá kürtölhetjük, nem? Yippee-ki-yay! Bocsánat. Na hello, a koktél! 4 órában kevés dumával, jó sok zenével kispénteken. Egészen 2 óráig vagyunk együtt, rögvest mesélem a játék részleteit. Ne felejtjétek, ma a Konstantinok ünnepelnek. A latin Konstantinus rövidülése az övék, következetes szilárd, ez pedig a jelentése. Konstantinok, boldog névnapot nektek! Örültök, hogy mindennek is, hát például egy páros belépőnek a vasárnapi szingli partira. A játék részleteim rövidesen, aztán persze itt leszek a bulvár csokorral is. Benne pedig Alex Warren, és hozok egy dalt is tőle természetesen, de ezt szerintem már megszoktátok. Mindennapi apró tetteink hoznak fényt a világban, napi koktélos bölcsesség, John Robbins, köszi! Coldplay, Eva Max, na és Follow the Flow, csak slágerek közt, itt a tőlem ne, tőlem viszont igen.

A Coldplay és az Adventure of a Lifetime 11 évvel ezelőttről szállítottam neked. Koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és szingliparti játékkal. Vasárnap van kedven nőni buliba, két szinten, két zenei stílus, stb. Stb. Ha van, akkor van jó hírem is, páros belépőt tudok adni ma, holnap pedig már páros VIP belépőt, benne italfogyasztással, benne exkluzív helyen. Na mindez majd holnap, ma még csak a páros belépő, még csak. Na ma a páros belépő játszik. Kérdés, figyú, mivel jelzik a szingliparti résztvevői, hogy szinglik, foglaltak, vagy benne lennének egy kalandban? A. A homlokukra nyomott állatos nyomdával, de kreatív. A. B. pedig különböző színű karszallagokkal. Na szerinted 0-20-97-8-97-85 és a számom. Ide várom az üzit a neveddel egyetemben, köszi. Délután 5 és 6 között Lackó pedig sorsol, hiszen egészen addig tart a játék. Bulvár Csokor mindjárt, benne Alex Warren, előtte Lotfi Begi Mezőmisi, Neo, Sophie and the Giants, na és Pretty Much. A kereskedelmi szünet után lesz a tiétek az Eyes of You.

0: Ice Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
2: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
1: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
3: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: További részletek Carnet Ford Top Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Lotfi Begén a Peszai Mezőmisivel. Egy szó miatt így a dal csak slágerek között repült. Ígértem neked, Bulvár Csokrot kapaszkodj benne Alex Warren, aki teljesen megőríti a rajongókat, ugyanis alig egy hete dobta le legújabb zenei atombombáját, az pedig a Fine Place to Die. Most pedig egy egészen elképesztő videóval harangozta be a legújabb Passenger című trackét, megosztott egy klipet, ahol konkrétan egy mozgó autó napfény tetőjén guggolva gitározik, miközben a volánnál nem más ül, mint a felesége. A kommentelők már is meggálíthatatlanul követelik a teljes dalt. Hát ez úgy gondolom, hogy megérthető. Szóval aggodalomra semmi ok, a karrier köszöni szépen jobban pörög, mint valaha, Alex pedig épp a világot járja az aréna turnéjával. Bulvár Csokor, benne Alex Warren. Mindjárt Aura Dion énekel, hú, a nagy klasszikot kapod. Even McGuire is elhoz egyet, Alex Warren pedig most az újdonsággal jelentkezik. Csak slágerek közt.

0: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédő javítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
3: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
2: Hogy nincs?
3: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozó ágyakat is.
2: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
3: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Mercury Market, hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva dél, szép napot kívánok. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a hosszú hétvégére, átadták a NIOK civil díjakat, zárva lesz a TESZOL központi ügyfélszolgálata. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, már is hozom a déli hír összefoglalót. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató a Facebook oldalán szerdán közzétett videójában kiemelte, a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik a férőhelyek számát, az Intercity-ken mintegy 10%-kal több férőhelyet tudnak biztosítani, ahol pedig motorvonatokkal dolgoznak, mint a Mátrába vagy a Velencei tóra, több egységet állítanak szolgálatba. Bejegyzésében azt írta, a kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon hosszabb összeállítású, nagyobb kapacitás szerelvények közlekednek majd. A zavartalan közlekedés érdekében Budapesten és több vidéki csomópontban tartalékszerelvények is készenlétben állnak, munkatársaik pedig megerősített ügyeleti jelenléttel segítik a pünkösdi időszak forgalmának lebonyolítását, legyen szó akár a nagyforgalmú pályaudvarokon szolgálatot teljesítő utas menedzserekről, vagy épp az erősítésre, pótlásra kész MÁV buszok járművezetőiről. 9 kategóriában a 7 szakmai kategória mellett közönségdíjas és különdíjas szervezeteknek adták át a NIOK civil díjakat. A Nonprofit Információs és Oktató Központ az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, hogy a 22 döntőbe jutott nonprofit projekt és összességében a 142 beérkezett nevezés mind-mind olyan értékteremtő nonprofit program volt 2025-ben, amely ellenszélben bizonytalan klímában valósult meg. Az elismeréseket kedden adták át a budapesti Arany 10 Kultúrházban. Zárva lesz a TESZOL központi ügyfélszolgálata. A tájékoztatás szerint május 22-én pénteken a Tatabánya főtér 8/A szám alatt található központi ügyfélszolgálat nem fogad ügyfeleket. Május 26-án 18 órakor a Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár vendége lesz Tompa Andrea, író, színi kritikus. Az erdélyi származású szerző nevéhez olyan regények fűződnek, mint a Hóhér háza, az Omerta, a Haza, vagy a Sokszor nem halunk meg. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Időjárás.
1: Ma a napos gomoly felhős időszakok váltakoznak majd, délután csapadékra is számítani lehet, 20 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Jó étvágyat, ha éppen ebédelsz, mert hisz dél van. Szia, ez a koktél! Kevés dumával, jó sok zenével és Tamással 2 óráig tölthetjük együtt az időt. A játék folytatódik, a bulvár csokor is jön, benne pedig Kamrád, Kelly Harris, Andik, Jude Law, Jeezy, Kellani Valna, meg Shakira az utópia 2-ből. Hozza az út, tartsa rám, szép délutánt!

Harris és persze, hogy a Rainbow Man, a Lovers in a Past Life volt a tiétek, 2 évvel ezelőttről hoztam. Ez a koktél 4 órában kevés duma, jó sok zene, és John Robbins, neki köszi a mai napi koktélos bölcsességet, mindennapi apró tetteink hoznak fényt a világba. Köszi! A reggeleseknek pedig köszi a Bonus Morgan visszatekintőt, mert hogy érkezik ám a következő 1/2 órában, benne pedig Andi, aki alkoholt hozott, csak halkan mondani.

0: Valamint The Warning Call a Cukora Zone volt a tiétek. Csak slágerek a nap 24 órájában. Köszi, hogy itt vagytok, ígértem bulvár csokrot, már kapjátok is. Az úr egyszerűen nem bír leállni. A német popszenzáció alig néhány napja fejezte be az európai turnéját, ráadásul nem is akárhol. A tripla finálé állomásai között Budapest is ott volt. Egy érzelmes Facebook posztban köszönte meg a magyar, a cseh és a lengyel rajongóknak az élete legnagyobb buliait. Na de hogyha azt hittétek, hogy a koncert sorozat után gyűn a pihenés, nem kérem, ugyanis az év elején már le is dobott egy IP-t. A legfrissebb pletykák szerint a fülbemászó szakító himnusza, a You Yourself annyira berobbant a slágerlistákon, hogy már is elkészült belőle a hivatalos klub remix. És hogy mit csinál a TikTokon? Nos, a legújabb videóiban épp egy komplett fúvott zenekarral, Blas Capellével zúzva adja elő gigaslágerét, a Be Mine-t, teljesen új szintre emelve ezzel a popzenét. Egyiket én is nagyon bírom, a különböző szimfonikus feldolgozásokat. Hú, de jók tudnak lenni. Bulvár Csokor, benne Kamrád az imént. Mindjárt Buenos Morgan visszatekintő, előtte pedig egy kicsit regélek a játékunkról, jó? Charlie Puth, Inna, Eiffel 65 és a már emlegetett Kamrád. A kereskedelmi szünet után tiétek lesz a You Feel Like Summer, mutatom.
1: Nem elfogy az energiád. Mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja.
2: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: Pont és Meghan Trainor, Marvin Gaye-jel jelentkeztem. Te pedig jelentkezzél a páros belépőért. Teheted a 0629789485-ös számunkon. Oké, egy kérdésre kell helyesen válaszolnod, ezt pedig már mondom is. Mivel jelzik a Singli Party résztvevői, hogy singlik foglaltak, vagy éppen benne lennének egy kalandban? A. A homlokukra nyomott állatos nyomdával, B. Különböző színű karszallagokkal. Küldted ez az üzit egészen 5 óráig, 5 és 6 között pedig sorsol Lackó. Ígértem a Buenos Morgan visszatekintőt, hozom már is. Andi picit ideges, de ettől függetlenül még egy kis alkohol belefér. Hogy hogyan? Na mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Szembesítenének a tegnapoddal. Tehát, hogy én egy dolgot kértem Anditól.
3: Ez jó sztori, ez nekem tetszik, ezt meséld el.
4: És egyébként kötődik az alkoholhoz.
2: Igen. Na, erre nagyon kíváncsi leszek. Egy dolgot kértem Anditól, hogy én itt mindent elintézek, bemikrofonozok, stb., de hogy egy konyak megyet szerezzem már reggeli műsor, azt kifizetem mindenki. Mondta, hogy jó, úgyis megyek boltba, meg lesz, hozom. Kicsit később csippan a telefonom. Anditól jön egy üzenet. Ezt szeretném szó szerint ideg összeroppanáson pillanatában felolvasni és ideidézni. Felhúztam magam a boltban, és elfelejtettem a konyakmeggyet. Holnap majd kiszaladok gyorsan. Min húztad fel magad? Anni, miért idegeskedsz mindig?
4: Hát gyerekek, én tényleg nagyon felhúztam magam, mert hát ugye hétvégén lesz a Stingy Party, és mi is megyünk, és hát előtte egy kicsikét szeretnénk koktélozni. Igen. És ahhoz kellett volna egy alapanyag, és nem volt olyan, csak ízesített, de nekem ugye sima kellett volna, nem ízesített. És hát gondoltam, megkérdezem az eladót, hogy esetleg van-e valahol raktáron, vagy tervezik-e, hogy a héten lesz-e még. És felhívta a főnököt, és a főnök mondta, hogy hát majd rendel akkor jövő héten. Hát mondom, nekem az már nem jó.
2: Micsoda boltokba jársz te?
4: Úgyhogy felhúztam magam, és mondtam, hogy akkor köszönöm szépen, én kimentem minden, és aztán utána hazafelé a nagy ideg összeroppanásomban eszembe jutott, hogy ja, konyakmegyet elfelejtettem.
2: De ezt az üzenetet még idegből írtad?
4: Azt akkor írtam már, amikor hazaértem, úgyhogy még egy kicsit azért feszült volt.
2: Mert én nem, hogy tényleg így hallottam. Tehát, hogy felhúztam magam a boltban, és elfelejtettem a konyakmegyet.
4: Így nagyjából még ilyen állapotban voltam.
2: Na jó, van konyakmegy, ne aggódj. Dianess cukrot is szereztünk, 39 forint egy darab. Szereted?
4: Én szeretem, igen.
2: Jó, majd megnézzük, hogy teljesítesz. Most viszont...
3: Figyelj, amúgy engem ez lesokkol, tehát én most meglepődtem, amit Andi mond, hogy ugye nem volt sima, csak ízesített, azért szerintem relatíve széles ószer kínálat van mindenhol. Szóval.
2: Meg igen, meg hogy jövő hétre, szerintem 2-3 napon belül már itt van a temúról, amit egyébként a boltok eladnak nekünk, nem?
3: Ószerből igen, csak a temussal vigyázni kell, mert lehet, hogy a közepebe hajni.
2: Jó, hát na. Ott van benne egy ilyen család nevelő. Most azt igen, azt hallottam.
3: Csavar, áú!
5: Azt legyen benne,
1: Buenos Morgan! Minden hétkül.

Ezzel zártam a harmadik órát. Ez a Cocktail 4 órában kevés duma, jó sok zene, és persze még mindig a Single Party játék. Folytatom ám, jön a The Chemical Brothers is az Apexből. Előtt azonban Kitty a legfrissebbekkel, aztán a Go! Mutatom!

0: Night Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szimli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja.
2: Bemutatja.
3: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
1: Tavaszi piknik az Agostyáni Arborétumban, május 23-án szombaton. Hozd a pokrócod és a piknik kosarad, és tölts egy élményekkel teli napot a természetben. Csónakázás, állatsimogató, kézműves foglalkozások a gyerekeknek, szakvezetéses séta, helyi termelői vásár, finom pecsenye és a Neszmélyi Borvidék borai várják az egész családot. Bővebb információ az Agostyáni Arborétum Facebook oldalán.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 1 óra, üdvözlöm Önöket. Az alaptörvény módosítását kezdeményezte a Tisza frakció 2 tagja. Elindult a Boldogasszony zarándokvonat, és az Aston Villa nyerte az Európa Ligát. Jövök a részletekkel, a Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció 2 tagja még szerdán. Melétei Barna Márton és Santosi István, az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság elnöke, közös indítványában 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat lépéseket tesz továbbá a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, azaz a KEKVA vagyon a nemzeti vagyon. Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a Csíksomlyói Pünkösdi búcsúra csütörtök reggel a budapesti keleti pályaudvarról. A 13. alkalommal elinduló Boldogasszony zarándokvonatot és több mint 800 utasát Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntötte, majd Marton Zsolt, Váci megyés püspök a zarándokvonat lelki vezetője áldotta meg indulás előtt. A zarándokvonattal utazik Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka is. Az arándokokat a Kolozs megyei Désen, majd a Hargita megyei Maroshévízen és Gyergyószentmiklóson is a helyiek köszöntik. A vonat az esti órákban érkezik meg Székelyföldre Csíkszeredában. Május 23-án szombaton ismét közösségi ünneppé válik Dorogon a Mária utca. Ekkor rendezik meg a Mária korzót, amelyhez kapcsolódóan ideiglenes útlezárásra kell számítani. Dorog város önkormányzatának tájékoztatása szerint május 23-án 13 órától 23 óráig lezárják a Mária utat a Bécsi úttól a Rákóczi utca kereszteződéséig mindkét forgalmi sávban. Az érintett utcakaszt a rendezvény ideje alatt nem lehet gépjárművel használni. Az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri. És végezetül sport, az Aston Villa 3-0-ra legyőzte a Freiburgot a labdarúgó Európa Liga szerda esti döntőjében Isztambulban. A játék képe alapján némileg meglepő volt, hogy már a szünet előtt 2 gólos előnnyel vezetett az Aston Villa, de 2 remek villanás, 2 bombagolt eredményezett. A végeredmény tehát 3-0. Unai Emery vezetőedző ezzel továbbra is a második számú klub sorozat specialistájának számít, ugyanis már 5 végső sikerrel csúcstartó, korábban 3-szor a Sevillával, 1-szer a Villarreallal ért a csúcsra. Emellett 1 döntőt veszített még az Arsenal kispadján 2019-ben.
0: Időjárás.
1: Kellemes késő tavaszias idő várható délután, általában 22-27 fok közötti hőmérsékletekkel. Több órára kisüt a nap, de helyenként élénk szél, és elszórtan futó zápor, zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Ma utoljára a Bulvár Csókor, ebben az órában James Blunt-t elítéken. A koktélt hallgatott, köszönöm, hogy itt vagy, a játékunk is folytatódik, úgyhogy a páros belépőért lehet harcolni. Kevés Duma, jó sok zene, Tóth Abigail a Sugar Daddy-vel. Jön Calgoton a Summer-rel, Five Clean Nota, ma meg a Chemical Brothers. Ígértem, hozom itt a go!

Tóth Abigail-es Accent, az újdonság a Sugar Daddy volt a tiétek. Csak slágerek között játszottam természetesen. Ez a koktél, 4 órában kevés duma, és persze jó sok zene. No meg ahogy ígértem, a persze, hogy a játékunk, mindjárt regélek róla, hogyan szerezhetsz jegyet, páros jegyet, bocsánat, a hétvégi vasárnapi szingi partira. Nagyon egyszerű, elmondok egy kérdést két választási lehetőséggel. Úgy kitaláljátok, hip-hop, mondhatnám Rózsa Magdi után szabadon. Mindennapi apró tetteink hoznak fényt a világba, John Robbinsnak köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Jön a bulvár csokor és benne pedig James Blunt. Tudjátok, ő az, aki a You Are Beautiful című dalt énekli. Na, most viszont mást fog. G-Bowie Willy William-mel mindjárt jön Wookie is egy feldolgozással, a vállaló pedig Pop Szabival közösködik. Részegen repülünk egy rolleren. Na, ilyet ti tutira ne csináljatok, jó? A dalban lehet? Oké, de élőben Isten ments! Csak slágerek közt kapod!

24 órájában ilyen és ehhez hasonló kiválóságok itt a forráson. Ebben a négyben pedig mindez kevés dumával megspékelve, mert hogy a koktél szól nálad, én Tamás, hétvégén vasárnap, Szingli Parti Tatán. Páros belépőt tudunk adni ma is, ha helyesen válaszolsz egy kérdésre. Na figyúzd, mivel jelzik a Szingli Parti résztvevői, hogy szinglik, foglaltak, vagy éppen benne lennének egy kalandban? A. A homlokukra nyomott állatos nyomdával, direkt kikerestem, van ilyenünk, képzeljétek el. B. Különböző színű karszalagokkal, na szerinted melyik a helyes? 0-20-94-8-94-85-ös a számon, küld egy gyorsan! Á, jó, nem kell gyorsan, de délután 5-ig mindenképpen jó 5 és 6 között sorsol majd Lackó. Mindjárt jön a Bulvár Csokor, benne James Blunt, addig Viz MC, Stereo Max az Ariával. Éva Max is énekel, Sziza pedig a kereskedelmi szünet után közösködik Justin Timberlake-kel. Na, ilyen lesz a The Other Side.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
2: Nyárban. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
2: A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. Május 22-én 17 óra 30 perctől különleges jótékonysági est a Tatabányai Tulipános Házban. Beszélgetés Zábrácki Dórával, Arasz Abra megálmodójával. Fellép a Bányásztánc Együttes és a Szinkotta zenekar. A bevételt rászoruló gyermekek fejlesztésére fordítjuk. Részletek és jegyek online a Mindenkit illet a Mozdulat Alapítvány Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

MC és Vincent Honey közös Show Me Love a tavalyi évből érkezett ez a koktél. Benne Tamás, közi, hogy itt vagy 4 órában, kevés duma, jó sok zene, és a You Are Beautiful előadója a Rögvest, itt pedig a Bulvár csokorban már is. No, képzeljétek, a Brit Popikon nemrég a Brit Awards gáláján gondolt egyet, és teljesen váratlanul besétált a színpadra. Na de persze, hogy élő egyenes adásban zongorázzon az új TikTok világsztár Alex Warren mögött. A nézők és a Twitter nép konkrétan sokkot kapott a látványtól, a brit bulvár sajtó pedig napokig azon pörgött, hogy ez a zseniális popkulturális crossover egyenesen senkinek sem volt rajta az idei évi bakancslistán. No de, bakancslista ide vagy oda, összejött! Na de James nem csak a színpadon, a neten is igazi troll király, nem tudom, követitek-e az X-em. Ha igen, akkor láthattátok, hogy az elmúlt hetekben is zseniális fanyar brit humorral oltotta le a követőit, sőt, még az orvosi statisztikákból is gúnytűzött a tőle megszokott szarkazmussal. James Blunt az imént a Bulvár csokorban, énekel is nem sokára. Jön a Hypeton és Norma G. Martin közös, Mina a Sophie-val és Curtis-szel közösködik, és ha már emlegetem James Bluntot, jöjjön Lost Frequencies-szel. Csak slágerek közt a Melody a tiétek.

Jazzy és a Nose Grass egy nagy klasszik újraértelmezése. Ezzel zártam ezt az órát. Az utolsót kérem, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmet. 10 órától mostanáig a koktélt, 4 órában kevés Numával, jó sok zenével és Tamással hallottad. Holnap is fogod, 10-kor érkezem. Addig tedd el a poharadat, akkor pedig jól vedd elő. És mindenképpen gyere szomjasan. A folytatás Lackót ígéri nektek, Bálint Lackót, a délutáni csúccsal és persze továbbra is a játékkal, úgyhogy a páros belépőért egészen 5 óráig tudtok harcolni. Én jövök vissza 6-ra, akkor érkezem majd a netes kedvencekkel, és persze DJ Major Gabe is itt lesz majd a Light Session 2 órájában. No, hello, hello, sziasztok! Alan Walker és Sorana közöse kezdi az órát. Hú, de jó lesz! Meg is várom. Ma ilyen lesz az Eroina. Holnap gyűszök!

0: nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
2: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
3: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
4: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
3: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 2 óra. Szép napot kívánok! 6 év szünet után csütörtöktől újra a közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Csúszó pénz elfogadásakor értektetten egy párciumi magyar polgármestert. Pünkösdi ünnepség lesz Alsógallán. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. 6 év szünet után csütörtöktől újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines eredetileg 2018-ban indította közvetlen szezonális járatát Budapestre. 2020-ban a koronavírus járvány miatt a légi közlekedés leállt, és ezt követően nem indult újra a járat. A következő hónapokban Philadelphia és Budapest között Boeing 787-8 Dreamliner típusú gép szállítja majd az utasokat, ami hetente összesen 3200 utast jelenthet 2 irányban. Csúszó pénz elfogadásakor értéktetten az egyik párciumi magyar polgármestert. Kóca Istvánt, a nagy többségben magyar lakta érbogyoszló előjáróját több részletben 38.500 euró, azaz 14 millió forint csúszó pénz elfogadásával gyanúsítják. Ezt jelentette szerdán az erdélyi sajtó az Európai Ügyészség közleményére hivatkozva. Az Európai Ügyészség temesvári kirendeltség által segített nyomozás keretében Kóca István kedden 28.800 euró átvételekor értéktetten. Az előjáró ellen korrupció gyanújával indult bűnvádi eljárás, 60 napra bírósági felügyelet alá is helyezték. Lezárult az a kutatási program, amelynek keretében 25 kutatócsoport, 100 szakembere vizsgálta az agy működését és az agybetegségeit a Bécsi Tudományegyetemen. A PTE közleményében azt írták, hogy a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal Tématerületi Kiválósági Programja 1,5 milliárd forintos keretéből egyebek mellett a krónikus fájdalom, az epilepszia, a Parkinson-kor, a szklerózis multiplex, a pszichiátriai betegségek és a koponya agysérülések területén szereztek hasznos információkat. Pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya Alsógallán. Május 24-én vasárnap 9 óra 30 perckor ünnepi szentmise lesz a Szent Gál templomban, majd utána térzene. 16 órakor kezdődik a népviseleti felvonulás a templomtól a kultúrig, ahol kidöntik a májfát. A rendezvény folytatásaként a Tájház udvarán nemzetiségi műsorokkal készülnek. 18 órakor kezdődik a táncház, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: A következő néhány napban a napsütést időnként felhősödés, záporok és zivatarok zavarhatják meg. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 20 és 28 fok között alakul, hétvégére ismét melegebb koranyárias időkör vonalazódik.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
5: És egyben mindig a legtöbb slágerekkel is. Hello, bello, szép délutánt kívánok mindannyiótoknak. 2 óra van, wow! Szóval kezdjük a délutáni csúcsot. A mikrofonnál Bálint László, és higgyetek el nekem, hogy ebben az órában is tartogatok érdekességeket, sőt, mi több, egy picit játszani is fogunk. Szingli party, oda el lehet jutni, hogy hogyan, azt pedig ebben az órában elárulom. Nem menjetek messzire!

hölgyek, urak, akkor játszunk egyet. Szinglik figyelem, ugyanis szingli parti lesz hétvégén, egész pontosan pünkös vasárnap Tatán, Zimmererrel, Hubikkal és persze Szecseivel, és természetesen én azt javaslom nektek, hogy játszatok velünk most is. Már csak azért is, mert páros belépőt adunk erre, úgyhogy két szingli barát tök nyugodtan elmehet erre a partira. Viszont egy kérdésre azért helyesen kell válaszolni ezért cserébe. Mivel jelzik a szingli parti résztvevői, hogy szinglik, foglaltak, vagy hát benne lennének egy kis kalandban? A. A homlokukra nyomott állatos nyomdával. B. Különböző színű karszalagokkal. Na most én azon gondolkodtam, milyen szitu lenne az, amikor mondjuk az egyik homlokán kiskutya van, a másikon egy kis cica, a harmadikon egy ló, szóval, hogy na mindegy, szerintem sokat segítettem ezzel, de eleve a kérdés is már csak formalitás, azt gondolom. 0620 978 978 5, ide írhatjátok meg nevetekkel együtt SMS-ben vagy Viberen a helyes választ, és aztán természetesen a többit már Fortunára kell bíznotok. 5 előtt sorsolok ma, úgyhogy figyeljetek, mert addig van időtök, tehát 5 előtt, nagyjából 3-4-5 magasságában érkezik a sorsolásunk. És most Dániel Fi is érkezik a Jacqueline-nal, aztán pedig

0: Ez egy délutáni műsor, kérem szépen, ahol a Buenos Morgan előfordul innen, onnan, amonnan. Viszont, ha már délutáni műsor és a közlekedéshez rengeteg közünk van, akkor naná, hogy a rendőrséghez is egyébként is, mert hát ugye szeretjük a velük történő közös kampányokat, és ma bizony egy igazán mókás jelenetnek lettünk szemtanúi, nem is egynek, hanem többnek is. Volt itt részegszemüveg, volt itt természetesen csak is tudományos szempontból végrehajtott ivászat, és hát mondjuk az ivászat az erős kifejezés, de kipróbáltuk, hogy hogy működik a szonda, a részegszemüveg, és ezt pont azért tettük azt, hogy nektek ne kelljen, a stábtagok természetesen nem vezetve hagyták el a stúdiót. De hogy mennyi mindent tanulhattok ebből, azt mindenképpen a Facebook oldalunkra irányítva mutatnám meg nektek. Leginkább ott találtok egy hosszabb lélegzetvételű videót ezekből a pillanatokból, amelyekből mi most egy hangyányit kivágtunk nektek ide a délutáni csúcsba.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Ezt az órát vártuk mindahányan, én már egyébként hetek óta. Nem csak Andi és I.S. Roland van itt a stúdióban, hanem eljött hozzánk Racsné Galambos Gréta, rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője, és Tóth Anikó, rendőrszázados sajtóreferens. Sziasztok, üdv nálunk a reggeli műsorunkban.
3: Sziasztok, jó reggelt, köszönjük szépen a meghívást.
4: Sziasztok, jó reggelt. Végre női többség van itt nálunk. Azt kell mondjam, hogy végre elérkezett ez a pillanat.
2: És gondoltad, hogy a rendőrség fog ebben minket kisegíteni?
4: Hát figyelj, igazából bárki segít ki, ez egy jó dolog.
2: Teljesen jó. Mert hogy felmerült bennem egy ötlet, amikor láttam azt, hogy mennyire durva annak az aránya, hogy ittasan vezetnek, akár itt a környéken is, de úgy általában Magyarországon, elborzadtam, és arra gondoltam, hogy ne csak bemondjuk a hírekben mindig azt, hogy mennyire fontos, hogy vezetés alatt ne fogyasszunk alkoholt, hanem egy kicsit szembesítsük az embereket azzal, hogy milyen hatásai lehetnek akár a vezetésre, akár így az ember működésére, úgyhogy egy interaktív teszt, egy kísérlet az, ami majd következik, de mielőtt belevágunk, annyit azért mondjatok el, hogy attól, hogy ti most itt vagytok, vannak rendőrök az utakon is, tehát, hogy aki minket hallgat, az ne nyugodjon meg, hanem menjen szabályosan, ugye?
3: Igen, ez így van, ugye ellenőrzéstől függetlenül ezt mindig el szoktuk mondani, hogy a szabályok betartása az azért van, hogy aki autóba ül, kerékpárra vagy gyalogosan közlekedik, épségben elérje az úti célját. Egyébként ittasság ellenőrzésre a vármegye bármely pontján bármikor számíthatnak a közlekedők, rendszeresen tartanak a kollégáink ilyen jellegű ellenőrzéseket.
4: Ugye azt nagyon sokszor elmondjátok, meg már tényleg évek óta, hogy a relatív gyorshajtás az egy állandóan fennálló probléma. Az ittas vezetés az milyen gyakori, gondolom azért vezettek erről statisztikákat, tehát hogy ez mekkora jelentőségű probléma?
3: Jelen van a vármegyében, országos szinten is egyébként, de itt is azt tapasztaljuk helyben, hogy a sok figyelemfelhívás ellenére még mindig van, aki ittasan ül volán mögé. A személyisérüléses baleseteket néztük meg a tavalyi évre vonatkozóan, az 5%-ukat olyan sofőr okozta, aki ittasan vezetett, és egy kicsit puskázok, hogy a tavalyi évben 578 esetben szűrtek ki ittas járművezetőt a kollégáink.
2: Mit értünk az alatt, hogy ittas? Tehát, hogy itt ez az a kategória, aki mondjuk

0: előző nap bulizott, és nem aludt eleget, és ilyen enyhén, vagy az a fajta, aki az ebédhez megiszik egy pohár sört, vagy az a fajta, aki kiszáll a kocsiból, nem tud járni, és azt mondja, hogy csak egy konyak megyet evett.
1: Itt ugye nem lehet különvenni ezt a két dolgot. Azt tudni kell, hogy ugye a kinti szondánk, amit ugye a kollégáink használnak, az egy ilyen tájékoztató jellegű értéket mutat. Tehát ez nem egy hiteles szonda, az alapján nyilván az ittas vezetőt a rendőrkapitányságra előállítják, ahol van egy hiteles szonda, amit meg kell fújni, egyébként kétszer kell megfújni, és az alapján mérlegel, vagy hát dönt a rendőrség, hogy milyen szankciót szab ki. Tehát van közigazgatási bírság, ami ugye 0,25 mg per liter értékig mért, tehát hogy az a közigazgatási bírság, és a fölötti érték már bűncselekmény.
0: Jó, a friss hallgatók kedvéért mondom, hogy én ma már 6 előtt megittam egy sört, pont a teszt miatt, meg hát egyébként ilyenek ezek a csütörtökök, nem?
2: A péntekenek már jönnek a rakéták.
0: Péntek az nagyon durva. Jó, akkor ezek szerint hülyeség az, hogy ilyen applikációkba bepötyögni, mert hogy nem lesz pontos az eredmény, mert vannak ezek az applikációk, hogy beírod, hogy én ezt ittam, ennyi kiló vagyok, és akkor kidobja, hogy tök, vezethetsz.
1: Nem. Tehát, hogy abszolút nem irányadó ez az applikáció. Aha. Tehát, hogy nyilván, ha magam megnyugtatásaképpen beleírhatom, de nem fog sokat érni. Tehát annyira ember függő, hogy felesleges ezzel.
3: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
3: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
4: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
3: Hogy nincs?
4: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
3: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
4: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Mercury Market, hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel, olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
6: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Mulatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulata város Komáromban érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
7: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

Deep Down, Alok Elair és Kenny Dobb, ti pedig itt a Forrás Rádióban abszolút a legjobbakat kapjátok, még mindig. Na, hogyha a legjobbakról beszélünk, akkor hogy itt a sztár infókról is érkezik, mert hogy Millie Bobby Brown új medálja a kislánya nevére utalhat. Ugye azt tudjátok, hogy egy igencsak körülményes örökbefogadás volt ott náluk, ugye Jon Bon Jovi fiával, aki egyébként a férje, és hát nem nagyon beszéltek arról, hogy miként és hogyan nevelik ezt a kisgyerkőcöt, igyekeznek a nyilvánosság elől minél jobban elzárni, egyébként szerintem teljesen helyesen, viszont a napsütötte képek egyikén, amit mostanában posztolt Millie, ott van egy nyaklánc, amelynek az a név áll rajta, hogy Ruth. Na most elkezdtek pedzegetni, hogy akkor ez vajon a kislány neve lehet, de valaki meg van, aki azt mondja, hogy hát ugye 2020-ban hunyt el a 22 éves sztár nagymamája, aki szintén Ruth volt, úgyhogy lehet, hogy ez egy emlék, de lehet, hogy a kettő egyben, nem kizárt. Én azt gondolom, hogy szokás nagyszülők után is elnevezni gyerkőcöt. Sabrina Carpenterrel folytatjuk most, itt van a Taste.

Ez Nebulosa és a Super Sexy itt a Forrás Rádióban, illetve ő volt az imént hallható. Viszont hamarosan Pisti jön a hírekkel, addig is viszont rengeteg időnk van slágerekre, úgyhogy ezt az időt én, ha nem haragszotok, akkor jól ki is használnám arra, hogy inkább elmuzsikázzuk. Úgyhogy DJ Snake, Mike Posner és PM.

0: Óra vége, fuss el véle, vagy inkább maradj velünk, mert hogy hamarosan folytatjuk még játékunkkal, ha lemaradtatok volna róla, akkor mindenképpen szeretném nektek elmondani, hogy a szingli partira még mindig lehet nyerni egy páros belépőt, két szingli barát, ismerős, munkatárs, bárki elmehet erre a rendezvényre, ha helyesen válaszol egy meglepően nehéz kérdésre, és ezt megfelelő iróniával kezeljétek. Ezt a kérdést a következő órában is megismétlem. Addig is viszont jönnek a hírek, Pistivel, s utána pedig Jonatas és Lorel közös az All In. Mutatom!
1: Ha koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértalúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
2: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: További részletek Carnet Ford Top Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 3 óra, üdvözlöm Önöket, nem talált élelmiszerbiztonsági hibát a Nébi, a magyar konzerv csemege kukoricáknál. A német kancellár társult uniós tagságot javasol Ukrajnának a teljes csatlakozásig. A Bozsik 100 emlékévet zárták le Komáromban. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, én Szabó István vagyok. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, azaz a Nébi Supermenta programjában több mint 200 magyar gyártású konzerv csemege kukoricát ellenőriztek. A vizsgált terméknél élelmiszerbiztonsági hibát nem találtak, ugyanakkor 10 terméknél minőségi vagy jelölési hiányosságokat tártak fel, közölte a Nébi ma a honlapján. A tájékoztatás szerint a tesztben 6 hazai élelmiszer előállító 26 terméke szerepelt, melyek közül 15 szuperédes, 11 pedig hagyományos, normális édes kategóriájú volt. Kiszerelésük 285 és 2120 gram között mozgott. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL magyar olajipari vállalat és a szerb kormány között a szerbiai kőolajipari vállalat a NIS részvényeinek megvásárlásáról. Ezt közölte a szerb köztársasági elnök szerdai sajtótájékoztatóján. Alexander Vučić közölte, nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy május 22-ig sikerül megállapodást elérni az orosz részesedés értékesítéséről. A szerb elnök újságíróknak hivatkozva kijelentette, a tárgyalások nem mennek jól, ugyanakkor továbbra is nyitva hagyják a lehetőséget azelőtt, hogy megfelelő megoldás szülessen. Friedrich Merz német kancellár azt javasolja, hogy Ukrajna kapjon társult tagsági státuszt az Európai Unióban a teljes jogú csatlakozásig vezető hosszú folyamat idejére. Ez olvasható abban a levélben, amely ma jutott a nemzetközi sajtó birtokába. A Merz által múlt hónapban már felvetett terv értelmében Ukrajna vezetője részt vehetne az EU csúcs találkozókon, de szavazati jog nélkül. Kijev képviselőt delegálhatna az Európai Bizottságba, valamint szavazati joggal nem rendelkező tagokat az Európai Parlamentbe is. A Bozsik 100 emlékév méltó zárásaként rendezték meg a 27. Bozsik napot Komáromban, a Szőnyi Bozsik József általános iskolában. Az ünnepi program Bozsik József emléktáblájának koszorúzásával kezdődött, ahol a jelenlegi és egykori diákokat, valamint a vendégeket Tóth Ágnes igazgató és Bozsik Péter, az aranycsapat legendás játékosának Bozsik Józsefnek a fia köszöntötte. A nap során számos program várta a gyerekeket, többek között Bozsik kupa labdarúgó mérkőzések is színesítették az eseményt. Az Olimpiai Parkban kültéri fotókiállítást is átadtak, ahol az iskola történetét, híres vendégeit és a korábbi Bozsik napok emlékezetes pillanatait idézik fel a képek. A Bozsik 100 emlékév alkalmából meghirdetett sportos rajzverseny eredmény hirdetésére is sor került, emellett vidám vetélkedő várta a tanulókat az egész évben futó 100 érdekesség Bozsik Józsefről és az aranycsapatról programsorozathoz kapcsolódva.
0: Időjárás.
1: Kellemes késő tavaszias idő várható délután általában 22-27 fok közötti hőmérsékletekkel. Több órára kisüt a nap, de helyenként élénk szél és elszórtan futó zápor, zivatar is kialakulhat.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És egyben mindig a legtöbb slágerekkel is. Hello, bello, szép délután mindenkinek. Igen, ez még mindig a délutáni csúcs, és még mindig játszunk páros belépőért. A szingli partira mehettek el valakivel, akivel szeretnétek, rátok van bízva. 0-20-98-98-5, ezt jegyezzétek meg, mert hamarosan mondom a hozzátartozó kérdést is, úgyhogy innen folytatjuk mindjárt.

és akkor, ahogy ígértem, kérdés hátán, persze egy nagyon-nagyon bonyolult kérdés, ebben az esetben megfelelő iróniával értve, gondolom, tudjátok, hogy hát nem igazán egy megerőltető feladvány érkezik. Szóval a Szingli Partira Tatára május 24-re pünköst vasárnapra léphettek be, mégpedig abban az esetben, hogyha helyesen válaszoltok egy kérdésre. Mivel jelzik a Szingli Parti résztvevője, hogy szinglik, foglaltak vagy benne lennének egy kalandocskában? Hm? A homlokukra nyomott állatos nyomdával, tehát egy ilyen kis állatnyomda, tudjátok, láttatok már ilyet, vagy B, különböző színű karszalagokkal. Formalitás a kérdés, megint csak azt kell mondjam, hogy az előző órában is. Ha tudjátok, írjátok meg, szerintem tudjátok, 0620 978 985, és erre a bulira, ahol egyébként Szecsei, Zimmerer és nem mellesleg Kubik fogja majd szolgáltatni a talpalán valót, érkeznek egy igazán nagy bulira, ide tehát ti beléphettek másodmagatokkal, valakivel, tök mindegy kivel. A 0629789985-re egyébként Viberen is megírhatjátok ezeket az üzeneteket, ha esetleg nem mondtam volna. Hírbossz viszont most következik a Graceland-del, hamarosan pedig a közlekedési információkat egy picit részletesebben is megismerhetitek. Persze, ha ti akartok segíteni, vagy tudtok segíteni, akkor azt is megtetitek az imént említett számunkon. Nagyon köszi és jó utat mindenkinek!

0: kellnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Engem nagyon érdekel az, hogy mennyire érzitek az utakon, amikor megállítotok valakit, hogy na, nála jelez valamit, vagy mennyire meglepetésszerű a számotokra. Meglepődtök, amikor mit tudom én, egy jól szituált üzletembernél kileng a mutató?
2: Hát nyilván mi is ugye emberek vagyunk, tehát ugye azért az első benyomás nálunk is működik, hogy na, ez lehet, hogy problémás lesz és ittas lesz. Nyilván azért az arcbőr, a testtartás, a beszéd alapján kiszáll az illető, vagy intézkedünk vele, tehát hogy az már hajaz valamire, hogy esetleg ittas lesz. Illetve a szondánk, ha már elkezd gondolkodni, akkor már tudjuk, hogy na, itt lesz valami érték.
1: Mutathat olyan értéket, aminél elhiszitek azt, hogy ó, csak erjed banántevet, vagy valamilyen gyümölcs, tehát lehet annyira kicsi, hogy ez úgy hihető legyen?
3: Vagy a konyak megy, vagy a konyak diamás megy. Cukor, ugye? Mert ez szokott lenni még ilyen,
2: amit adom. Ami ilyen becsapós, az egyébként az ablakmosó folyadék. Tehát, hogy
1: az ugye... mindig iszom indulás alatt.
3: Egy-két korkügy, megküld energiával.
2: Az bezavarhat, de ilyenkor az illetőt ki szoktuk szállítani a gépjárművől. Egy picit várunk, és akkor mondjuk a gépjármű mögött, ahol már nyilván azért ennek a párlata nem befolyásolhat, akkor a szondát megfújja még egyszer, és akkor általában 0-0-ás szokott lenni, és akkor nyilván elhisszük, hogy az csak a mostani ablakmosó folyadék használatának a beingása.
3: Mi a helyzet a kerékpárosokkal, a rájuk vonatkozó szabályokkal, és a ti tapasztalataitokkal?
1: Ők kihatnak.
3: Ugye, mert most mi? Ők kihatnak.
1: Hát egy ideig szabad volt.
3: Ez általános mentalitások esetben.
1: Aztán nem volt szabad, aztán most szabad. Nem, most megint szabad.
3: Na mi, ezért is kérdezem, hogy ezt tisztázzuk akkor.
4: Egy kicsit más a szabályozás a kerékpárosokat illetően, de azért én ezt nem jelenteném ki ilyen egyértelműen, hogy ők ihatnak. Az általános szabály az, hogy a vezetői képességek birtokában kell lenni.
1: Hű, én nagyon sokat tanultam már ebből, arra még azért kíváncsi volnék, hogy ti most mit jósoltok, hogy mi fog történni. Elmondom, hogy a következő blogban milyen gyakorlatokon esünk el.

0: Mind a hárman csintalankodunk majd egy kicsit. Először Roland veszi majd fel a részek szemüveget, amiről majd nyilván elmondjuk, hogy pontosan mit látsz, meg hogyan látsz. Két ötletünk volt, hogy mit csináljon benne. Először az én ötletem az volt, hogy el kell menni a mosdóba és ott elvégezni a dolgát, de ezt nem akartuk kamerázni. És Roland ötlete egészen más lett.
1: Úgyhogy én reggelizni fogok, és megpróbálok kimenni az irodámba.
0: Igen.
1: És elfogyasztani egy doboz tejberist így egész egyszerűen. Én rajtam volt már részek szemüveg egyszer, sok-sok évvel ezelőtt, és hát a saját emlékeim szerint ebben baromi nehéz bármit is csinálni.
0: Roland kapcsán azt kérdezem, hogy szerintetek lehetsz ilyen magát, de nyugodtan mondani.
2: Nyilván a szemüveg felhúzása, tehát hogy azért az már egy elég ittas állapotot próbál.
0: Nagyjából mit? Tehát egy ilyen...
2: Az már bűncselekmény kategória, aha, tehát azért ez nem a két sör kategória. Szerintem nagyon labdát elkapni, vagy kikerülni, vagy bármiféle.
0: Vagy dobunk is neked valamit.
1: Ja, tényleg ez is lehet.
2: Ilyet szerintem nem fog
0: Niki, hoztál tojást? Jó.
3: Mi hoztunk labdát, ha érdekel.
1: Az is van. Nagyon akkor jó. Lehet, hogy inkább azt kell kipróbálni.
0: Én mind a kettőt szeretném látni.
1: Ja, kösz.
0: Igen. Aztán Andinak hoztunk konyakmegyet, meg a Dianess cukrot, és megnézzük azt, hogy egyet kimutat-e a szonda, mire számítotok. Mert ugye sokan hivatkoznak erre, mint kifogás, hogy csak elfogadtam a nagyitól.
3: Én kíváncsian várom, mert nagyon sokat beszéltünk már erről, de mi se próbáltuk még ki soha, úgyhogy nagyon örülünk, hogy nektek ez eszetekbe jutott. Meglátjuk.
0: Jó, én pedig reggel 6 előtt megittam egy sört. Hát ez azért lesz nagyon izgalmas. Én alapvetően egyszerűen korábban nem tudtam fizikailag, de hogy úgy szoktam számolni, igaz, akkor ebédnél is fogyasztok ételt, de hogy úgy szoktam számolni, hogy egy sör az nálam olyan 3 óra. Most összesen egy banánt reggeliztem, és utána megittem a sört, tehát itt tartok. Lehet, hogy ki fogja mutatni, de kíváncsi vagyok arra, hogy olyan 3 óra környékén jól gondolom-e, hogy én már beülhetek az autóba mondjuk egy ebédnél. Tehát, hogy nagyjából erre is satszolunk egy kicsit, jó? Szerintetek egyébként ki fogja mutatni így kb. 2 óra 40 perccel a sör után, hogy én ezt megittam?
3: Én azt gondolom, hogy igen. Anikó?
2: Minimálisan szerintem is.
0: Minimálisan, de ki fogja mutatni, jó?
4: Buenos morgen! Minden hét

0: a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
2: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
3: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
2: Hogy nincs?
3: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
2: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
3: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Mercury Market, hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel, olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
5: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Múlatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi Flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, múlat a város Komáromban, érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
6: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
7: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
6: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítése.

kérem szépen, az van, hogy hát most már szépen lassan összesítjük az eddig beérkezett SMS-eket a Singli Party játékunk kapcsán. Úgyhogy, ahogy ígértem nektek, az óra végén most már tényleg sorsolunk. Viszont mielőtt ez még bekövetkezne, érkezik az Akon féle Belly Dancer, vagy éppen említettem Krista Rockot a Birkin Baggel, mert hogy most ezeket fogjuk meghallgatni.

Ez a Forrás Rádió csak slágerekkel, és elérkezett a nyertes pillanata, aki nem más, mint Gergely, és ő Viberen ért nekünk. Kedves Gergely, gratulálok, tiéd a páros belépő. Holnap viszont már páros VIP belépőket sorsolunk ugyanerre a bulira, úgyhogy készüljetek a holnapi fordulóra is, mert hogy holnap is lesz egy szerencsés nyertesünk. Geri veled felvesszük hamarosan a kapcsolatot, és elmondjuk, hogy miként juthatsz hozzá a nyereményedhez. Még egyszer gratulálok, és köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. Ami a folytatást illeti, jön még itt sláger. Most például Denizzel és Orsovai Renivel, ez a hányadik.

0: Forrás Rádió csak slágerekkel, és ezen slágerek között most éppenséggel Gábri Ponta érkezik majd, de csak Szabó Pisti hírei után, a dalból azért kaptok egy aprócska részletet.
1: Forrás Rádió, mindig veled! Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. Tisztől jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délután

0: listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session ráz fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
3: Idén

0: közösségi felületeken.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
5: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 5 óra, üdvözlöm Önöket. Meggyújtotta a matracát egy rab egy fővárosi börtönben. Visszaesett a nettó bevándorlás Nagy-Britanniában. Zárva lesz a TESO központi ügyfélszolgálata. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Meggyújtotta a matracát egy női fogvatartott a Fővárosi Büntetés Végrehajtási Intézet Gyorskocsi utcai épületének zárkájában csütörtök reggel, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága az MTI-vel. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője az MTI-nek elmondta, amint észlelték a tüzet, a Büntetés Végrehajtás munkatársai haladéktalanul megkezdték a tűzoltását és megtették a szükséges biztonsági intézkedéseket. Az ilyenkor alkalmazott protokollnak megfelelően az érintett szinten elhelyezett fogvatartottakat átmenetileg máshol helyezték el biztonságuk érdekében, ezt tették hozzá. Meredeken visszaesett a korábbi évek rekordszintjeiről a nettó bevándorlás Nagy-Britanniában. A brit statisztikai hivatal beszámolója szerint a 2025. december 31-én véget ért 12 hónapban 171 ezer volt a Nagy-Britanniába tartós letelepedés céljával érkező nettó száma, vagyis a bevándorlók és a kivándorlók számának különbsége. A 2024-es teljes naptári évben 331 ezer fős nettó bevándorlást mértek Nagy-Britanniában. Zárva lesz a TESO központi ügyfélszolgálata. A tájékoztatás szerint május 22-én pénteken a Tatabánya főtér 8/A szám alatt található központi ügyfélszolgálat egyáltalán nem fogad ügyfeleket. Mészáros Gitta a Csend falai című kiállítása nyílt meg néhány nappal ezelőtt a Generációk házában Komáromban. A tárlaton azok a különleges festmények láthatók, amelyek a 840 kilométeres Szent Jakab zarándokút teljesítésének élményei és lelki pillanatai nyomán születtek. A kiállítást Molnárné dr. Tar Izabella, a Kecskés László Társaság elnöke ajánlotta a nagyszámú érdeklődő figyelmébe. A megnyitón közreműködött a Brilliant Acoustic. A kiállítás június 5-ig látogatható.
0: Időjárás.
1: Kellemes késő tavaszias idő várható, délután általában 22-27 fok közötti hőmérsékletekkel. Több órára kisüt a nap, de helyenként élénk szél, és elszórtan futó zápor, zivatar is kialakulhat.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői bor kimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délutánt mindannyiótoknak, 5 óra múlt, és persze.

Ez a Forrás Rádió csak slágerek, és természetesen ezen slágerek között felcsendül a hazai kedvencek élbolyai, és ezek között például találkoztattok majd a Solvay-vel, sőt, mi több, velük folytatjuk itt a délutáni csúcsban. Közben azért a közlekedés infokra is rákukkantok, és azért jól tudjátok, hogy a mi újság van az M1-es autópályán és annak környékén. Jelen pillanatban Komárom és Tatabánya között nagyon nehézkesen lehet haladni, a Terelcsámon viszont már egy fokkal jobb a helyzet, viszont nagyon sokan közlekednek ezáltal a főút irányába, úgyhogy bizony, hát az a helyzet, hogy jelen pillanatban a főút felé, vagy a Budapest felé a főúton haladva is inkább óvatosságra intelek benneteket. Dugó nincs. Ez a megmutató helyzet viszont talán még egy picit jobb számotokra is. 0629 98 98, hogyha bármi plusz információt továbbítanátok, nagyon szépen köszönjük, és ahogy ígértem, a Solvay-vel folytatjuk.

Annyit kell tenned, hogy bekapcsolod a rádiót. A többit rábízhatod Bálint Lászlóra. Ez a délutáni csúcs, a forrás.

0: me back.
1: A tévémaci nem hoz lázba,
2: még este is pörögnél.
1: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
6: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
7: Mindenki hallja.
6: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
7: www.forrasradio.hu.
3: Ez reklám volt.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. I want you to get together.

0: Ha délutáni műsor, akkor közlekedés. Ha közlekedés, akkor azt gondolom, hogy szerves része a rendőrség, akik ma hozzánk látogattak a Buenos Morgenben, és hát velük együtt szondát teszteltünk.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na, visszatértünk a stúdióba. Andi, tiéd a főszerep. Ugye
3: ja,
2: azt mondtad,
3: igen,
2: hogy nem tudod, mi lesz, hát választhatsz. Monseri meg Dionysus.
3: Nem Monseri teszek.
4: De várjál viszont, amíg itt azt Andi szerintem bontogatja, meg befalja, addig szondáztassunk már meg téged, Ádi, jó?
2: Igen, amíg addig Andi falatozik.
4: Megkérném akkor Anikót, hogy akkor addig fújasson egy szondát veled.
2: Közel ugye 3 órája, mondjuk 2 és 3/4 órája fogyasztottam, és nekem az volt a prekoncepcióm, hogy ebből már nem lesz semmi.
4: Én arrébb megyek.
2: Azért nem, mert ugye egy ebéd után, hát én 3 órával már indultam el autóval, annyi, hogy összesen egy banánt reggeliztem, tehát ennyi a különbség. Hol a mikrofonunk? Ott van nálad. Jó, akkor jövök.
5: Jó, annyi, hogy ugye egy steril csőt raktam rá, tehát, hogy Andinak a kívánsága, hogy be lehessen kapni, teljesülni fog. Úgyhogy igen, ez ilyen bakapós, igen. Aha. Jó, hosszan fújni, sipolni fog a készülék, és egy ilyen kis kattanást fog. Jól vagy?
2: Nem, igen, jól vagyok, csak hogy próbálom úgy oldalra rakni a lehelletemet, hogy hát, ha nem fújjon bele. Igen, a tiszta levegőből küldök, oké? Okay?
5: Nincs trükközés. Jó, na, akkor mehet. Jó, bekapjuk.
2: Mindig csodálom, hogy aki ezt csinálja. Bocsánat, csak nehezen bírok.
5: Nem adom oda, jó? Senkinek nem adjuk oda.
2: De reflexban nyúlsz, nyújtanak. Nem, hogy az van, hogy, tehát, hogy nekem az úgy fáj, hogyha nem beszéletek egy percig. Tehát, hogy akkor mindig csodálom, akiknek ez nem sikerül. Na,
5: fújjunk!
2: Ja, nem fogom. Bocs, okay. bocs!
5: Bekapjuk, fújjuk. Fújjuk még. Jó.
2: Kattant.
5: Analizál.
2: Na várjál, akkor most analizál a szerkentyű. 0-0-0!
5: És nullás, igen.
2: 2:45, azért egy kicsit paráztam, tehát annyira nem hittem magamban, mint mondtam, mert ugye tényleg szinte éj gyomorra.
3: Biztos, hogy alkoholos sört ittál?
2: Egészen biztos. Egészen biztos, nem is esett jól, kicsit korán volt, de hogy akkor ezek szerint a 3 óra a 90 kilómmal, hogyha ilyen necces körülmények között is elég volt, akkor valószínűleg egy pörköltes ebéd után működnie kéne. Jó, ennek örülök. Andi, kaptál egy csövet. Andi, a mikrofont fogjátok meg, mert...
4: Végre jó, a bekapós szonda, igen. Csőcsere volt itt a szoriban.
3: De látjátok, hogy van ilyen szonda, hogy bekapós?
5: Igen, pont most.
2: Megnézem, hogy nyúl-e utána. Várja. Igen, kalibrálják a szondát?
4: Tehát téged az érdekel, hogy Andi, hogy kapja be.
2: Egy Dianess cukornál tartunk?
4: Egy Monserinél.
3: Egy Monseri tettem, csak egy...
2: Aha, kattan. A mikrofonba.
3: Aha, Andi, itt már biztos, mikrofont. Hogy lesz.
2: Andi, tartsd a mikrofont, ja. Gondolkodik a gép.
5: Gondolkodik, tehát itt már sejtjük, hogy valamit lehet, hogy...
3: Aha. 1.28. Vagy 0.28.
5: Most ez az az érték, ez nem a hiteles. Tehát, hogy ilyenkor bejön velünk Andi a kapitányságra, hogyha vezetett. De ez már egy bűncselekmény érték.
2: Komolyan, az kemény. Egy
5: bent
2: darab.
5: Nem fog ennyit mutatni.
2: Oké. Okay.
5: Mert nyilván ez most egy csokis valamiről beszélünk, de azért ez már...
2: Egy darab.
5: Egy darab, igen.
2: Ez nagyon kemény. Erre azért nem számítottam. Tehát azt gondoltam, hogy majd 2-3-at meg kell lenned.
4: Uh-huh. Én is azt
3: ez
4: hittem.
3: Ez durva.
1: Buenos Morgen! Minden hétköz

Nos, a búcsú hangján szólalok meg most már, hiszen a délutáni csúcs elérkezett a végéhez, és egyúttal nagyon szépen köszönöm mindannyiótok megtisztelő figyelmét. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok, de semmi ok arra, hogy csüggedjetek, szomorkodjatok, vagy bármi más legyen, mert hogy jön Zimmerer Tamás a Charterrel, aztán 20-22 óráig DJ Major Gabe barátom játszik majd nektek a legjobbak közül a Light Sessionben. Én ezt kívánok nektek, kellemes időtöltést, jó szórakozást, és várunk titeket holnap is. Persze nem csak a Bonus Morgan és a koktélra, hanem jó magam a délutáni csúcsra is. Addig is minden jót nektek!

0: kezdeményezi a visegrádi négyek V4 miniszterelnökeinek csúcs találkozóját június végére a magyar kormányfő. A tanácskozást Budapesten tartanák. Magyar Péter erről csütörtökön Bécsben beszélt, a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően a sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva. Majd megemlítette, az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése irányított osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. Tavaly Magyarországon csaknem 73 ezer gyermeket tartottak nyilván veszélyeztetettként, köztük 34 ezer volt a gyámhatóság által védelembe vett gyermek. A tartós bentlakásos és az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények több mint 87 ezer ellátottat gondoztak. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal, a KSH, szociális védelemről közzétett friss jelentéséből. A Tatai Városkapu közhasznú ZRT szervezésével rendeznek Városi Gyereknapot. Május 31-én vasárnap délelőtt 10 és délután 5 óra között a Malomkertben és az Eszterházi nyári lakban Tatán. A színpadi programok között látható lesz a Sündisznó című bábelőadás, egy állati vetélkedő és a Lila Virág és a Pengettyű zenekar koncertje is. Az események látogatása ingyenes. És végezetű sport, helyből előrébb hozzák az Opus Tigás Tatabánya szezonzáró meccsének időpontját, hogy ne ütközzön a MOL Tatabánya KC európai kupa döntőjével. Az eredetileg délután 5 órára tervezett Balatonfüred elleni mérkőzés délután 3 órakor kezdődik majd. A változtatási kérelmet a vendégcsapat és a Magyar Labdarúgó Szövetség is elfogadta, így már hivatalos. A tatabányai labdarúgó csapat már bebiztosította helyét, biztosan második az NB3 északnyugati csoportjában.
1: Időjárás.
0: A következő néhány napban a napsütést időnként felhősödés, záporok és zivatarok zavarhatják meg. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 20 és 28 fok között alakul, hétvégére ismét melegebb koranyárias időkör vonalazódik.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

estét a zenei és a slágerlista őrülteknek. Sziasztok, indítom a Forrás Chartert. Csütörtök van, jönnek a netes kedvencek, a Visszatek rovat, és persze Louis, itt a 20. helyen kezd már is a Get Lucky. Én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem a következő 2 órában.

és a Get Lucky. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem a netes kedvenceket, és ne felejtjétek, jön a visszatek rovat is. Rövidesen itt lesz veletek Lady Gaga és a Born This Way. Találkozhatok DJ Major Gabe-bel a Light Session 2 órájában ma tudko, hogy ő lesz. Előtte viszont mesélek még Lady Gagáról is, mert hogy nem egy dalt fogtok ma hallani tőle. Jön a Fate lesz, persze, hogy egy dal kapcsán, és mesélek Cameron Diaz harmadik gyerkőcéről, mert hogy van ám már olyan, és van olyan is, hogy a Midnight, alias a The Hanging Tree megszólal itt a charterben. Rövidesen, Kamrád is, vele kezdem a blokkot a Be Mine a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a netes kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

18. helyen Talány Tomi és Antonio, Nem hagyom így a hazai dal. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter, a netes kedvencekkel, persze én Tamás, köszi, hogy itt vagy. No, képzeljétek, Cameron Diaz és férje Benji Madden bejelentették harmadik gyermekük születését. A pár egy Insta posztban osztotta meg az örömhírt. Egyébként Nautas, ez a neve a kisrácnak. Idézem, boldogok, izgatottak vagyunk, és nagyon áldottnak érezzük magunkat. A sztárpár amúgy, akik 2015 óta házasok, ritkán osztanak meg részleteket a magánéletükről, de most hangsúlyozták, hogy gyermekeik biztonsága és magánélete miatt nem is tesznek közzé fotókat. Így legyen, mondanám, hogy nem vagyunk rá kíváncsiak, úgyse, de hogy nem. Na, csak lesz majd valami paparazzi cucc. Olivia Dean Beastie lesz, itt a Man I Need, most

16-án Ed Sheeran és a The Fire, te a Chartert hallgatod benne, ez a netes lista egy király hazai dallal. Ó, mama, így jön Dash és Young Fly közöse a 15

14. helyen a Faithless, valamint Bibi Rexa Cola New Religion, benne persze, hogy az Inzomniával. Most gondolom nem árulok el újdonságot, hogy 2022-ben Maxi Jazz-t elvesztettük, ugye a Faithless egyik tagja, de ott van Sister Bliss és Rollo, nem hagyták annyiban. Tessék kapaszkodni, e hónap 15-én megérkezett a Champion Sound a banda 8. stúdió albuma. Az új anyagról már kint van a Fin Away című dal, és a kritikusok szerint méltó folytatása a 30 éves örökségnek. Érdekesség amúgy, hogy a lemezen hallható lesz Maxi Jazz utolsó stúdió felvétele is. Szóval tessék készíteni a zsepiket. No és még egy jó hír, augusztus 10, Sziget Fesztivál, Faithless. Itt pedig Tóth Abigail, na meg a Cuki Papák, a Sugar Daddy Accent-tel közösködve, a netes lista most a 13.

13. Tóth Abigail Accenttel, ez volt a Sugar Daddy, te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy. Azizám, így a dal címe. Hát persze, hogy Ed Sheeran. A 12.

megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja még szerdán. Melétei Barna Márton és Hantosi István, az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság elnöke, közös indítványában 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat lépéseket tesz továbbá a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, azaz a KEKVA vagyon a nemzeti vagyon. Elindult a Boldogasszony zarándok vonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra csütörtök reggel a budapesti keleti pályaudvarról. A 13. alkalommal elinduló Boldogasszony zarándok vonatot és több mint 800 utasát Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntötte, majd Marton Zsolt, Váci megyés püspök a zarándok vonat lelki vezetője áldotta meg indulás előtt. A zarándok vonattal utazik Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka is. Az zarándokokat a Kolozs megyei Désen, majd a Hargita megyei Maroshévízen és Gyergyószentmiklóson is a helyiek köszöntik. A vonat az esti órákban érkezik meg Székelyföldre Csíkszeredában. Május 23-án szombaton ismét közösségi ünneppé válik Dorogon a Mária utca. Ekkor rendezik meg a Mária korzót, amelyhez kapcsolódóan ideiglenes útlezárásra kell számítani. Dorogváros önkormányzatának tájékoztatása szerint május 23-án 13 órától 23 óráig lezárják a Mária utat a Bécsi úttól a Rákóczi utca kereszteződéséig mindkét forgalmi sávban. Az érintett utcakaszt a rendezvény ideje alatt nem lehet gépjárművel használni. Az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri. És végezetül sport, az Aston Villa 3-0-ra legyőzte a Freiburgot a labdarúgó Európa Liga szerda esti döntőjében Isztambulban. A játék képe alapján némileg meglepő volt, hogy már a szünet előtt két gólos előnnyel vezetett az Aston Villa, de két remek villanás két bombagolt eredményezett. A végeredmény tehát 3-0. Unai Emery vezetőedző ezzel továbbra is a második számú klub sorozat specialistájának számít, ugyanis már 5 végső sikerrel csúcstartó, korábban háromszor a Sevillával, egyszer a Villarreallal ért a csúcsra. Emellett egy döntőt veszített még az Arsenal kispadján 2019-ben.
1: Időjárás.
0: A következő néhány napban a napsütést időnként felhősödés, záporok és zivatarok zavarhatják meg. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 20 és 28 fok között alakul, hétvégére ismét melegebb koranyárias időkör vonalazódik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

Taylor Swift és az Open Light itt a 10. helyen. Szép estét kívánok mindenkinek! A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem a netes kedvenceket, és ne feledd, mindjárt jön Lady Gaga is a Visszadek rovatban. Itt lesz a Born This Way, érkezik DJ Major Gabe a Light Session 2 órájában 8 és 10 között, előtte pedig regélek egy kicsit Lady Gagáról. Addig pedig legjobbjaink a K-pop Demon Huntersből mindjárt egy, Diaz és Menta pedig kezdi a blokkot a méreggel, most a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a netes kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel, jó szórakozást, kellemes időtöltést!

Damon Huntersből a Golden, Eltherigen pedig David Vettával, Teddy Swims-el és Tonsen Dahi-al randisztál. A Gongon Gong volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter. Köszönöm, hogy itt vagytok, mondom a menetrendet. Hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, ez van ma, péntek pedig Dance Chart. No, a netes listán robogunk egészen 2011-ig, abban az évben ezen a héten Lady Gaga dala volt az első ime, itt a Born This Way.

0: Csak a legújabbak, csak a legfrissebbek a Forrás Rádióban.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajabó.

Kings és Boys Noise, féle Getaway, nagy kedvencem. Na, az az imént, te a Chartert hallgatod a netes listával, és Nagy Bogi, valamint Dash közösével. Mert itt a jól leszek újra, most a hatodik.

0: 24. ezen a héten. A Hertz és Purple Disco Machine közös Wonderful Life. Te a Chartert hallgatod, én Tamás. Köszönöm, hogy velem tartasz. Egészen 8 óráig teheted. Mindjárt a legjobb háromban vagyunk. Érkezik Lady Gaga. Ő egy jelenleg egy olyan dark pop és glamour korszakot él, ami mellett senki nem tud elmenni szó nélkül. A nem oly régi Met Gálán például mindenki róla, pontosabban róluk beszélt. Róla is Dolcsiról. Na nem csak a Rambé kapcsán, hanem a szettjük kapcsán is. Viszont nem minden fenékig tejfel. Április elején Gaga kénytelen volt az utolsó pillanatban lemondani montreali koncertjét egy hirtelen jött légúti fertőzés miatt. No és a pletykák szerint Gaga már gőzerővel dolgozik a következő nagy dobáson, a tavalyi Mayhem album sikere után. Olyan hírek járják, hogy még idén, évvégén vagy jövő év elején érkezhet egy teljesen új anyag. Várjuk! Lady Gagára már nem kell. Late the Dance a netes listán a harmadik.
1: What's up? This is Lady Gaga.
2: Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.

A második ezen a héten Taylor Swift és a The Fate of Ophelia. Te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy. Hidd el, hogy érdemes volt várnod, mert hogy hozom már is az első helyezettet, Bruno Mars, de lehez ügyben itt a Name One. Az I Just Might.

0: az első ezen a héten Bruno Mars, no és az I Just Might. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmed. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint a netes listát pörgettem, de holnap jövök egy újabb adaggal, érkeznek majd a Dance Chart legjobbjai, és Harry Styles is. Arra kérik a barátai, hogy legyen óvatos a házassággal. No, a részletek holnap. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Major Gabe lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszontvallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Sessionhöz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszak!

0: today.
1: A tévémaci nem hoz lázba,
2: míg este is pörögnél.
1: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
3: Szép estét kívánok! Érdemes előre tervezni, ha útnak indulunk a hosszú hétvégén. 10 éves a Komáromi Kemence Egyesület, a dömösi Fogál Márton az egyéni úszós bajnok. Itt Talár Andráját hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. május 21-én, csütörtökön este 8 órakor. Közeledik a pünkösdi hosszú hétvége. Ha útra kelnek, mindenképpen érdemes előre tervezni, valamint indulás előtt tájékozódni az aktuális helyzetről. Hívta fel a figyelmet Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője.
4: Tervezettség nagyon fontos. Nyilván a munkahelyi leterheltség az adja azt, hogy munkaidő után tudnak az emberek elindulni, de hogyha valaki már előtte egy-két nappal elkezdi a bevásárlást, akkor elkerülheti ezt a nagy nyüzsgést a boltok környékén, de hogyha mégis a legnagyobb rohamban kell elindulnunk bevásárolni, akkor a parkolóknál nagyon figyeljünk oda, nagy lesz a zsúfoltság, mindenki siet, tehát itt is figyeljünk oda a szabályok betartására, a gyalogosokra, hiszen a bevásárlóközpontok parkolójában ők is nagyobb számban lesznek jelen, és hogyha hosszabb útra indul bárki a hosszú hétvégén, indulás előtt tájékozódjanak az útviszonyokról, hol van felújítás, baleset, nézzük meg az alternatív útvonalakat, telitankkal induljunk útnak, és legyen nálunk feltöltött mobiltelefon, hogyha bármi történik, segítséget tudjunk hívni.
3: Zárva lesz a T-Szol központi ügyfelszolgálata. A tájékoztatás szerint május 22-én pénteken a Tatabánya főtér 8/A szám alatt található központi ügyfelszolgálat nem fogad ügyfelek át. Színes programkavalkáddal és fergeteges születésnapi ünnepséggel emlékezett meg fennállásának 10. évfordulójáról a Komáromi Kemence Egyesület május 9-én. Az egész napos rendezvényen egymást követték a helyi és környékbeli kulturális csoportok, valamint intézmények fellépői. A nagyszámú közönséget dr. Molnár Attila polgármester és dr. Kreft Horváth Lóránd alpolgármester köszöntötte. Beszédükben ezúttal is kiemelték a Kemence Egyesület meghatározó és elengedhetetlen szerepét a város kulturális, közösségépítő és hagyományőrző életében. A főzőverseny sem maradhatott el, a szervezők azonban ezúttal egy kis csavarral tették még izgalmasabbá a megmérettetést. A 13

0: csapatnak 3 kötelező alapanyag, hús, tojás és petrezselyemzöld felhasználásával kellett elkészítenie az általa választott ételt. A színpadi programokon kívül számos egyéb szabadidős lehetőség is várta az érdeklődőket az udvaron, többek között focizás, játszótér, népi játékok, arcfestés és lovaglás színesítette a kínálatot. A jeles nap alkalmából igyekeztünk olyan programkínálatot összeállítani, amelyben kicsik és nagyok egyaránt megtalálják a számukra kedves elfoglaltságot. Fontosnak tartottuk, hogy minél több komáromi csoport és előadó bemutatkozhasson, emellett pedig önkénteseinkkel együtt ünnepelhessünk, és megköszönhessük nekik azt a rengeteg munkát, amelyet egész évben végeztek, mondta a Selmecné Bajmóczi Ildikó, az egyesület elnöke. A színpadon az egyesületben dolgozó, valamint a városban működő, támogató önkénteseket és szervezeteket is méltatták, akik nélkül a vezetők szerint nem érhették volna el az elmúlt évek sikereit, olvasható Komárom honlapján. Az esztergomi tankerülethez tartozó kisdiákok a Dunaparton a Bazilika lábánál oldottak meg május 13-án ügyességi és elméleti feladatokat, melyek fókuszában a bűn megelőzés, a közlekedés biztonság, a tűz megelőzése és az elsősegély nyújtás állt. A Biztonságos Közlekedés Akadémiája program keretében 9 állomáson várták a 3. és 4. osztályos gyerekeket, az egyiket adta a helyi katasztrófavédelmi kirendeltség 2 munkatársa, Rab Gabriella és Palánki Krisztián tűzoltó őrnagy. Itt tűzmegelőzéssel, segítségnyújtással kapcsolatos tesztet töltöttek ki a 4 fős csapatok, és test közelből ismerkedhettek meg a tűzoltó eszközökkel, felszerelésekkel. A Biztonságos Közlekedés Akadémiája elnevezésű közlekedésbiztonsági programot 2019-ben hozta létre a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága szoros együttműködésben a tatabányai és az esztergomi tankerületi központokkal, valamint az Esztergom budapesti főegyházmegyével. A program célja, hogy az oktatási intézmények bevonásával az iskolás gyermekek minél szélesebb körű balesetmegelőzési ismereteket szerezzenek, ezzel elősegítve, hogy ne váljanak balesetek áldozatává, számolt be honlapján a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Vidám, kötetlen hangulatú estére várják az érdeklődőket május 23-án Esztergomban, a Zaki Zugban, ahol karaoke partival készülnek a szervezők. A program május 23-án, azaz most szombaton 21 órakor kezdődik, a belépés ingyenás. És végül sport. A Dömösi Fogel Márton az Esztergomi Vasas Horgász Egyesület versenyzője nyerte meg a vasárnap rendezett vármegyei egyéni könnyű úszós bajnokságot. A második helyet a tatai Klepsitz Péter szerezte meg, a harmadik hely Csöregi Ferencé, szintén az Esztergomi Vasasból. Osvald Zsolt, a Kemhez ügyvezetője elmondta, a kis horoggal, finom szerelékkel végzett halfogás a horgászat király kategóriája, így a tatabányai erőműi tavon rendezett versenyen 1-2 igazolt hiányzón kívül a megye legjobbjai indultak el, szinte országos erősségű mezőnyben kellett helytállni. A viharos szél és az esős idő ellenére a 16 versenyző egymást bíztatva küzdötte végig a napot. A fogások 70%-a dévérkeszeg volt, egy-egy ponty mellett ritkaságnak számított egy 2 kilós kompó, mely a tatabányai Jerábek Antal szákjába került. A kissúlyú halakból a mostoha körülmények mellett is sokat kellett fogni a dobogós helyekhez, a teljes mezőny közel egymásra halat fogott. A győztes Fogel Márton neve mellett 13 kg-os eredmény szerepelt, a második helyet elért Klepsitz Péter 9,6 kg, míg a harmadik Csöregi Ferenc 9,3 kg-ot fogott. A házigazda Jó Szerencsét Horgász Egyesület a verseny végéig folyamatosan 8-10 fővel volt jelen, és mindent megtett, hogy a bajnokság lebonyolítása zökkenőmentes legyen, és a résztvevők otthon érezzék magukat, írja közleményében a Kemház. A hírperceket hallották Hittaler Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Esti mese helyett legyen tánc! Induljon a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora!

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még egy órát. Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

0: Mára ennyi volt a Light Session.
1: A parti hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig,
0: amikor jön a Light Session ismétlése. Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

0: Nálunk így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: És igen, amúgy, ha én megeszek egy darabot, aki nyilván jóval nehezebb, meg nagyobb vagyok, nálam ugyanez van?
2: Próbáljuk ki.
1: Jó, azt még csináljuk már meg, jó, mert jó, teljesen jó. Mások az adottságaink Andival.
3: Akkor szerintem ott adjatok egy konyakmeggyet, így. Na, ez engem is érdekel. Figyelj, itt az asztal fölött, mert akkor most nem állnék fel újra.
1: Jó, és Andi, addig
4: és ha mondjuk egy óra eltelik, akkor már igen, nem ezt az értéket mutatná, nem?
2: Lehet, hogy nullás.
1: Igen, a Gréti, ez egy kicsit tartsd oda a mikrofont, Léci, mert addig, amíg én ezt eszegetem, én arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy nyilván most kimutattuk a nullát, meg a konyak megnyel ezt a számot, de azért bennem is bennem volt a bugi, tehát hogy szerintem inkább várjon mindenki többet. Tehát azért, mert most nálam nulla jött ki, azzal nem azt mondjuk, hogy akkor mindenki jön autóban sör után két és fél vagy három órával, mert ez ugye mindenkinél más lehet.
2: Én is azt gondolom, hogy ne azt vonjuk le következtetésként ebből, hogy akkor fixen nálad ennyi evés után ennyi sör, ennyi óra múlva mindig nullás lesz, mert ez ugye egyáltalán nem biztos. Meg amiről még nem beszéltünk, de egy fél mondatban megemlíteném, hogy ugye, hogyha van egy közúti baleset, akkor ott automatikusan mindenkit megszondáztatunk. Tehát nem csak az okozót, hanem a részest is. Tehát, hogyha hátulról beléd mennek, egy követési távolság be nem tartása miatt, akkor te, mint részes, te is alkoholszondás ellenőrzés alá fogsz esni, és hiába nem te okoztad a balesetet, egy ittas vezetés miatt eljárhatnak veled szemben.
1: És hogyha azt mondom, mondjuk ez egy nagyon rossz kifogás, de tegyük azt, alkoholista vagyok, és azt mondom, hogy annyira megzavart a baleset, és annyira rosszul éreztem magamat benne, hogy pont volt itt a kocsiban egy üvegbor, és le kellett magamat nyugtatnom, de már megálltam, és akkor ittam meg, amikor megálltam. Bólogatok, van ilyen? Na, hogy ezzel mi a helyzet?
2: Ezt ugye ráívásnak szoktuk mondani. Ezzel egy probléma van, hogy a szakértő egyértelműen kimutatja, hogy mikor volt az ivás. Tehát, hogy lehet vele trükközni, de vérvétel alapján mi ezt megállapítjuk.
3: Na, én most kíváncsi vagyok, akkor szondáztassuk meg újra Ádit. Na, figyelj, ne, próbálkozolik mindenféle. Na, akkor közben ugye live-ban mutatjuk is magát a szondát. Na, gondolkodni fog vajon? Igen, gondolkozik, itt már Andi bólogat.
4: Igen, gondolkodik. Igen. Itt is fog szerintem most már értéket mutatni, biztos.
3: Na, arra vagyok kíváncsi,
4: arra vagyok, hogy egyforma lesz-e. Igen.
5: Oh!
3: Na, mennyi lesz?
4: Nem lehet, hogy azért...
3: 0-37. Akkor a műsor utolsó óráját egyedül vezetem Andit, és Ádit pedig megkísérni.
1: A kátszasút, megyek rajtad én.
3: Úgyhogy további szép napot kívánunk a rendőrséget.
1: Na, kérlek, foglaljatok helyet még egy kicsit. Ez durva, ez is meglepett. Mi lehet az oka? Tehát abban lehet valami, amikor így próbálja valaki kijátszani ezt a dolgot úgy, hogy mit tudom én, kicsit mellé fúj, vagy megeszik egy mentolos rágot, ezekkel lehet manipulálni?
2: A melléfújást a készülék érzékeli, tehát hogy van, hogy kiírja, hogy megszűnt a fújás, tehát azzal nem lehet játszani. Illetve nyilván szoktak, hogy vizet isznak, kávét isznak, nem igazán befolyásolja. Tehát erre ugye az étkezése az, ami esetleg lejjebb viszi.
1: Csak próbálom, hogy mi lenne, ha szívnem?
2: Egy rossz előállítás.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolok nálunk a bulira!

Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap.

reggel, délben, este. Mi szólunk, te bulizol. Forrás Rádió, mindig veled. Budapest.

0: amikor a hangerő az egyetlen megoldás. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Escucha el ritmo.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel.

A szél is merre, hogy találkozunk-e valamikor még valamerre. Hogy megvan írva minden, és ezt hívjuk a sorsnak. Az élet egy űrhajó, mi a fénynél is gyorsan. Így talál meg minket az öröm vagy a hiány. Hogy száguldunk előre, de nem egyezik.

0: Esztergomban az FM 98.1-en.
1: Nézem, ahogy táncolsz és úgy bánt, látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád, pedig ez a város nagy.

0: reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jó kedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap.
1: Hétvége megnyomom, oh, pénteken, szombaton, oh, a parti a templom.

0: A következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Túl vagyok rajta, de néha visszamennék. Nem volt az úgy jó, soha alig van.

Sok lány megfordult közben az ágyamban, de én egyiknek sem hazudtam. Mondtam, hogy nem lesz ebből szerelem, sem most, se később nem is keresem. És mérgeztem, mérgeztem a testet, mások mikor feküdtek, én keltem. Rengeteg sok csókot elég értem, a reggelekre volt, hogy alig értem. Sok idő eltelt végig egyedül, hosszú volt és mégis elrepül. Azt mondják, meg kell élni hamarabb, de közben

Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.